0: Jászberény és Újszász között kell buszra szállni. A 10 napos beavatkozás során több mint 13 kilométernyi pályán és 30-nál több váltón végeznek karbantartást, több száz talpfát cserélnek ki, valamint Jászberényben váltó felújítás is lesz. Emellett átépítenek egy vasúti átjárót, vágányrekonstrukciót végeznek és eltávolítják a közlekedést veszélyeztető fákat is. A fejlesztések eredményeként közel 5 kilométeren megszűnhetnek a jelenlegi, jellemzően 40 és 60 km/órás sebességkorlát a 60 Szolnok vonalon. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás Hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
1: A Látás Hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya, én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézetni az éppen most használt felületet, keressék a Látás Hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban, díjmentes látás ellenőrzéssel, díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, és szaktanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra. Úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
0: A résztvevő szaküzletek listája a látáshónapja.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik igyekeznek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki már nem először, nem is utoljára ül itt ebben a negyed. Akkor tudod is fejből, oké. Kis Monát köszöntöm nagy szeretettel.
2: Szia, én is köszöntök mindenkit.
1: Hát a mentes ételek, mondhatom így, nagy követét.
2: Igen.
1: Mert szerintem annyit még nem tett ember, ezért amennyit te teszel, a tizedik könyved van itt a kezemben.
2: Ez a tizedik, igen.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Hozzá ez óriási dolog. Ugye te mindig felvállaltad azt, hogy segítesz azoknak, akik hasonló, igen, sorstársak egyébként, meg hát olyan kapaszkodókat adsz ezekkel a könyvekkel. Egyébként most jelent meg a legújabb, tényleg, ami itt van a kezemben, a második mentes sütis könyv, igen, címmel. Országtorták, rizslapos receptek és új süti különlegességek, csak ezt tudtam olvasni.
2: Igen.
1: Itt minden van, 60 glutén, tej, tojás, cukor, szója, élesztő és kész lisztkeverékmentes vegán receptet,
2: igen,
1: tartalmaz.
2: Igen.
1: De nagyon szép fotókkal, hát tutibnál tutib receptekkel, ahogy én most belelapoztam, már kaptam belőle egyet. A gyermekeid is itt vannak benne, akikkel mi már találkozhatunk ebben a műsorban, most éppen iskolában vannak, gondolom. Úgyhogy meg készülnek is egyébként a következő napokra, úgyhogy most nélkülük beszélgetünk, de hát a könyv által itt vannak velünk. És hát nincs olyan alkotási folyamat, de ezt te tudod a legjobban az elmúlt évekből, ami olyan egyenes lenne, ugye, hogy valami mindig van.
2: Valami mindig
1: próbálna kizökkenteni, mert az élet már csak ilyen.
2: Igen.
1: Hogy hozza mindenféle dolgokat, és hát most is itt minden volt, ahogy elmondtad nekem mikrofonon kívül ebben az előkészületben. Egyébként ez meddig tartott az előkészülete ennek a könyvnek?
2: Maga az, hogy legyen egy második sütis rész, az már tavaly megfogalmazódott bennem, és én akkor már tudtam, hogy országtorta biztos, hogy kell, hogy legyen benne, és nagyon rákaptak a Facebook oldalon a rizslapos receptjeimre, és akkor már tudtam, hogy akkor jó.
1: Aha.
2: Azt is beletesszük, tehát igazából szerintem egy 4 hónap volt, mire összeállítottam azt, hogy pontosan mi legyen benne.
1: Jó, tehát ez hosszú hónapok.
2: Azért igen.
1: Meg hát mire a képek elkészülnek, stb. Ha jól tudom, és azért merek csak ilyenről kérdezni így az elején, aztán majd persze beszélgetünk konkrétan a süteményekről is, de ez most egy picit személyesebb lett a szokottnál.
2: Igen.
1: Mert ha kinyitom, belelapoztam a könyvbe, van egy fotó itt pont a gyerekek után, ahol te a testvéreddel vagy látható, de hát sajnos nem egy megszokott szituációban, mert történt valami.
2: Igen, történt valami. Igazából a Facebook, tehát a social media, akik követnek...
1: Ők tudják.
2: Igen, mert ezt számomra egy olyan fájdalom volt, mert egyik napról a másikra kellett elbúcsúzni tőle, hogy...
1: Hát nagyon váratlanul hagyott itt, nagyon, csak hogy értsék a hallgatók, igen, hogy miről igen, van szó. Tehát nagyon jóban voltatok a testvéreddel.
2: Nagyon.
1: Ő volt a kereszt...
2: Tomi. Tamás.
1: Apja, ugye? Igen,
2: a lányomnak
1: Tamás,
2: volt a keresztapja is, igen, igen. Mi nekünk ez egy olyan szoros szövetség volt a miánk, és akkor most jön az, amiről én soha nem beszéltem, és neked fogok először és utoljára is beszélni róla.
1: Köszönöm a bizalmat.
2: Minket korán íthattak a szüleink, édesapám 12 éves koromban halt meg, 2 évig láttam, ahogy úgymond a rák megeszi. 23 éves voltam, amikor a nagymamámat meghalva találtam, és 27, amikor anyut eltemettük, őt 2 évig ápoltam, Tomika akkor már külön lakott, több helyen dolgozott, megszületett Olika, a nagyobbik unokaöcsém, ahogy tudott, jött ő is azért segíteni, de ezek a történések köszönk egy nagyon szoros kapcsolatot idéztek elő.
1: Hát jobban összekovácsolt benneteket jobban. Ez a sok veszteség, tragédia.
2: Igen, és
1: hány év volt köztetek?
2: 2.
1: ugye ő a Tüzestál étteremnek volt a séfje.
2: A tulajdonosa.
1: Ja, a tulajdonosa.
2: És séfje is, igen, igen.
1: Amint most, hogy mondtad, hát én biztos egy csomószor ettem ott. Újpesten?
2: Újpest.
1: Ugye, ez az étterem. És hát nagyon hamar. Nem, jó, nyilván nem lehet egy halálra felkészülni.
2: Azért nem lehet, tehát igen, furcsa. Még a szüleimnél azért tudtam, mert látszotta, hogy ahogy leépülnek, stb. Nála egy születési rendellenesség volt, amiről mi nem tudtunk, mert soha nem volt koponya, CT-je vagy MRI-je. Egy érgomolyak pattant szét a fejébe, ő húsvét hétfőn nálunk volt, bohóckodtunk, stb. És másnap, egyébként amikor a könyvet fotóztuk, a sütiket bele, kaptam a telefont, hogy azonnal kórház.
1: Pont akkor.
2: Igen, akkor ugye ez neki szétpattant, megpróbálták műtéttel segíteni, de igazából abban a pillanatban, hogy ez a baj megtörtént, ő már akkor nem volt. Uh-huh. És ugye van egy protokoll, 3 napig gépeken kell lennie, és akkor utána az, tehát semmi életjel nem volt tőle, és akkor ugye elkezdték lekapcsolni.
1: Ráadásul tényleg nagyon szeretett volna, bocsánat, ebben a könyvben benne
2: igen,
1: lenni?
2: Ő azért került bele, mert ő januárban felhívott engem, beszélgettünk, húgikám, könyv, hogy hát mondom, jön, ó, hát én szeretnék benne lenni. De hát mondom, hogy, hát oké, hogy ő is az ételekhez, de hát mondom, te normál alapanyagokból. Mm-hmm. Nem, hogy ő csak egy fényképet szeretne velem, és hogy akkor az benne lenne a könyvbe, és mindent lebeszéltünk, és én még azt is kitaláltam, hogy azon kívül megkapna még egy képet, a gyerekek közébe ültettem volna, és tortával letették volna a gyerekek. Ez sajnos nem jött össze.
1: Na, de láttad, hogy milyen az élet?
2: De én megígértem.
1: Pont a 10-nél? Pedig kérhette volna korábban is. Nem? Valahogy pont most.
2: Igen, és itt szeretném a kiadómnak is megköszönni azt, hogy nyitott volt erre, hogy ő így belekerülhessen, és igazából amit én akkor megígértem neki, meg tudtam tanulni.
1: Az teljesült, tehát benne van a könyvben, úgyhogy hát kedves hallgatóink, ez most egy átlagosnál is személyesebb, pedig hát azt gondolnánk, ugye, hogy a te történeted, ami mögötte van, az már eleve egy nagyon személyes indítatás, igen, meg a missziód is, de hogy hát van itt azért ennek még mélyebb.
2: Igen, és sokszor egyébként is az emberek nem tudják, hogy a mosoly mögött mi lakozik a másik emberbe.
1: Hát arról tényleg soha nem beszéltél, hogy korán elvesztítetted a szüleidet?
2: Nem, abszolút nem volt nyilvános a követőim felé.
1: Na de ti hogy, ha már, és köszönöm tényleg a bizalmat, hogy itt mesélsz erről, de hogyan birkózik meg az ember? Tehát 12 éves kora után például egy ilyennel.
2: Én akkor nem tudtam ezt egyébként felfogni. Tehát ez nálam később csattan.
1: Tudatosodott?
2: Igen, hiába próbált anyu mindent megtenni, megbeszéltetni. Nem sikerült. Uh-huh.
1: De az, hogy egymásba tudtatok kapaszkodni, úgy könnyebb volt? Egy fokkal? Mármint a tesóddal.
2: Igen, és azt mondanám, hogy az ő barátai is mindig a húguknak tekintettek. Tehát, hogy
1: úgy jöttek. Közösen.
2: Igen. Én velük jártam szórakozni először, tehát csak úgy, hogy a bátyámmal mehettem el. Szóval, na, jó volt a mi kapcsolatunk.
1: De neked van már ugye saját családod.
2: Igen.
1: Férj, két igen, gyerek, tehát egy szépen berendezkedtél.
2: Igen, és akkor nekik is megköszönném azt, hogy a férjemnek, igen. Meg a barátaimnak.
1: Mert sok türelem, meg támogatás kell a te életformádhoz?
2: Ehhez a dologhoz kellett. Tehát most, hogy elvesztettem.
1: Ja, értem. Hogyne, a lelki támogatásban.
2: Igen.
1: Okay. Egyébként most, bocsa a kérdésért, mindenfajta banálisság nélkül kérdezem, hogy tud a munka gyógyír lenni?
2: Igen.
1: Tehát el tudja...
2: Én azóta annyi...
1: A fókuszt egy picit.
2: Igen, annyi receptet készítettem azóta.
1: Amit még soha.
2: Hogy szerintem jövő január-februárig is naponta tudok kitenni egyet.
1: Jó, mert ez mindig így van, hogy te kitalálsz újdonságokat, de először azt te megcsinálod,
2: persze,
1: és csak akkor teszed ki, amikor az letesztelted?
2: Igen.
1: Na, mert egyébként ez hogy szokott lenni, hogy Oké, most értem az indítatást, hogy miért alkottál még többet, de nem voltál ennyire termékeny korábban?
2: De, már mindig sütöttem, viszont most ebben menekültem.
1: Oké. Más volt a...
2: Igen.
1: Más volt a mögöttes. Hú, hát te most látod, tudod, hát már többször voltál itt. Most éppen kinyitottam a vöröslencsés kukoricás batyunál. Még nem is ettem
2: ilyet. Igen, az rizslapból készült.
1: És majd csinálj még ilyet, hogy belelapozgatok.
2: Jó.
1: Mert hát ajánlom szívből egyébként azoknak a hallgatóknak is, és akkor most kérdezem, hogy akik nem érintettek, ők is jókat tehetnek ebből?
2: Igen.
1: Tehát ez nem csak mentes, vagy azoknak, akik feltétlenül ilyet kell lenniük?
2: Nem, bárki. Egyébként ugye, hogy ennyire termékeny voltam az utóbbi időben, és mondom, jó, hát ki eszi meg, mert azért volt, mikor 5-6 sütit megcsináltam egy nap. Csak már lefoglaltam az agyamat, míg a gyerekek ugye iskolában voltak, és akkor mondtam az uramnak, hogy na, dobozolok, vidd, egyétek. Add a kollégáidnak.
1: Aha. És akkor vitte.
2: És akkor megették, és akkor jött haza, mondom, na, ez ette, az ette, és hogy ízlet, hát elfogyott.
1: Uh-huh. Hú, nagyon izgalmas hivatás a tiéd is egyébként, hogy mindig valamit kitalálni, de hogy jönnek ezek az ötletek? Van, hogy felkelsz reggel, és már
2: és akkor van? Igen.
1: Hogy tehát mint egy dalszerzőnek, igen. Hogy akár megálmodja a dalszöveget, vagy a zenét?
2: Vagy van sok meggyem, már ugye nekünk van vagy 4-5 fánk, és hát ezt a meggyet nem fért mindenbe a fogyasztóba, el kellett sütögetni. És akkor jó, akkor meggyesre tettek. És akkor azon kattogott az agyam, hogy akkor ilyen piskótás, olyan krémes, ilyen...
1: Na, de ez egy állandó kísérlet.
2: Igen.
1: És ezt hogy képzeljük, hogy van olyan is, ami ehetetlen? Most bocs.
2: Van. Egyébként pont a múltkor beszélgettem egy követőmmel, és írtam neki, hogy hidd el, hogy nekem is van, amikor nem sikerül. Na ne, de. Tehát nekem is van, és akkor ott állok.
1: De azt is elküldött szétosztani.
2: De. Ott állok fölött, azt röhögök.
1: Aha.
2: És akkor, ja, igen, szerintem az volt a hiba, és akkor ezt kijavítom.
1: Jó, olyan nincs, hogy te nem kóstolsz meg valamit.
2: Mindent megkóstolom.
1: Tehát az muszáj. Na, sajtos szív a következő.
2: Igen, az is rizslapos.
1: Na most az a rizslap, ez segíts már nekem, én, aki kétszer voltam életemben a konyhában. Jó, kis túlzással. De hát én nem veszek rizslapot. Az mi?
2: Ez igazából egy a tavaszi tekercs.
1: Igen.
2: Ettél már?
1: Hogyne?
2: Na hát az is a rizslap. Rizslap, aha. Igen.
1: És ezt bemegyek a boltba, így kérem, hogy rizslapot.
2: Hát
1: szeretném.
2: Érdemes a kínai boltba keresni, uh-huh. Mert ott általában mindig van. És annyira sokrétű, mert az ember azt hinné, hogy tényleg csak a tavaszi tekercset lehet elkészíteni belőle, pedig nem. Még palacsinta utánzatot is csináltam.
1: Komolyan?
2: Belőle. Aha.
1: Itt látom, hogy még sörélesztő pehely, gluténmentes is,
2: igen,
1: kell a
2: szóráshoz. Az egy ilyen sajtos ízvilágot ad neki.
1: Na, de akkor nem megyünk messzire, bolonyai táskát.
2: Olaszország.
1: Lehet belőle készíteni. Na, de mondd már, hogy hogy jönnek az ötletek?
2: Fú.
1: Szörfölgetsz a neten?
2: Van, amikor csak ilyen képeket nézegetek. Uh-huh. És akkor hú, de jó lenne ezt mondjuk átmentesíteni, és akkor átmentesítem, de a végén már teljesen másképp néz ki, mert akkor már jön az ötlet, hogy azt inkább nem oda, meg nem így, és így.
1: Jó, ugye a tesódról beszéltünk, és még egy picit maradjunk nála, hogy ő séf is volt akkor ezek,
2: igen,
1: szerint?
2: Igen, étterem tulajdonos.
1: Na, de ti tudtatok erről is beszélni? A kajákról?
2: A kajákról?
1: Vagy ő nagyon más vonalat képviselt?
2: Hát ő azért más
1: képviselt. Jó, tudom, hogy kommerszebb volt.
2: Igen, neki nagyon igazából nem volt a kaja úgy köztünk téma, mert ők átjöttek ünnepekkor, karácsonykor. Ő tudta, hogy itt akkor hogy kánelmentes kaja lesz.
1: És ja, tehát akkor nem az volt, hogy főztél neki külön,
2: nem,
1: nekik, hanem
2: nem.
1: Itt ők is azt tették, amit ti.
2: Aha, igen. És akkor
1: így szerette?
2: Igen, mindig elmondta a véleményét, és a legnagyobb az volt, az a tavalyi karácsonyi, igazából tehát az utolsó karácsonya nálunk, hogy a lányom szereti a tárkonyos levest. Hát, Tomika nem akar belőle lenni, de én csináltam egy édes burgonyás sütőtökös krémlevest. Mondom, gyere, kóstold már meg! Át, krémleves, át, na, mondom, csak nyalikázz meg. Hát két tányira levett belőle, na, és azt mondta, hogy annyira finom, hogy még az étterembe is betenni.
1: De jó, na, hát ez a visszajelzés.
2: Igazából nekem ő volt a legnagyobb kritikusom, pont azért, mert ő más szemmel nézte.
1: És elfogadtad tőle mindig?
2: Persze.
1: Én a negatíva, vagy a kevésbé?
2: Aha, jobb azt is. Tehát én nem, is. Ő, hogy mondjam, ő más szájízzel ette, mert hogy ő ugye nem volt allergiás.
1: Aha.
2: És ő azért szerette a különbségeket keresni benne.
1: És talált?
2: Nem igazán. Nem,
1: hát igazán. Akkor az is egy jó, nem, az is egy jó vissza.
2: És az, hogy jól bekajált mindig, és akkor húgikám úgy lefeküdnék aludni egy kicsit. Na, nekem ez volt a végszója mindig.
1: Aha. És le is feküdt ott?
2: Ott nálunk, mondtam, mehetsz a kanapéra, vagy a nagyszobába.
1: Jó. Tényleg finom volt akkor a kaja.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Kismonának meg még inkább örülök. Hát sok titulust mondhatnék a nevéhez, még írót is, hiszen már a 10. könyvét hozta el nekünk a Mona konyhája sorozatban. Ez már a második mentes sütis könyv, de egyébként a 10.
2: Igen.
1: Kiadvány nagyon szép ez is, mint mindegyik. Köszönöm. Kemény kötéses, végig gyakorlatilag színes fényképekkel illusztrált, és tök jó képek, nagyon incsiklandó módon vannak befotózva, ezek, ezt jól megtanultátok az ételfotózást. Ez 10 év is egyébként, minden évben egy könyv?
2: Hát igen, mégül is mondhatjuk azt.
1: Na, szóval szinte igen. Már volt idő kitanulni,
2: igen,
1: ezt az egészet.
2: Meg én az elején, amikor a Vivi lett, tehát a sorozatot, azt ő kezdte el fotózni, én elmondtam neki, hogy én nem szeretnék cicomás képeket. Tehát nekem az a lényeg, hogy középen legyen az étel, süti, tök mindegy, hogy mi az. Nem kell 620 kanálka, villácska, szalvétácska, mit tudom én mi. Mert nekünk, én azt gondolom, és a visszajelzések is ezt mondják, hogy nekünk ételallergiásoknak nem azt fogjuk megnézni, hogy most szívecskés tányérom van, hanem minket a kaja, az étel érdekel, hogy az tényleg úgy nézzen ki.
1: Elárulsz kulisszatitkokat?
2: Persze, kérdezel.
1: Tehát hogy van ez ilyenkor, hogy ugye megvan a könyv, megcsinálod vagy hát a könyv ötlete, összegyűjtöd a recepteket, és akkor ti ezt egybe fotózzátok le?
2: Otthon. Lesütöm, és akkor jön a Vivi, és akkor befotózzuk.
1: De otthon fotózzátok?
2: Igen. Nem.
1: Komolyan?
2: Igen. Tehát nekem ilyen food stylist meg, nem, tehát én nem, nekem nem. Jöjjön csak a fotós, meg én.
1: Csiki
2: meg...
1: Vivi, erről van szó, ugye?
2: Csiki Vivi, igen. Csiki
1: Vivizedő, de hogy tudják, igen, hogy róla beszélünk.
2: És én azt gondolom, de meg lehet engem cáfolni, de ez az én véleményem és az én érzésem, ha ott egy food stylist belenyúl, az már nem az én elképzelésem,
1: igen,
2: lesz.
1: Az
2: a
1: más irányba viszi.
2: Az, igen, az a lényeg, hogy én azt lássam, amit én szeretnék, hogy a többiek, tehát az emberek, akik megveszik a könyvet, azt lássák, amit sugall ez, ja, az
1: világos,
2: egész.
1: Világos.
2: Az én elgondolásomat.
1: Nógrádi Katalin dietetikus írt ajánlást,
2: igen,
1: a könyvethez.
2: Igen. Mindegyikhez egyébként, Katika. Úgy ismerem régóta.
1: De most 60 recept van benne,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Ennyi szokott lenni általában?
2: Igen, mindig 60.
1: Ja, hogy ez
2: ez valamár egy ilyen
1: bevált szám.
2: Igen, igen.
1: Na, köleskréker most, hogy itt nyitottam ki. Például mi az, ami nálatok állandóan visszatér az újak közül? Van ilyen?
2: Már
1: valaki van. Megszerette a gyerekek közül, vagy?
2: Fél? Jaj, van. Hát a sütőtökös brownie. Az nincs benne egyébként ebbe, de az nálunk, figyelj, most ne neves ki, a kiskutyám 2 éves lesz vasárnap, és születésnapi buli lesz neki.
1: Na, hát nem nevetlek ki, nekünk is van kutya, és reggelente kávézik.
2: Na.
1: Hát a kutyás szakemberek, akik ide jönnek, elmesélnek, nekik fogják a fejük, hogy itt jó ég, hogy mi van ott,
2: igen,
1: nálunk.
2: Igen, tehát nálunk ez olyankor úgy történik egyébként, hogy elvisszük egy nagy ilyen állatos bevásárló, ott választhat egy dolgot, utána átmegyünk, és papikápot kap egy bizonyos helyen, és akkor onnan haza, és akkor 2-re jönnek a vendégek.
1: Jaj, még az is van?
2: Persze!
1: Rendes buli. Okay.
2: Hát azt mondom, rendes buli.
1: Jó, én azt hittem, hogy az a buli, hogy elviszitek választani.
2: Nem, mert igazából csak az első szülinapját akartam így megtartani, mert az előző 2 kutyusomnak is az volt. Viszont, hogy Tomika elment, így azt mondtam, hogy minden lehetőséget megragadok, hogy akiket szeretek, azokkal
1: együtt a pillanatokat.
2: Legyünk, és így Kolbikának megint lesz szülinapi partia.
1: Na, az a neve, hogy Kolbika.
2: Kolbász.
1: Oké. Okay.
2: A tacskó. És ott akkor is például már meghozták a férjemék a sütőtököt, hogy sütőtökös brownie.
1: Én még nem is ettem olyat, úgyhogy. De minden sütőtökös dolgot, még a sütőtökös forrócsokit is kipróbálom. Aha. Tehát amit csak el tudsz képzelni, ez valahogy kibanad, de majd akkor küld át a receptet.
2: Jó.
1: Na, piña colada.
2: Na hát ugye az a kókusz meg az ananásznak a keveréket. Mint a koktél.
1: Ez a süti, ugye, igen, ha már sütikről beszélünk, igen, a könyv, igen, kapcsán. De finom is?
2: Nagyon. És az ott vannak ugye az országtorták, na fú.
1: Na, arról mesélj már az országtortákról, ez egy jó téma.
2: Igen, az országtorták, én arra törekedtem, tehát ha most valaki megnézi a fényképet, nem azt fogja látni, hogy ez egy kerek torta, meg agyon van cicomázva, ami nekem szempont volt, hogy az ízvilág az megmaradjon.
1: Igen.
2: De úgy elkészítve, hogy azt egy kezdő is meg tudja csinálni.
1: Én most odaadom neked, keresd már ki benne, vagy mutasd már, kérlek, az országtól. Tehát ez hány országtortát jelent?
2: 10 országtort.
1: A 10 évre visszamenőleg?
2: Nem, össze-vissza. Aha. Tehát amik eddig voltak, azokból válogattam. 10 darabot ki. Egyébként mindjárt.
1: Az a baj, hogy most azért...
2: Nézd meg, Szabolcsi almás mágtorta. Tehát ez például egy ilyen, mint a piskót, a tekercs, olyan jellegűen csináltam meg, de a töltelék hozza azt az ízt, ami az eredetibe, a piskóta, ami az eredetibe, meg a bevonat, ami az eredetibe.
1: Uh-huh.
2: Csak más köntös csináltam. Vagy a gesztenye, a kicsi gesztenye. Hol van? A kicsi gesztenye. Látod, mint ilyen kis muffin formában, igen, sütés nélkül.
1: Óriási.
2: Tehát itt az volt a lényeg, hogy tényleg ez
1: egyszerűen.
2: Igen.
1: Okay. Még akár én is.
2: De amúgy igen. Okay. Igen, pontosan.
1: Aki nem vagyok egyébként annyira otthon,
2: igen,
1: a konyhában. Na, az ország tortáiról most azért vagyok gondban, mert valameddig követtem. Őrség zöld aranya van ilyen?
2: Olyan is van, igen.
1: És ott benne van?
2: Nincs.
1: Ott, az nehéz egyébként?
2: Nekem ezek voltak ízvilágilag.
1: Értem, oké. Mert hogy ott az évente van, mert nem vagyok benne.
2: Igen. És akkor
1: jártas, ezért segíts a témában.
2: Van cukormentes is, meg van a normál.
1: Mind a kettő van?
2: Igen.
1: Mindig, igen.
2: Aha.
1: Jó, én néha kóstolgattam, néha nem, néha értem, hogy miért lett ez az első, néha nem. Hogy vagy te ezzel?
2: Én úgy, hogy cukrászdába egyébként soha nem kóstoltam országtortát. A somlói revolúció viszont már nálam egyszer elkészült otthon.
1: Aha.
2: Már én imádom a somlóit. Az a könyvben is benne van, egy kicsit módosítottam rajta, finomítottam rajta. A gesztenyés is például azért került bele, mert én imádom a gesztenyét, tehát olyan kedvencek is kerültek ebbe bele. Mert azért sok országtorta van már, és nehéz volt válogatni, és
1: igen,
2: próbáltam,
1: pont
2: hogy
1: ezt akartam.
2: Mákos is, csokis is, gesztenyés is, gyümölcsös is.
1: Jó, sok szempontot figyelme
2: vettél. Igen.
1: A gyerekek most mennyit segítettek neked? Mert arról már utóbbi években beszéltünk többször, hogy ők is belettek vonva.
2: Abszolút. Sőt, most még többet segítenek. Még többet vagyunk együtt, mert és a férjem is. Bárhol megyek, el akarsz jönni? Megyek, persze.
1: Na.
2: Tehát, hogy
1: tehát többször tart veled, mint korábban?
2: Igen.
1: Mert emlékszem, egyszer itt is voltatok szerintem.
2: Na, ő nem volt.
1: Már nem a mikrofon előtt, de elkísért egyszer.
2: Nem.
1: Biztos?
2: Nem. Biztos.
1: Akkor bocs, akkor nem is ismerem?
2: Nem.
1: Na jó.
2: Ide nem kísért. Ő amúgy most dolgozik. De tehát így például bevásárlás, vagy csak akár valamit megnézni, és jön. Azt tudni kell, hogy neki 2024-ben halt meg az édesanyja, 2025-ben az édesapja.
1: Ugye egymás után.
2: Tehát aztán jött Tomika, ugye a testvérem, uh-huh, és most pár hónapja egyébként meg a nagybátyja halt meg.
1: Hú, őrület. Reméljük, hogy ez a vége is. Igen. Ennek a rossz
2: így kijutott
1: szériának.
2: Most ebből. Úgyhogy...
1: De egymásba kapaszkodva?
2: Igen.
1: Élitek túl ezt az időszakot?
2: Igen.
1: Hát az a lényeg, hogy,
2: igen,
1: hogy ott vannak neked, igen, meg. Vagy vagytok egymásnak.
2: Igen.
1: De azt láttam eddig is, hogy szinte egy emberként támogatják, amit te csinálsz.
2: Igen. Meg ugye? Egyébként az életképek fotózásánál ott van ő is.
1: Na, akkor láthatja ő.
2: A gyerekeket.
1: Kedves közönség
2: is. Fotózzuk.
1: Mennyire nehéz a blogger élet? Mindig kitalálni új tartalmakat. Bírod még, meg szereted?
2: Bírom, szeretem. Vannak nehezebb napok, tehát amikor én sem vagyok úgy lelkileg, mert ugye ezek az elmúlt dolgok mondjuk éppen aznap nem úgy keltem föl, és úgy jobban rajtam vannak, de terelem a figyelmemet. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ne arra gondoljunk, hogy mit történt, hanem arra, hogy mondjuk ő onnan velünk van egész nap.
1: És segít.
2: És segít.
1: És segít. Vagy hát a lélekben ott van veled ez a lényeg. De valahogy a szülőket is tudtad így kezelni? hogy őket még nem

0: ebben, kvázi mint egy utolsó privát fejezet, ebben ez is egy segítség?
1: Igen.
0: Tehát az írás az terápia is lehet?
1: Igen. Igen, abszolút.
0: A nehéz időkben, úgyhogy a hallgatóknak is ajánljuk, de előtte olvassák el mindenki.
1: Igen, egyébként már annyiszor gondolkoztam, hogy tényleg az én életemből meg könyvet lehetne írni.
0: Hát már itt a tizedik.
1: De
0: értem,
1: nem,
0: az életrajzot.
1: Igen, okay. Igen. Tehát,
0: de azt miért nem írod meg?
1: Nem tudom.
0: Nem tudsz hozzákezdeni?
1: Nem tudok hozzákezdeni.
0: Hát, hogy pont az érintettség okán.
1: Igen, nem tudok. Tehát lehet, hogyha lenne egy olyan személy, aki megírja az én történetemet, vagy hogy mondjam, úgy, hogy velem beszél, és akkor nem tudom. Lehet, hogy aztán 2 év múlva azt mondom, hogy na, csapjunk bele.
0: Erre szerintem megérik az ember.
1: Meg, igen.
0: Mert itt egy olyan alkotó, amilyen te vagy, már tényleg 10 könyvvel kijött, hát szerintem érezni fogod, hogy mikor kell elkezdeni leülni és megírni mindent a gyerekkori érzésektől egészen a mostanig, de azért örülök végül is, hogy beszélsz erről, mert tulajdonképpen azért példát mutatsz ezzel, tehát ezzel is adsz egyfajta kapaszkodót, hát hiszen azért az emberek tele vannak tragédiákkal, valószínűleg a követőid is.
1: Biztos, hogy van, és szerintem sokan nem gondolták volna ezt, hogy én miken mentem keresztül. Uh-huh. Mert mindig csak azt látják, hogy én mosolygok, bohóckodok, vicceskedek, mert ez is egy menekülés.
0: A vicceskedés?
1: Igen.
0: Jó, de az sok mindenen átsegít.
1: Pontosan, azért.
0: Tehát ez nem egy ördögtől való dolog.
1: Igen.
0: Addig jó, amíg tudsz.
1: Igen.
0: Egyébként. Igen. Na jó, én nagyon sok erőt kívánok neked. Köszönöm. Ehhez. Mennyire látod most előre az életedet? Tehát lesznek közönség találkozók? Hogy szokott ez lenni?
1: Én nagyon szeretnék egy ilyen nyári piknikszerűt.
0: Aha. Ez ott, ahol laktok?
1: Hát egy olyan, akár a Margit szigeten.
0: Ott volt már egyébként?
1: Nem.
0: Na, akkor ez egy jó ötlet.
1: Szóval vannak ötleteim, csak az elmúlt 2 év sajnos olyan volt, hogy
0: volt mivel foglalkozni.
1: Igen. És így...
0: Értem, de ezt leszámítva szeretsz találkozni a követőiddel, az olvasóiddal?
1: Én szeretek.
0: Az mindig egy élmény.
1: Abszolút szeretek. Nem is olyan rég volt a Sernek egy rendezvénye, és ott is jelen voltam.
0: Aha.
1: Nagyon írtó cukik voltak, és azt tudni kell, hogy nekik volt annó évekkel ezelőtt, azt hiszem, hát talán 9, egy rendezvényük, ahova vittem a Tomit is.
0: Uh-huh.
1: Mert az Andrássy úton volt ilyen hamburgerezés, és a Ser is kiment a kis food truckkal, és akkor a Tomi volt, mint szakács, én meg ugye, mint a blogger. És azért, tehát mikor ez jött ez a felkérés, azonnal mondtam rá.
0: Uh-huh.
1: Erre igent.
0: Na, de akkor is vannak nagyon jó találkozások.
1: Igen,
0: meg élményteli találkozások. Tehát és azt gondold el, hogy azoknak milyen élmény ez, akik téged követnek, szeretnek.
1: Igen.
0: Hogy élőben találkozhatnak veled.
1: Egyébként, ha csak telefonon, ugye, mikor mondjuk tőlem vesznek, vagy rendelnek könyvet, és valami miatt felhívom, és tényleg te vagy? Jaj, olyan cukik, de olyan, és meglepődik, hogy én hívom föl, és kérdezem meg. Nagyon aranyos.
0: És hát miért ne lehetne?
1: Pontosan.
0: Tehát nem esik le a gyűrű az ujjadról.
1: Nem, úgy, és akkor van, hogy már jönnek a gyerekek, de kivel beszélsz még mindig, mert mondjuk már 20 percet csacsogok.
0: Aha. Jó, hát na. A anya azért teszi, hogy hosszú távon is működjön a blog. Én nem is szeretem igazából ezt a blogger szót, mert azért te sokkal több vagy annál. Tehát azért a bloggereknek általában nincs 10 könyvük, ott kérdők. De valószínűleg hozzátartozik az egész. Tehát bloggerség nélkül lehet, hogy ez sem lenne.
1: Igen. Szokták kérdezni, hogy mi vitt arra, hogy ezt az egészet elkezdtem, és mindig mondom, hogy én csak csoportokba kezdtem megosztani a receptet, aztán mondták, hogy legyen egy Facebook oldalam, hát jó, legyen, megcsináltam, de én akkor, ha nekem azt mondják, hogy X könyv, meg ott vagyok jelen, én biztos, hogy akkor teliben neveltem.
0: Ha nem hiszem.
1: Gyerekek, nem.
0: Na, és látod már itt, hogy a 10. Hát kedves hallgatóink, szívből ajánlom Kis Mona konyhája sorozatának vadonatúj könyvét, ez most már ott van mindenhol?
1: Szerintem most már mindenhol.
0: Jó, a második

0: mentes sütikönyvet, de az oldaladon külön is megrendelhetik. Mondj el minden elérhetőséget, most ez a lélektani pont van.
1: Van a Facebook, ugye a Mona élet az ételallergiával, és akkor TikTok, Instagram, YouTube is van.
0: Mindenhol megtalálnak.
1: Mindenhol.
0: Oké. Kis Monát keressék. Országtorták, rizslapos receptek, új és süti különlegességek, 60 glutén, tej, tojás, cukor, szója, élesztő és kész lisztkeverékmentes vegán recept.
1: És cukorbetegeknek és érbetegeknek is jó.
0: De jó. Na, szóval ez egy nagyon fontos, praktikus könyv oda otthonra. Éljenek vele is, keressék. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A bizalmadat meg még inkább.
1: Köszönöm.
0: Fel a fejjel, meg hát sok ilyen, még sok ilyen, nem ezzel a háttérrel persze, meg nem ilyen történetekkel, de azt gondolom, hogy sok rossz után most már tényleg jön a jó. Tehát most már csak a legjobbakat kívánom.
1: Köszönöm.
0: Neked, nektek, csak a családnak, meg a gyerekeknek, a férjednek. Ez az enyém a könyv.
1: Igen, az a tiéd.
0: Én ezt viszem is haza, kedves hallgatóink. Monától elköszönök, de önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még mi is fogunk találkozni. Ez a sláger.

0: csodám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kis Monának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több állami támogatást kérnek a megyei jogú városok a kormánytól. Enyhíthetik a kényszerintézkedést az NKH ügy két gyanúsítottjánál. 36 év után ismét Budapesten lép fel Jason Donovan. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Adócsökkentést és több állami támogatást kérnek a megyei jogú városok a kormánytól. A megyei jogú városok szövetségének 25 polgármestere az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztetett a kormánnyal. Azt szeretnék, hogy a városok több támogatást kapjanak a közösségi közlekedésre, és jelentősen csökkenjen a szolidaritási hozzájárulás. Javaslatuk szerint ennek felső határa az iparűzési adóbevétel 15%-a lenne. A közétkeztetés áfáját 2027-től 5%-ra csökkentenék. Emellett legalább az inflációval növelnék az önkormányzatok normatív támogatását. A szövetség szerint a megyei jogú városoknak az önkormányzati dolgozók béremeléséhez is állami kompenzációt kellene kapniuk. Bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta az ügyészség a szeptember 9-e óta letartóztatásban lévő két gyanúsított esetében, a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben. A főügyészség szerint a bizonyítás befolyásolásának veszélye már nem áll fenn, és a gyanúsítottak a felmerült vagyoni hátrány összegét is megfizették. A megalapozott gyanú szerint egy cég 82,5 millió forintos NKA támogatással számolt el úgy, hogy a film még nem készült el. A bíróság a következő napokban dönt az enyhébb kényszerintézkedésről. Jövő januártól tovább bővül a fizetős parkolási övezet Kőbányán. A D-várakozási zónához csatlakozik a Bihari utca, a Fercő utca, a Basa utca, a Száva utca, a Fogadó utca és a Balkán utca által határolt terület, valamint fizetőssé válik a Sibrik-Miklós út, a Maglódi út, a Kada utca és a Harmat utca közötti rész is. Ezeken a területeken munkanapokon reggel 8 és este 6 óra között kell majd fizetni. Az óradíj személyautóknál 300 forint lesz, és az új zónákban már készpénzes automatákat sem telepítenek. A budapesti Corvinus Egyetem bekerült a világ üzleti egyetemeinek elitklubjába, mivel 3 évre megszerezte az Equis akkreditációt, ami Magyarországon elsőként sikerült üzleti egyetemnek. A rangos akkreditációval világszerte mindössze 153 intézmény rendelkezik. Az Equis az oktatás és kutatás mellett az egyetem nemzetközi jelenlétét, vállalati kapcsolatait és stratégiai működését is vizsgálta. Az értékelők a Corvinus stratégia alkotását és annak megvalósítását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták. A Corvinus a közép-kelet-európai régióban 8.-ként csatlakozott a Triple Crown intézményekhez. 36 év után ismét Budapesten lép fel Jason Donovan, ausztrál énekes és színész, a 80-as és 90-es évek egyik ismert tini bálványa. Az előadó október 10-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel. Donovan a Neighbors című ausztrál sorozattal vált világszerte ismerté, amelyben Kylie Minogue karakterének férjét alakította. Zenei karrierje 1988-ban indult, legnagyobb slágerei közé tartozik a Kylie Minogue-gal közös Especially For You, valamint a Too Many Broken Hearts. Bemutatkozó albumából több mint 3 millió példány fogyott Nagy-Britanniában. Donovan később a londoni West Enden is sikeres musical színész lett, Budapesten pedig legutóbb 1990-ben a Kis Stadionban adott koncertet. Még 2 napig élvezhetjük a kellemes őszi időt. Ma is sok napsütés várható, kevés fátyol felhő szűrheti csak a napfényt, esőre nem kell számítani. Reggel 8-10, délután 24-25 fok valószínű. Szerdán még folytatódik a többnyire napos idő, a csípős hajnal után délután 22-27 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

más lettem, a tükör így ismer. Le nem törölhetem a múltamat.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolja sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teleszült műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek, bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művészbarátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea a klasszikus zenei tanulmánya után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától, Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tao zenekarig sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyarország nem akadályozza az Ukrajnával folytatott uniós csatlakozási tárgyalásokat. Most lehet megszavazni, milyen dalok szóljanak jövőre a Margit-szigeti zenélőszökőkútból. Ismét megrendezik a Látás hónapja országos kampányt. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. A Financial Times szerint Magyarország nem akadályozza az Ukrajnával folytatott uniós csatlakozási tárgyalások újabb technikai szakaszának elindítását. Alap úgy tudja, Magyar Péter miniszterelnök arra utasította a magyar diplomatákat, hogy ne akadályozzák a következő két tárgyalási fejezetcsoportról szóló uniós levelek elküldését. Ezek az unió egységes piacát és a versenyképességet érintik. A teljes magyar politikai támogatás ugyanakkor attól függhet, hogy az ukrán parlament elfogadja a nemzetiségi kisebbségek oktatás jogainak bővítéséről szóló törvénytervezetet. A Financial Times szerint erről október 12-én szavazhat az ukrán parlament. Két család költözhetett családok átmeneti otthonából megfizethető önkormányzati bérlakásba Józsefvárosban. A Habitat for Humanity, a Józsefvárosi Önkormányzat és a Családok Átmeneti Otthona közös programjában két korábban lakhatatlan, üresen álló lakást újítottak fel. Az egyik lakásba februárban egy édesanya költözött két gyermekével, a másikat májusban egy öttagú család vehette át. A program célja, hogy a megfizethető lakhatás hiánya miatt az átmeneti otthonokban rekedt családok tovább léphessenek. A felújításokat a Fővárosi Szolidaritási Alap és vállalati támogatók is segítették, a munkában pedig több száz önkéntes vett részt. A Habitat szerint az üres önkormányzati lakások felújítása fontos eszköz lehet a megfizethető bérlakások számának növelésében. Október 15-éig lehet szavazni arra, milyen dalok szerepeljenek jövő tavasszal a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsorában. Az 50 választható dal közül a 20 legtöbb voksot kapó szám kerül be a 2027-es nyári programba. A listán Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, a Beatles, Betonhoffi, Jude Law és a Carson Coma dalai is szerepelnek. A szavazás csak a zenei program egy részét érinti. A gyerekdalos, komoly zenei és Budapest 150. születésnapjára készült blokkok megmaradnak. Közben felújítják a szökőkutat, többek között a hangfalakat és a multimédiás rendszer fő elemeit is kicserélik. A tervek szerint a megújult zenélő szökőkút május elején indul új dalokkal. Ebben a hónapban ismét megrendezik a Látás hónapja országos kampányt. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó optikák most ingyenes látás ellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek. A rendszeres látásvizsgálat minden életkorban fontos, hiszen a rossz látás nem csak fejfájást és fáradtságot okozhat, hanem a közlekedésben is veszélyforrás lehet. A részletekről Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Látás hónapja a hazai optikai szakma legnagyobb kampánya. Én már 21 éve töretlen sikerrel kerül megrendezésre. Közel 200 optikai szaküzlet vesz részt országszerte a kampányban. Javaslom, akiket érdekel a látás egészségük, és esetleg szeretnék megnézni az éppen most használt előjüket, keressék a Látás hónapjában résztvevő optikai szaküzleteket szerte az országban. Díjmentes látás ellenőrzés, a díjmentes szemüveg ellenőrzéssel, izaktanácsadással. Az éles látás nagyon fontos, és a látásunk gyakorlatilag az egész életünkre, az életminőségünkre kihatással van, kedvünkre, a lelkesedésünkre, a biztonságunkra, úgyhogy figyeljünk erre együtt. Ebben a hónapban kiemelten, közel 200 optikában országszerte.
2: Ma még száraz, többnyire napos idő valószínű, csak fátyol felhők lehetnek az égen. A keleti szél gyenge mérsékelt marad. A hűvös reggel után délután 22-24 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Target FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több állami támogatást kérnek a megyei jogú városok a kormánytól. Enyhíthetik a kényszerintézkedést az NKH ügy két gyanúsítottjánál. 36 év után ismét Budapesten lép fel Jason Donovan. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Adócsökkentést és több állami támogatást kérnek a megyei jogú városok a kormánytól. A Megyei Jogú Városok Szövetségének 25 polgármestere az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztetett a kormánnyal. Azt szeretnék, hogy a városok több támogatást kapjanak a közösségi közlekedésre, és jelentősen csökkenjen a szolidaritási hozzájárulás. Javaslatuk szerint ennek felső határa az iparűzési adóbevétel 15%-a lenne. A közétkeztetés áfáját 2027-től 5%-ra csökkentenék. Emellett legalább az inflációval növelnék az önkormányzatok normatív támogatását. A szövetség szerint a megyei jogú városoknak az önkormányzati dolgozók béremeléséhez is állami kompenzációt kellene kapniuk. Bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta az ügyészség a szeptember 9-e óta letartóztatásban lévő két gyanúsított esetében, a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben. A főügyészség szerint a bizonyítás befolyásolásának veszélye már nem áll fenn, és a gyanúsítottak a felmerült vagyoni hátrány összegét is megfizették. A megalapozott gyanú szerint egy cég 82,5 millió forintos NKA támogatással számolt el úgy, hogy a film még nem készült el. A bíróság a következő napokban dönt az enyhébb kényszerintézkedésről. Jövő januártól tovább bővül a fizetős parkolási övezet Kőbányán. A dévvárakozási zónához csatlakozik a Bihari utca, a Fercő utca, a Basa utca, a Száva utca, a Fogadó utca és a Balkán utca által határolt terület, valamint fizetőssé válik a Sibrik-Miklós út, a Maglódi út, a Kada utca és a Harmat utca közötti rész is. Ezeken a területeken munkanapokon reggel 8 és este 6 óra között kell majd fizetni. Az óradíj személyautóknál 300 forint lesz, és az új zónákban már készpénzes automaták sem telepítenek. A budapesti Corvinus Egyetem bekerült a világ üzleti egyetemeinek elitklubjába, mivel 3 évre megszerezte az Equis akkreditációt, ami Magyarországon elsőként sikerült üzleti egyetemnek. A rangos akkreditációval világszerte mindössze 153 intézmény rendelkezik. Az Equis az oktatás és kutatás mellett az egyetem nemzetközi jelenlétét, vállalati kapcsolatait és stratégiai működését is vizsgálta. Az értékelők a Corvinus stratégia alkotását és annak megvalósítását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták. A Corvinus a közép-kelet-európai régióban 8-ként csatlakozott a Triple Crown intézményekhez. 36 év után ismét Budapesten lép fel Jason Donovan, ausztrál énekes és színész. A 80-as...
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Zenei karrierje 1988-ban indult. Legnagyobb slágerei közé tartozik a Kylie Minogue-val közös Especially For You, valamint a Too Many Broken Hearts. Bemutatkozó albumából több mint 3 millió példány.

0: hiszem, amíg élek, minden a legvesz. Meg kell a szív megszakadni.
1: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: Több állami támogatást kérnek a megyei jogú városok a kormánytól. Enyhíthetik a kényszerintézkedést az NKH ügy két gyanúsítottjánál. 36 év után ismét Budapesten lép fel Jason Donovan. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Adócsökkentést és több állami támogatást kérnek a megyei jogú városok a kormánytól. A megyei jogú városok szövetségének 25 polgármestere az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztetett a kormánnyal. Azt szeretnék, hogy a városok több támogatást kapjanak a közösségi közlekedésre, és jelentősen csökkenjen a szolidaritási hozzájárulás. Javaslatuk szerint ennek felső határa az iparűzési adóbevétel 15%-a lenne. A közétkeztetés áfáját 2027-től 5%-ra csökkentenék. Emellett legalább az inflációval növelnék az önkormányzatok normatív támogatását. A szövetség szerint a megyei jogú városoknak az önkormányzati dolgozók béremeléséhez is állami kompenzációt kellene kapniuk. Bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta az ügyészség a szeptember 9-e óta letartóztatásban lévő két gyanúsított esetében, a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben. A főügyészség szerint a bizonyítás befolyásolásának veszélye már nem áll fenn, és a gyanúsítottak a felmerült vagyoni hátrány összegét is megfizették. A megalapozott gyanú szerint egy cég 82,5 millió forintos NKA támogatással számolt el úgy, hogy a film még nem készült el. A bíróság a következő napokban dönt az enyhébb kényszerintézkedésről. Jövő januártól tovább bővül a fizetős parkolási övezet Kőbányán. A D-várakozási zónához csatlakozik a Bihari utca, a Fercő utca, a Basa utca, a Száva utca, a Fogadó utca és a Balkán utca által határolt terület, valamint fizetőssé válik a Sibrik Miklós út, a Maglódi út, a Kada utca és a Harmat utca közötti rész is. Ezeken a területeken munkanapokon reggel 8 és este 6 óra között kell majd fizetni. Az óradíj személyautóknál 300 forint lesz, és az új zónákban már készpénzes automaták sem telepítenek. A budapesti Corvinus Egyetem bekerült a világ üzleti egyetemeinek elitklubjába, mivel 3 évre megszerezte az Equis akkreditációt, ami Magyarországon elsőként sikerült üzleti egyetemnek. A rangos akkreditációval világszerte mindössze 153 intézmény rendelkezik. Az Equis az oktatás és kutatás mellett az egyetem nemzetközi jelenlétét, vállalati kapcsolatait és stratégiai működését is vizsgálta. Az értékelők a Corvinus stratégia alkotását és annak megvalósítását az intézmény kiemelkedő erősségei közé sorolták. A Corvinus a közép-kelet-európai régióban 8.-ként csatlakozott a Triple Crown intézményekhez. 36 év után ismét Budapesten lép fel Jason Donovan, ausztrál énekes és színész, a 80-as és 90-es évek egyik ismert tini bálványa. Az előadó október 10-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Donovan a Neighbors című ausztrál sorozattal vált világszerte ismerté, amelyben Kylie Minogue karakterének férjét alakította. Zenei karrierje 1988-ban indult, legnagyobb slágerei közé tartozik a Kylie Minogue-gal közös Especially For You, valamint a Too Many Broken Hearts. Bemutatkozó albumából több mint 3 millió példány fogyott Nagy-Britanniában. Donovan később a londoni West End-en is sikeres musical színész lett, Budapesten pedig legutóbb 1990-ben a Kis Stadionban adott koncertet. Még 2 napig élvezhetjük a kellemes őszi időt, ma is sok napsütés várható, kevés fátyol felhő szűrheti csak a napfényt, esőre nem kell számítani. Reggel 8-10, délután 24-25 fok valószínű. Szerdán még folytatódik a többnyire napos idő, a csípős hajnal után délután 22-27 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az EDI utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M1-es autópályán ma estig tartó aszfaltozás miatt a főváros felé a 17-es és 16-os kilométerek között nagyon figyelmesen autózzanak. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot le is zárták, így ott csak a külső sáv, illetve Budapest centrum felé a legbelső sáv használható. Az M0-ásra viszont továbbra is 2 sávon lehet felhajtani. Fontos tudni, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál a gyorsítósáv hiányában stopptáblás felhajtást alakítottak ki. Legyenek tehát, ahogy mondtam, tényleg nagyon körültekintőek. Itt Budapesten a 6. kerületben lezárták a Király utcát a Holló utca és a Kádi Gyula utca között daruzás miatt, várhatóan ma délután 4-ig. És Ez később lesz, egyelőre igazából ennyi. Ha bármilyen más közlekedési infójuk van, ha bármi rendkívülit tapasztalnak út vagy utazás közben, kérném, hogy jelezzék a 0630-30-30-95-8-as számon, hadd figyelmeztessük a többieket is. Köszönöm és jó utat!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Folytál a szép ősz, de most még az van, ugye ezt mondta Bori, ez volt a lényeg.
5: Pontosan.
3: Na, hát akkor ennek szellemében nagyon szép napkezdést kívánunk mindenkinek, itt Pordán Petra.
5: És amúgy Izoltán.
3: 6 óra múlt 6 perccel csatlakozik hozzánk már is a One Republic és a Counting Stars. Szép napot, jó munkát!

0: Sláger reggel.
1: 2:45 jó reggel. Hát olyan büszke voltam reggel, úgy megdobbant a szívem.
2: Na.
1: Mert kanyarodtam itt az egyik utcában, és képzeld, volt egy óriás plakát velem szemben, amin a Mautner Zsófi van, meg a Cila.
2: Igen.
1: Hogy Sláger reggeleznek. És lesz majd ugye egy hetük, úgyhogy a poént azt most már így lelőtték előre, hogy majd lesz decemberben egy hét, ami csak az övék.
2: Így van, és akkor hát mi szabadságon leszünk, igen. Nekem képzeld el, hogy tegnap annyira nem jó napom volt, nem tudom, valamiért ilyen belső feszültség volt bennem, és voltak ilyen nem jó dolgok, meg túl stresszesnek éreztem
1: tudom
2: magam.
1: Segíteni?
2: Nem, köszönöm szépen, mert se segítettek valamit? Rajtam, nem köszönöm. Jó. Bementem, nyílt nálunk egy csodálatos gíroszozó, egyébként amikor jöttek a mi fantasztikus asztalosaink, akkor a Tomi mindig onnan vitt neki ebédet, és tényleg mondták, hogy elképesztő finom a kaja. Amint meglepődtek egyébként, mert mondták, hogy hát őket sokszor egy kávéval sem kínálják meg, ami meg nekem fura volt. Na mindegy, szóval bementem oda, nagyon éhes voltam, lecsót szerettem volna főzni, de a hentes nem volt nyitva, úgyhogy egy kicsit elrontott a kedvemet. Tudom, amikor elképzeled, hogy elhoztam a finom Bátszent Lászlói paprikát, paradicsomot, majd elkészítem a finom lecsót egy jó kolbásszal, de ahhoz nem veszel bolti kolbászt, a hentes nem volt nyitva, mindegy, mit tegyek, oké, bementem a gíroszoshoz, és már sokszor...
1: Én már itt letoptam a láncot.
2: Igen, tudom.
1: Mostában olyan hangban vagyok, hogy tudod, minden, pedig biztos nem vagyok terhes, mert akkor igen. Szoktatok, hogy ilyen nagyon érzékenyek lenni, hogy mindenen
2: nem.
1: Na jó, hát nem sírok rajta, de hogy tényleg így annyi minden, nem tudom,
2: kikezd az igazság érzetem. Igen, sem vagyok az, csak sok minden történik, és nagyon sokat
1: nem
2: dolgoztam, és
1: tudom,
2: egy kicsit így offus voltam, na mindegy. Bementem, és képzeld el, hogy a gíroszozóban van egy srác, aki mindenkivel nagyon kedves, nem csak velem, mindenkivel, de amikor hazavittem a gíroszomat, akkor láttam, hogy rá volt írva, hogy szép napot Petra, és egy szívecske. És ez olyan jó esett a lelkemnek. Igen, képzeld el, és így néztem a Tomira, mondom, hogy honnan tudja. Ugye, hát babácska, hát vagy hallgat a rádióban, vagy követ az Instán, lehet, hogy látott valahol, és tudja, hogy te vagy. Tehát, hogy, mert hogy nem mondtam meg a nevem. És figyelj, ez olyan jól esett ez a kedves gesztus, hogy nem volt jó a nap, nem tudom, és valaki csak ennyit ráír nekem, hogy szép napot Petra, úgyhogy innen is köszönöm, mert lehet, hogy hallgatják már reggel a Sláger FM-et, úgyhogy a Petrosz gíroszozóban mindenkinek nagyon sok szeretettel köszönöm
1: a kedvességet. Hallgatják reggel a Sláger FM-et, aki reggel a piros lámpánál mellettem át, és utána még a Rákóczi úton egy ideig párhuzamosan haladtunk, fehér színű autóban volt ő, barna hajjal, szép szemmel, és kölcsönösen ide-oda néztünk.
2: Néztétek egymást?
1: A francban, gondoltam, hogy félre de mondom, nem jó, hát akkor elkésem, meg nem tudom, ebben már ilyen, tudod, ilyen, nem vagyok ennyire, mi ez, vállalkozó típus.
2: Láttátok egymást ilyen sötétben?
1: Igen, összenézik, hát a Rákóczit az igen, és gondolkodtam, hogy elképzeltem a forgatókönyvet, félreállok, de hát akkor ő tovább megy,
2: hát
1: akkor
2: ti.
1: Mi van?
2: És nem értél volna be?
1: Meg nem értem volna be.
2: Hát igen.
1: De most így, halló, írj már.
2: Hogy még egyszer kezdjük el tehát akkor.
1: Fehér autóban. Igen. Hát a Barostértől, nem, sőt.
2: Fehér autó, Barostértől.
1: Hát végig egész az Erzsébet hídon ide át, egész föl itt a Hegyalja úton.
2: Igen.
1: Ő erre nézett, én arra néztem. Néha egymás mellé
2: de
1: kerültünk.
2: De nem ő látta ebből semmit?
1: Hát annyira nem.
2: Vagy valami a körvonalakat láttál? Vagy?
1: Hát a szeme szép volt. Annyira azért láttam, amikor átunk egymás mellett a pirosnál.
2: De milyen színű volt a haja?
1: Hát ahhoz sötét.
2: Na látod, hát
1: nem szőke, sötét.
2: Nem
1: igen.
2: Szőke, jó.
1: Igen.
2: Oké, okay, kedves autós.
1: És mosolygott kedves.
2: Szépek voltak a fogai, ezt láttad? Vagy túl sötét volt hozzá.
1: Hát sajnos igen.
2: Na szóval ezt akartam csak mondani, hogy amikor mondjuk úgy érzed, hogy ez nem a te napod, és jön egy ilyen apró kedves gesztus, konkrétan onnantól kezdve vigyorogtam.
1: Nekem
2: kedves.
1: Még mindig olyan most a szívem.
2: Igen, megértem.
1: Figyelj, szegény ember vízzel főz.
2: Hát igen.
1: Én már ennek...
2: Úgyhogy ennyi kell csak ahhoz, hogy boldogok legyünk. Tényleg én kis apróságokban lássuk meg a szép dolgokat, és most pont elkezdtem olvasni egy könyvet. Várjál, mondom is, hogy mi van a hátoldalán, mert ez én vagyok.
1: A könyv. Ja, az ajánló rész.
2: Igen, már elkezdtem olvasni, és már most tetszik, és ezt tessék megfogadni.
1: Az első ránézésre nagyon vastag.
2: Nagyon vastag, de
1: ez egy nagyon vastag könyv.
2: Igen.
1: Okay.
2: Ahhoz, hogy valami jó legyen, igazán jó, szeretetnek kell lennie benne, legyen a szobrászat, földművelés, tanítás, törvényalkotás, orvoslás, zene, vagy egy gyermek felnevelése, semmi sem az, aminek lennie kellene, ha hiányzik belőle a szeretet. Na, én ebben hiszek, így élek, és azért durva, hogy kaptam ezt a könyvet ajándékba, hogy pont most kaptam a kezembe, mert mostanában egy picit elkámpicsorodtam attól, hogy azok az emberek kerülnek előtérbe, akik gonoszsággal, rossz indulattal élnek a világban. Én meg ugye egész életemben ebben hittem, meg a szeretetben is. Ez nem ilyen álságos dolog, te ismersz engem, hogy tényleg én így működöm, szeretet energiával, és valahogy azon dolgozom, hogy valahogy ez inkább eljusson az emberek, szóval még guru szinten.
1: Igen, olyan fura, hogy én is mindig ezen gondolkodom el, amikor megkapom, hogy mit tudom én, hogy aj, mert leragadtam a múltba, vagy öreges vagyok, vagy bácsis vagyok, vagy stb. Nem, azért, mert általam valóban értékesnek vélt dolgokhoz ragaszkodom, és nem törődöm bele, hogy ez elmúlt, hanem megragadva a saját eszközeimet, ami legyen akár a mikrofon, igen, vagy a nyilvánosság, hogy próbálok még mindig egy kicsit abból a szeletből adni, hogy milyen jó is az, amit ma elmeséltünk, hogy ezt érezd, de hát nem akarok én kioktatni senkit, nem akarom megmondani senkinek, hogy mit csinálj, meg hogyan, csak próbálom megmutatni az alternatívát, hogy van ilyen. És most erről, amit meséltél, képzeld el, eszembe jutott, hogy tegnap végül vettem használt biciklit, így 2-3 hétnyi tusa után, ugye meséltem neked, talán itt is említettem, nagyon sok felé jártam, nagyon furcsa emberekkel találkoztam, és tegnap olyan jó volt úgy venni egy használt biciklit, hogy közben eldumáltunk a sráccal. Hogy kiderült, hogy ő inkább országúton kerékpározik, és rájött, amikor egy éve megvette, akkor azt hitt, hogy ez egy majd jó lesz neki, de hogy rájött, hogy ez neki az aszfalton, ez lassú, ez inkább hegyekre való, tök jó, úgy örül, hogy majd jó helyre kerül, hogy én ott fogom használni. És így eldumáltunk róla, tehát hogy nem csak annyi volt, hogy találkozunk, szia, ez az a bicikli, igen, a bicikli, jó, kipróbáltam, persze, mentem vele egy kört a parkolóba, tessék, akkor ennyi, itt a pénz, viszlát, hanem hogy eldumáltunk egy vadidegen emberrel 10 percet arról a közös szenvedélyünkről, ami a bringázás, és ez nem csak arról szólt, hogy én most jól kiderítsem, hogy na miért adja el, biztos valami van valami persze mögötte, hanem hogy igen, megértettem a sztorit, tök jó volt, ő megy, mindenki boldog, és boldog vagyok én is. Legyenek boldogok önök is.
2: Legyenek boldogok, ki tartsanak velünk, megéri, és akkor biztos, hogy ebben a szellemben fogják hallgatni a reggeli műsort.
1: Benne Lady Gaga és Bruno Mars dalával most. Die with a smile, ez szerintem abszolút passzol mindahhoz, amiről most csacsogtunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Fantasztikus újranyitási akció a Jysknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jysk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jysk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jysk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
3: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
2: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: A helyzet az, hogy ma még csodaszép napos időre számíthatunk. 12 fokos a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek. Egyébként, for your information, ahogy szokták mondani a művelt franciák, viccelődöm, ezt a barátainkkal
10: szoktuk
9: mondani.
10: Nem, mert ezt a művelt csehek szokták mondani.
9: Csehek, igen. Szóval, ha valaki esetleg ezt még nem hallotta, ez csak vicc, tehát tudom, hogy ez nem franciául van. A lényeg az, hogy ma még érdemes kihasználni a jó időt, mert holnap már azért várható egy kis csapadék, csütörtöktől nagyobb mennyiségű, ami szuper egyébként. A természet szempontjából viszont péntektől jön a lehűlés, és megérkezik a valódi október. Azért olyan nagyon hideg nem várható, napközben akkor is lesz 20 fok, viszont kevéssé fog sütni a nap, és reggelente hát csak ilyen 7-9 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
10: Szeretnék konzultálni a MÁV Inform ügyeletesével, úgyhogy Jancsurák Bence a vonalban. Mi újság most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
11: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakerőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a hazai vonatközlekedés. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Egyesalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalokon járnak. Karbantartás miatt változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között közlekedik. Jó utazást kívánok!
10: Köszönjük szépen! Nézzük, mik a további infók. Először is nézem, hogy mi a helyzet Budapesten kívül a fő útvonalakon. Az M1-esen ugye ma estig aszfaltoznak a főváros felé vezető oldal 17-es és 16-os kilométerei között. Figyeljék a kihelyezett jelzéseket, mert van sávzárás. Az M7-esen pedig új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között. Itt is fokozott figyelemmel közlekedjenek, ne megszokásból. Jó utat!
12: A közlekedési hírek támogatója az
13: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 7:30 múlt már 9 perccel.
2: Azt írja nekünk Rozár, boldog reggelt, Petra és Zoli, ha már erről beszéltetek. Mi is így jártunk a hétvégén. Sikerült feljutnunk Gajatetőn a kilátóba, egy idős párral fent. Olyan jól elbeszélgettünk a hasonló életünkről, bár többet nem látjuk egymást, de nagyon jót beszélgettünk. Egyébként ezek tök fontos dolgok. Viki üzenete, szép jó reggelt, korán reggel megrikadtatok, nem véletlenül hallgatunk, szeretünk titeket. Imádom, hogy

0: Érkeztem volna ide, és percre megkezdtem, és hogy jöttem, hogy mondtam, hogy hát nem gyalog.
1: Hát hogy?
0: Visszajöttem az autóba, és jöttem tovább.
1: Szóval, ez hogy, jó poén.
0: Igen, ez, na, mindegy. Kedves fehér autós.
1: Kedves fehér autós, keresünk, akivel szemű. Összenézett a Zoli többször
0: Rákóczi
1: is ma reggel.
0: Igen. De ő is nézett, és mosolygott.
1: Azért mondom, hogy akivel összenézett a Zoli.
0: Mondjuk azt nem tudom megmondani, hogy tudod, ez a, úgy mosolygott, hogy jaj, mit akarsz, mert te hülye hagyj.
1: De hogy úgy mosolygott.
0: Lesajnálom mosolygott. De nem, kedvesem, mert hogy éreztem valami bizsergést, úgyhogy kedvesem mosolygott. Volt benne valami. Miért nem álltam félre?
1: Hát ha már bizseregtél, miért nem álltál félre? Itt elnyomkodtam volna a gombokat, mert... ne viccelj. Hát most elmondom a közlekedést, elmondom most, kikoffot,
0: most,
1: mire megérkezel.
0: Most abban bízom, hogy hát ha holnap, vagy a következő napokban megint találkozunk. Mert tudod, volt
1: és
0: ilyen, meséltem, hogy egy
1: időben... És mit fogsz
0: nem tudom, majd végig
1: valamit csak kell csinálni.
0: Én meg keresztbe állok. Keresztbe állok előtte.
1: Hát nem lehet csak úgy, érted, valamit kell csinálni.
0: Megállok előtte a pirosnál, kiszállok, és fölteszek valami ostoba hülye kérdést. Tök mindegy.
1: De ne ostobát tegyél fel, hát akkor de... jó kérdést. Akkor tessék ezzel gondolkodni holnap.
0: Segíts, mi a jó kérdés? Tehát oké, megállok mellette, vagy előtte, vagy kipattanok. Mit mondjak? Mit mondjak, amitől
1: különleges lesz?
0: Érdekessé válik a helyzet, a szituáció.
1: Vigyél magaddal valamit.
0: Azt nem mondhatom, hogy szia, megadnád a számot.
1: Mert az olyan béna.
0: Én sem adhatom meg az enyém, hát az pláne béna.
1: Nem, vigyél magaddal valamit, egy ilyen szép kis, nem tudom, bombont. Szia, megkínálhatok egy bombonnal?
0: Elejtetted, vagy valami ilyes.
1: Nem,
0: igen.
1: Nem ejtette, hogy megkínálod valamivel, hogy egy reggeli kedves gesztus, mint nekem tegnap ez a szép üzenet. Figyelj, azt mi nők imádjuk. Mi virágot nyilván nem vihetsz magaddal, mert nem találkozol vele, az elkókat, de csak itt vigyél valami szépet. Megkínálhatlak egy reggeli bombonnal, hogy édesebben induljon a napod. Mit tudom én? Valami cukit? Na, hát, várjuk meglátom az üzeneteket. Mit mondjon Zoli holnap reggel, amikor újra találkozik? Lehet, hogy álmai időjével.
0: Ne sztorikat küldjenek, mindenki érintse össze, tudod, ez az agykontrollos módszerrel a mutató középső és hüvelykujját, és koncentráljon arra, hogy holnap ugyanabban az időpontban ugyanaz az autó megint felbukkanjon mellettem. Igen. A Rákóczi úton. Mert nagyon sokszor, mert ez elmúlt 5,5 évből rengeteg olyan autót tudok mondani, amit így látásból már ismerek. Mert
1: én embereket, akikkel együtt utazom, így van.
0: 2-3 naponta, igen, visszatérnek.
1: Abszolút. Igen, nyilván ugyanazok utaznak, nyilván ugyanazon az útvonalon, hogyha esetleg mondjuk Ausztria felé tart utána az autópályán, az M1-esen, akkor erre ráfaragtunk.
0: Van egy srác, aki lecserélte az autóját, és az a fura, hogy most már a barátnője sem ül mellett, és tudod, azon gondolkodtam, hogy nem már, olyan cukik voltak együtt. Tehát, hogy
1: hát szakítottak.
0: Tényleg, de csak nem. Hát de ez az autócsere, ez nekem
1: vagy
0: nagyon
1: gyanús. Vagy a csaj babát várt, és otthon van a babával. Ez egy szebb sztori, legyen inkább ez a történet.
0: Vagy lehet, hogy használja most a másik autót, mert hogy most már úgy mennek dolgozni, hogy két külön irányba, az és akkor a lány megy az egyik irányba, a srácok a másik irányba. No. Ne legyen már baj, van elég az magától is.
1: Amúgy én örülnék annak, hogyha olyan pozitív történetet kapnánk, akinek sikerült így autós ismerkedés, tehát, hogy álltak a piros lámpán. Én ezt mindig elképzelem, hogy ez olyan menő lehet, hogy így ismerkedsz meg valaki, hogy álltok a piros lámpánál, összenéztek, és akkor utána egy azonnal elé fordulsz, keresztbe állsz, azt mondod, hogy ő életed nője, vagy pasia, nyilván.
0: Mondjuk ilyen egyszer... pár éve a Tesco-ban is volt, ahol nem kell megállni a pirosnak semmi, nem. De addig bolyongtunk, vagy bolyongtam a sorok között, hogy eltűnt.
1: Figyelj, mindig elveszted ezeket, akik így megtetszenek? Hát
0: lassan kapcsolok.
1: Hát de hogy? Akinek mindig pörög az agya, hát hogy kapcsolsz?
0: Mert ennek szeretem megadni a múlt, tehát nem úgy, hogy rögtön lerohanod.
1: Nem
0: oroszlán vagyok, és ő meg gazella, érted, hogy azonnal rávessem magam. Be kell cserkészni először.
1: De nem, eltűnik.
0: Először... Hát jó, elment a tisztasági betétek felé, az egy dolog, de addig én hagytam tehát neki teret.
1: Ezt tudjuk róla.
0: Teret engedtem neki,
1: mit
0: hogy
1: ott... Mit még?
0: És akkor elmentem addig, amit tudom én, a felvágottas pult felé. Jöttem vissza, akkor ő a sajtoknál volt. Oké, mondom, még egy kört megyek, hogy tehát így szép, mint a légy, tudod, vagy nem
1: és
0: az
1: addigra elvesztettem.
0: Mint a darab, mint a méhecske a virághoz, így...
1: Addig zizegtél, hogy ő elzizeget.
0: És mire oda zizegtem volna magam, addigra nem volt sehol. És akkor már így fejvakargatva fejvesztek, kezdtem el rohangálni a sorok között, hogy hová lett az előbb még.
1: Te tudtam volna, hogy ilyen bénán csinálod ezeket már.
0: Köszönöm, jól esik, hogy számíthatok lelki támogatásra, de köszönöm szépen, haladjunk is tovább.
1: De az a durva, hogy te egy nagyon jól gondolkodó, gyorsan reagáló fickó vagy, és ehhez képest ezeket így elbaltázod.
0: Kell, de hogy mindennek a maga idejében
1: de
0: kell történnie.
1: De hogyha tologattok egy kocsit, ott nem tudsz nagyon sokat várni, hát nincs időd rá. Ott oda kell menni, és valami jó frappán szöveggel. Na, azt én bírnám. Évi azt írja, sziasztok, szerintem bemutatkozás után tök elég, hogy nagyon csinos, aranyos, hogy ennek minden nő örül, igazad van. Aztán kedves Zoli, szerintem így kezd. Szia, bár rádiósként hiszem, hogy jól bánok a szavakkal, de tegnap óta, mióta láttalak és összenéztünk, már csak keresem azokat. Szeretnélek megismerni komolyabban is. Hajrá, Zoli, te igazán megérdemelsz egy normális nőt. Ez milyen szép megfogalmazás, ezt tett?

0: Stefi, jó vagy?
1: Az előbb valaki írta, hogy meghatódott minket hallgat, most fordítva, tehát most milyen én hatódom meg, igen, olyanokat írnak gyönyörű nekünk ma reggel, hogy ezt,
0: hát Krisztinek fehér kocsia van, de azt mondja, hogy nem hiszi, hogy ő volt
1: nem
0: az.
1: Járt ma
0: nem ő volt az.
1: Hát keresik tovább. Okay. 3:47 múlt egy perccel, itt a Sláger reggel.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: És 7 óra lesz, már 7 perc múlva. Jó reggelt.
2: És nagyon szeretjük, hogy ilyen aktívak és tényleg rengeteg SMS-t küldenek. Például Edina azt írta, hogy jó reggelt Petra, jó reggelt Zoli. Petra bombonos ötlete tényleg nagyon aranyos és kedves. És már is mondd el, Edina, hogy mi történt vele tegnap. Jó reggelt.
1: Jó reggelt. Mi történt?
3: Jó reggelt. Sziasztok.
2: Na, mesélj.
3: Hát sokan szokták szidni a pesti dugót, de azért jó az valamire. Tegnap reggel mentem dolgozni, és a Váci út környékén álltam a dugóba, amikor is egy többsávos úton mellettem megállt egy autó, és pont egy olyan autó, amit én szeretek, és így oda néztem. Mosolygott egy fiatalember, majd mentünk tovább. Én beálltam aztán elé a sávba, amelyik belül ment, kiállt mellém, és álltunk a következő piros lámpánál, majd lehúzta az ablakot, kiszállt az autóból, mutatta, hogy húzzam már le. Lehúztam én is az ablakot, kedvesen mosolyogva átadta a névjegykártyát, majd visszaült az autóba, és elment.
1: De várjál, ugye nem biztosítási ügynök volt, vagy
2: ilyen?
3: Nem az volt, most nem akarom elmondani,
2: persze,
3: mi volt,
2: nem mondani.
3: Nem, tehát egy teljesen normális munka volt, semmilyen ügynök, semmilyen
2: nem
3: volt.
2: Mi lesz a következő lépés, Adinám?
1: Fél pillanat csak, hogy kérdezem én, mint férfi a hölgytől, hogy ez neked nem ilyen nagyképű kicsit,
2: Jézusom,
1: hogy odaadom a névjegykártyám, és akkor hívjál föl, baby, tehát hogy ez nekem olyan...
3: Nem.
2: Végre egy férfi, aki már kezdeményezni.
3: Azért nem, mert nem azt mondta, hogy adjam már meg a számomat, hanem kedvesen, de tényleg mosolyogva így oda nyújtott, és azt mondta, hogy ez az én döntésem, ő nem erőszakos, nem tolakszik, ez az én döntésem, hogy felhívom, vagy nem.
2: És felhívom?
3: Tudom, hogy nem annyira romantikus, de nagyon romantikus nem tudott volna lenni egy autópályán.
1: Igen, ez benne a nehéz. Jogos, ezt elfogadom, csak tényleg nekem az a fur, hogy én még sose kértem egy csajt, hogy itt a számom, majd hívjál föl. Tehát, hogy inkább ő.
2: Nem, ez nagyon férfias gesztus, pont ezért, mert ma már én azért járok buliba a csajokkal, és a férfiak nem mernek oda menni, a kisfiúkat meghagyjuk. És az, hogy egy férfi ezt megtette, és rád bízza a döntést, ez csodás, de mi lesz a döntésed, Edina?
3: Hát az az igazság, hogy a fiatalember nagyon fiatalnak tűnt számomra.
2: És? Úgyhogy, egyedülálló vagy?
3: Igen.
2: És? Legalább lenne egy jó görbe estétek. Vagy kettő, vagy kettő.
1: Keresek a Facebookon.
3: Ő nagyon ilyen 40 alatt, vagy 40 alatt volt, de annyira nagyon aranyos volt, és nagyon szimpatikus.
2: Jó, és jót tett a lelkednek, ugye?
3: Nagyon.
2: Ez mindig olyan szép.
1: Nagyon, de nekem már ez a oda-vissza mosolygás is olyan jót tett, hogy fölvillanyozott mára. Tehát, hogy már ez már jó.
2: Hát Edinám, minden esetre, hogyha mik is máshogy döntesz, azért szólj nekünk, jó? Megyünk lagziba szívesen. Puszi!
1: Ugyanígy ceremónia mesterkedést is vállalunk.
2: Szia!
1: Hello! Jó reggelt, drukkolok neked, Zoli, hogy egymásra találjátok azzal a szép szeművel. Egy ismerősöm így egymás mellett autózva ismerkedett a párjával, akivel 10 éve együtt vannak. Na. A férfi utána ment, nyomozott, üzenetet hagyott, majd ...... Pont a legizgalmasabb részt hagyja.
2: Hát majd 14 éve együtt vannak.
1: Most utána mentem, ő ment tovább a Hegyalja út felé, tehát illetve a Bakcsomópont felé.
2: Nekem ugye lekanyarodtam jobbra. Csak holnap szóljál, hogy beérsz-e vagy sem, kérlek.
1: Nem akart, látod, nem akartalak itt hagyni.
2: Hagyjál engem itt. Én a romantika pártján vagyok, úgyhogy hagyjál itt. Majd addig el leszek magammal tényleg. Meg a hallgatóinkkal majd fölhívlak, és akkor mondod, hogy mi a helyzet. Tehát mindenképpen helyzetjelentést kell adnod.
1: Petra, itt haladok kifelé, a Budaörsi úton. Nem tudom, hová megyünk még, de már az M1-es közös izé felé. Remélem nem Fehérvárra megy, mert...
2: Azért odáig ne menj el, érte? Írd fel a lencámat, kinyomozzuk, hogy kicsoda, micsoda, és ennyi.
1: Uh-huh.
2: Na.
1: Jó. Na jó.
2: Azért szó időben.
1: Szerintem ezt mára engedjük el.
2: Hát mára igen, de majd holnap folytatjuk.
1: Mert most fölvillanyozott, így folytatjuk, akkor lassan lúzernek érzem magam, hogy miért nem mentem utána a francba? Még a végén megbánom.
2: Figyelj, ne legyél lúzer, csak kapsz tök jó megerősítéseket, jó. Hogy kell
1: köszönöm,
2: csinálni.
1: Köszönöm.
2: Csinálni.
1: Igen, nagyon kedvesek.
2: Igen.
1: 7 óra lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt, Fatboy Slimmel. Right about now, the funk's

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
5: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
6: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
5: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
9: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Többször is félrementek a dízel támogatások, de a NAV szerint nincs adminisztrációs hiba. Zajos harci helikopteres gyakorlat kezdődött Pápánál. A vörösiszap katasztrófa áldozataira emlékeztek az évfordulón Devecserben és Kolontáron. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A NAV szerint nem adminisztrációs hiba okozta a dízel támogatás körüli zűrzavart. A hivatal szeptember 30-án utalta a támogatás első 20 000 forintos összegét, de több esetben benzines autók tulajdonosai is kaptak pénzt, miközben jogosult dízelesekhez nem érkezett meg az utalás, írja az Index. A NAV szerint ennek oka, hogy a támogatást arra a bankszámlára küldik, amelyikről az idei gépjárműadót befizették. Így például a szülő számlájára is érkezhetett a pénz, ha ő fizette be gyermeke dízelautójának adóját. A 2026. január 1-je után dízelautót vásárolók október 30-án kapják meg a két havi támogatást. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri. Közlésük szerint a gyakorlat során betartják a vonatkozó jogszabályokat, és törekednek arra, hogy a lehető legkevésbé zavarják a környéken élők nyugalmát. A vörösiszap katasztrófa 16. évfordulóján a Veszprém vármegyei rendőrök is megemlékeztek az áldozatokról Devecserben és Kolontáron. Az Ajkai rendőrkapitányság és a Devecseri rendőrös vezetői koszorút helyeztek el a tragédia áldozatainak emlékére állított kopjafánál. A katasztrófa 2010. október 4-én történt, amikor átszakadt az Ajkai vörösiszap tározógátja, és mintegy 700-800 ezer köbméternyi erősen lúgos anyag zúdult a környező településekre. Az iszapáradat 10 ember halálát okozta, több százan megsérültek és sokan elvesztették az otthonukat. Devecserben több száz lakóház semmisült meg vagy rongálódott meg súlyosan. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxusépítményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy, a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. Az idősek világnapja alkalmából rendezték meg a veszprémi nyugdíjas közösségek ünnepségét az Agora Veszprém kulturális központban. A résztvevőket dr. Gáspár Levente országgyűlési képviselő és Porga Gyula polgármester köszöntötte. A városvezető a generációk közötti kapcsolat fontosságát hangsúlyozta, és arról beszélt, hogy az idősek tapasztalata és a közösségért végzett munkája fontos része Veszprém fejlődésének. Kiemelte a nyugdíjas klubok szerepét is, amelyek nem csak programokat szerveznek, hanem összetartó közösségeket is biztosítanak. Három arany és két bronzéremmel zártak a vedac versenyzői a Székesfehérváron rendezett U15 és U16-os országos atlétikai döntőn. Páli Henrik két bajnoki címet szerzett diszkoszvetésben és kalapácsvetésben, súlylökésben pedig bronzérmes lett. Szintén bronzérmet nyert Tamás Máté 1500 méteres akadályfutásban. Az U15-ös lányoknál Szemán Dorka 1500 méteres akadályfutásban lett országos bajnok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Az M1-esen Budapest felé aszfaltoznak, ezért korlátozásra kell ma számítani a 17-es és 16-os kilométerek között. Egyébként is erősödik a forgalom és lassul, például Biatorbágy térségében, de az M2-esen az M0-as felé Fótnál, illetve az M3-as bevezető szakaszán az M0-as csomópontjától befelé szintén érezhetően lassabb már a haladás. Az M0-as déli szektorában az M1-es felé Vecsés térségében szintén sokan haladnak most, csak úgy, mint a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főút ilyen ilyenkor szokásos szakaszain, illetve a Csepel-sziget útjain. A budai alsórakparton a Petőfídnál észak felé, a Szélkámán tér környékén, a pesti alsórakparton a Margit-hídtól a Lánchídig, az András és a Rákóczi úton befelé, valamint az M1-es közös bevezetőjén és a Budörsi úton szintén torlódás alakult már ki, de lassul a haladás a Budakeszi és a Hűvösvölgyi úton befelé, illetve a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. A Kerepesi, a Fogarasi, az Üllői és a Váci út néhány szakaszán, illetve a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Ha váltak már bankkártyás csalás áldozatául, akkor várjuk jelentkezésüket most a 06303030958-as számon.
4: Vagy ha kaptak mostanában furcsa telefonhívásokat, mert ez is népszerű, meg van még jó néhány, úgyhogy mindjárt sorra vesszük ezeket.
2: Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4-8 lesz már, másfél perc múlva. Petra, hányszor, nagyjából, nagyságrendileg, hányszor hallottad a következő mondatot? Soha ne add ki a bankkártya adataidat idegeneknek.
2: Csiliárdszor.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Akkor szeretném megkérdezni, és ez már önöknek is szól ez a kérdés, miért van az, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében közelítőleg 52 ezer sikeres visszaélés történt a bankkártyás fizetési forgalomban, és ezáltal egyébként milliárdokat buktak a magyar ügyfelek a bankkártyákkal kapcsolatos csalások formájában. Néhány cég is érintett volt egyébként, tehát egy kisebb-nagyobb összegben, de a végül leírt több mint 1,3 milliárd forintnyi veszteség 66%-át, tehát bőven több mint a felét, a kártyabirtokosok viselték. Tehát ezt ízlelgessük, hogy majdnem másfél milliárd forintot csak úgy.
2: És ugye most már, mivel ilyen nagy a szám, amit Zonli is említett, készítettek arról egy felmérést, hogy melyek azok a bankkártya csalások, amelyek a leggyakoribbak. Tehát hivatalos személyek nevében elkövetett csalások, befektetési csalások, online piactér, SMS adathalászat, túl szép, hogy igaz legyen, örökléses, romantikus csalások, ezt nem is értem, hogy ezt még valaki ezt még megeszi.
1: Ugye, mondhatjuk, hogy nincs új a nap alatt.
2: És várjál, akkor... és az NFC-s csalások is, mert ez fontos, mert ez ugye újdonság sokaknál azért.
1: Aha, na, hogy mindezek mit jelentek, mert lehet, hogy az a baj, hogy nem pontosan értjük, hogy mire kellene figyelni. Bor Oliver, az Ernst & Young kiberbiztonsági szakértője csatlakozik hozzánk már is.
2: Jó reggelt,
3: sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Neked melyik a kedvenced, melyik az, amelyiket mindig megmosolygott, hogy ez még mindig működik, ezzel még mindig le lehet tépni emberekről a pénzt kártyával?
3: Hát, ez nagyon érdekes kérdés, hogy amúgy megmosolyogni nem szabad ezt az egész dolgot, mert az áldozathibáztatásba nem menjünk át, de értem, hogy mire gondolsz persze, mert amúgy a statisztikák azért ilyen igazából nem feltétlenül validak, mert amúgy az embereket szégyellik, hogyha átverik őket. Ez most tényleg nem nejest félre, hanem tényleg az, hogy igazából nem vagyunk arra büszkék, hogy átvertek minket, tehát nem fogjuk tudni, hogy mennyi a pontos szám amúgy. Lehet itt beszélni 1,5 milliárdról, 2 milliárdról, ez annak az esete, amiről tudjuk, hogy megtörtént, az ember vagy szólt a bankjának, vagy bement a rendőrségre, és elmondta, hogy igen, hello tesó, engem bocsánat, átvertek, szeretném visszakapni a pénzemet. De a szörnyűbb ebben az, hogy a becsléseink szerint ez az összeg sokkal nagyobb összeg, mint ami valójában közismert. Hogy más nem mondjak, például a kiberbűnözés, ha globálisan nézzük, kilépünk Magyarország bűvköréből, és elmegyünk nem Európába, hanem tényleg globális szintre, és eljátszanánk a gondolattal, hogy ez egy GDP, vagy egy nemzetállam, akkor a világ harmadik legnagyobb nemzetállama lenne GDP arányosan. Az azt jelenti, hogy rögtön az Amerikai Egyesült Államok és Kína után a kiberbűnözés lenne a legnagyobb állam a világon, akkora hasznot hoz. Tehát innentől kezdve így érdemes ezt nézni, hogy azért csinálják ezt a kiberbűnözést, bármennyire is tűnik, így van, mert megéri. Ez az egy tök szögegyszerű dolog, mert megéri, ameddig valaki rá fog kattintani arra az üzenetre is, hogy ide ne kattints piros betűkkel, mert adathalász vagyok, és valaki rákattint, addig ezeket az üzeneteket küldeni fogják. Amúgy tényleg, ha visszakértérve, akkor nekem a idézőben a kedvencem az a vezetők nevében elkövetett csalás amúgy.
1: Ez mit jelent?
3: Az azt jelenti, hogy vagy belebújnak egy valamilyen ismertebb embernek, vagy akár munkahelyi vezetőmnek a bőrébe, vagy valamilyen ismert márkának álcázzák magukat. Ez is közünk van már, nem tudom, legalább egy 6-7 év, amióta mi is beszélgetünk rendszeresen, csak átalakulnak, mindig jobbá és jobbá válnak, és muszáj szót eltennünk a mesterséges intelligenciáról is, ami kirázza ideg igazából ettől, mert csapból is ez folyik, de ennek köszönhetően a mesterséges intelligenciának köszönhetően lettek egyre jobbak és jobbak ezek a támadások. Már nem úgy néz ki tényleg egy SMS sem, hogy nem tudom én, hello, szia, élni, bangol, amit a kattide, köcsánav, hanem ennél sokkal szofisztikáltabbak, sokkal szebben íródnak az SMS-ek, az e-mailek, illetve hát ugye az úgynevezett deepfake technológiában, amikor valakinek a bőrébe bújnak képen vagy videóban a kiberbűnözők, úgyhogy mesterséges intelligenciát használva lemásolják az ő identitását, már borzasztóan könnyen lehet törbecsalni akár szakértőket is, úgyhogy nem tudjuk, hogy ki beszél a másik vonal végén, vagy a vonal másik végén, illetve ugye ez igaz videóhívásban is. Hát, hogy borzasztóan érett már a technológia, fogja. Itt ezekben az esetekben, amikor ilyen statisztikát gyárt, például Nemzeti Bank, mondjuk akár a kiberpajzs együttműködésnek köszönhetően, vagy velük együttműködve, nem menjünk bele ennyire, vagy nem menne bele ennyire mély technikai dolgokba, mert ennél sokkal könnyebben ki lehet csalni az áldozatokból a pénzt.
1: Kíváncsi vagyok a véleményetekre, mindkettőtök ére, mert most ugye veletek beszélek, hogy nálam az az ökölszabály, de lehet, hogy én vagyok túl maradi, vagy túl óvatos. Én úgy vagyok ezzel, és eddig ez a módszer ez működött. Tehát nem azt mondom, hogy én találtam fel a spanyol viaszt, nekem ez működik, és ezért ajánlom jó szívvel, hogy amikor nem én kezdeményezek valamit, onnantól kezdve az nekem nincs. Tehát bárki keres meg, legyen az a főnök, legyen az egy bank, egy biztosító, egy jó ajánlata a Facebookon, egy nagyon jó kereskedő, egy nem tudom mi, nem érdekel. Tehát én csak olyankor fizetek a bankkártyámmal, pláne online, amikor én magam vagyok a kezdeményező fél. Én kerestem rá egy üzletnek a weboldalára, én akartam valamit vásárolni, én akarok valamit megszerezni, akkor használom a bankkártyámat. Ha fordítva történik, tehát engem keresnek meg, nem vagyok hajlandó kiadni semmilyen adatot. Lehet, hogy ezzel nagyon maradi vagyok, de nekem ez működik. Oliver?
3: Igen, nem, ezért üldöz engem az adóhatóság már 10 éve. Nem válaszolok, viccelek, nem. Tehát, hogy amúgy ez is egy nagyon fontos dolog, mert hogy a hivatalos szervezetek nevében elkövetett cselekmények, amúgy bűncselekmények a toplista elején helyezkednek el, de amúgy ez egy nagyon jó ökölszabály lehet. Tehát, például nyereményjáték, mert ez is benne van, túl szép, ami igaz legyen, ez egy örök klasszikus. Tehát, ami tényleg túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem igaz. Ezekkel a bullshitekkel nyugodtan elő lehet jönni. Tehát, nem indultam el egy nyereményjátékon, ne higgyem már el, hogy nyertem a lottón, ne higgyem el, hogy pont engem sorsoltak ki, ne higgyem el, hogy pont én nyertem meg azt az iPhone-t. Én nagyon-nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, de ilyenkor az embernek az érzelmei úgyis mindig felülírják, általában tisztelet a kivételnek a dolgokat. És erre alapoznak a bűnözők, ennek van egy fogalma is, nagyon csúnya magyar fordítása van a szakkifejezésnek, hogy pszichológiai manipuláció. Tehát igazából pontosan nagyon jól tudják a kiberbűnözők, hogy mivel lehet manipulálni az embereket. Kettő dologgal mindenféleképpen ijesztegetnek minket, és a félelmeinkre alapoznak, vagy pedig valami örömet hoznak az életünkbe látszólag. Nyertem valamit például. Aha. Az ökölszabály szerintem amúgy jó lehet.
1: Kivéve, amit mondtál hivatalos, de azt meg bízzuk az ügyfélkapura. Tehát ott kaptam gyorshajtást, azt befizettem, mert az az ügyfélkapuja, de semmi más nem.
2: Oliver, van így még van. Olyan, ami esetleg nem volt ezen a listán, de mondjuk újdonságként még nem feltétlenül ismerik az emberek, és fontos róla beszélnünk?
3: Én azt gondolom, hogy ez bőven elég, hogy megemészszék.
2: Jó, az emberek, jó,
3: és ha már ezek közül már egyet megpróbálhatnak kivédeni, akkor az már nagyon jó. Például, ami évek óta visszajön velünk, az SMS-ekben elkövetett adathalászat. Igen. Egy időben e-maileken jöttek ezek, csak e-maileken, vagy maximum közösségi médiában találkozhattunk ezzel. Most már tényleg 2020 óta, amióta a Covid kellős közepébe becsöppettünk, hallgattunk még Györfi Pára, akkor otthon maradtunk, nem mentünk sehova, baromi sok mindent rendeltünk a neten, és ezt is tudják a kiberbűnözők, mert mindig jól alkalmazkodnak a környezethez és az aktuális helyzethez, és onnantól kezdve datálható az, hogy az SMS-ekben elterjedt adathalászoknak a száma az borzasztóan nagy, mert nagyon sokan kezdtünk el rendelni szerte a világon online, haza, nem csak élelmiszert, hanem ruhát, a mindent is igazából, és erre kezdtek el appellálni a kiberbűnözők, és ez velünk maradt. És ezek az SMS-ek szögegyszerűek például, itt is azt állítják, hogy mondjuk érkezett egy csomagod, a nyomonkövetés az kattintsál ide és ide, és van benne egy link. Vagy éppen a Netflix, a világ egyik legismertebb márkája gyakorlatilag, aminek a nevében most már évek óta top 3-as olyan tekintetben a Netflix, hogy az ő nevével élnek vissza, a legtöbbet top 3-ba benne van. Mert hogy mit állítanak? Lejár a fizetéssel, az előfizetéset. Kattints ide, csak 2 vagy 3 000 forint egy Netflix az előfizetés, de igazából egy kicsikét összecsinálod magadat, mert jön a hétvége, azt mondja, szomorú lesz, ha nem tudsz igazából vele Netflixezni, összebújni, úgyis jönnek a rossz idők, inkább befizeted, azt utána jössz rá, hogy nekem nem is volt ilyen előfizetésem, én HBO-s vagyok, most mondtam valamit. Gondolkodjunk, mielőtt kattintunk, mostan amúgy tök jó, hogy beszélünk az Európai Kiberbiztonsági Hónap.
2: Tényleg, október, igen.
3: Igen, van, mert hogy ilyen is van, és ez a szlogenje évek óta az, hogy gondolkodjunk, mielőtt kattintunk. Ez tényleg jó amúgy. Az ökölszabály mellé ezt meg oda tenném, hogy gondolkodjunk, mielőtt kattintunk.
2: Nagyon köszi, Olivér.
1: Köszi, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy hagyjuk az áldozathibáztatást, de ettől még kell hozzá a hiszékenység, mert azért tudnak becsapni, tehát hogy közben felmenteni se akarjuk minden áron az embert.
2: Igen,
1: mert...
2: igen, de például ott van az egyik kedves barátnőm, akinek a férjét felhívták a rendőrségtől, igen, hogy a gyorsan hajtott valahol, és ez még lehet egy valid dolog,
1: nem
2: és
1: lehet.
2: Menjen be a Teve utcába. De... Értem, majd utána a kis felesége az én barátnőm, aki okos volt, és mondta, hogy nem intézünk semmit, megpróbálták visszahívni a számot, hát nyilván nem a rendőrség volt, majd utána bejelentették a rendőrségen, hogy amúgy az ő nevükben valaki próbál embereket vegzálni, és azt mondja, hogy olyan patika pontossággal, tehát hogy ő nem az a típus volt, aki mit tudom én valahonnan a világ végéről felhív és bénán beszél, hanem nagyon szépen fogalmazta meg azt, hogy ő a rendőrségtől telefonál.
3: Ez amúgy nagyon jó itt. Utoljára itt a legvégén tippeknek, hogy hívjuk vissza a telefonszámot, nem azon, amin ők hívtak, hanem ami a hivatalos elérhetősége, érdeklődjünk.
2: Igen.
3: Egy, kettő, soha ne hagyjunk, nem győzöm hangsúlyozni, amit Zoli is mondott, hogy ne adjunk ki adatokat,
2: igen,
3: se bankkártya, se személyes, ne telepítsünk alkalmazást, ha valaki arra akar engem rávenni telefonon, vagy bármilyen webes alkalmazáson keresztül, hogy én bármit letelepítsek a készülékeimre, ne, nem szabad, de reflex azonnali hatállyal bontsuk a vonalat, és az biztos, hogy átveri. És senki kérésére ne érintsem oda a bankkártyámat sehova sem, ez az NFC-s csalás, tehát jól mondja Zoli, hogy emberi interakció nélkül itt azért nincs
2: van,
3: csalás.
2: Így
3: nem
2: van,
3: szabad
1: mindig kell
3: lesz
1: hozzá te magad is, igen.
3: Kell, mert az NFC csalás is arról szól, hogy fogom a bankkártyámat, és rávesznek arra, hogy érintsem hozzá az én telefonkészülékemhez, amit előzőleg ők már valamilyen úton, módon egy vírussal megfertőztek, és kvázi idézőjelben le tudja szkennelni a rajta lévő összeget, mint ha igazából, nem tudom én, valamilyen más NFC-s, például valetek így működnek, hogy itt tudok rá pénzt feltenni,
2: igen,
3: például,
2: igen,
3: így tudom azonosítani a kártyámat. Ezeket soha ne, és a sürgetés, ha valahol valamilyen úton, módon azt látom, hogy sürgetnek, most azonnal lépje meg, mert különben kimarad, mert különben letiltjuk, kitiltjuk, mind meghalunk, ezek legyenek gyanúsak. Ezeket,
1: ha pedig szolgáltató keres,
3: a hallgatók, akkor igen.
1: Ha pedig szolgáltató keres, amit mondtál, akkor megvegyük a fáradtságot és azt a plusz fél percet, hogy lépjünk be a saját fiókunkba, a tényleges applikáción, vagy a weblapon keresztül, és ott nézzük meg, hogy kell-e fizetni a Netflixért, vagy az HBO-ért, vagy bármiért éppen, és ha nem, akkor azt is jegeljük. Köszönjük szépen, Bor Olivér,
2: köszönjük.
1: Szevasz!

0: a Sláger reggel.
1: Életem, te mit kommandózol?
2: Hát itt van egy nagyon kedves barátnőm, Dia, aki nemrégiben egészen pontosan nyáron esett, majdnem áldozatul, de hál' Istennek okos volt és ügyes. Szia, jó reggelt!
1: Dius, szia, sziasztok. Jó reggelt!
3: Hello. Hello, sziasztok, jó reggelt!
2: Na mesélj, mivel hívtak fel téged?
3: Hát egy bizonyos banktól, OTP banktól keresnek, aha, és szeretnék jelezni, hogy X összegű pénzt levesznek a számlámról éppen, azért, hogy mondjuk ezt be tudják a bűnözők megcsinálni, ezért egyeztessünk adatokat. Na, itt most már kicsit gyanús volt, meg olyan fura akcentusa volt a srácnak.
2: Aha.
3: Az is olyan nehezen szedte a szavakat össze.
2: Aha.
3: És amikor ugye elkezdte kérni a PIN kódomat, akkor elkezdtem neki mondani, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 4, de elküldött melegebb éghajlatra, és akkor rám csapta a telefon, de mondjuk én rájöttem, hogy ez ugye becsapás, de sokan vannak sajnos.
2: Sajnos, igen. Igen. Egyébként az én férjem is belement egyszer a játékba, és elkezdett velük beszélgetni, mert kíváncsi volt arra, hogy mi lesz a vége, és ugyanúgy rácsapták a telefont, igen, amikor már nem vette a poént az illető.
1: De látjátok, ez is megint mondod, hogy PIN kódot kért. Tehát, hogy ezt hányszor hallottuk már a rádióban, tévében, olvastuk cikkben, nem adjuk ki a PIN kódunkat. Nem, tehát ezt ennél jobban nem tudod elmondani.
2: Persze.
1: Nem adod ki a PIN kódodat.
2: Persze.
1: Az csak te az ATM-en beütöd.
2: Igen.
1: Vagy amikor online vásárolsz, akkor sem adod meg a PIN kódodat. Tehát nincs a PIN kódnak, senkinek semmi köze hozzá.
2: És nálatok egy családon belül ugye a férjeddel is megtörtént ez. Tehát, hogy ugyanígy felhívták ezzel.
3: Férjemmel is történt. Hát szerintem olyan 3 hetente megtörténik, meg ami nagyon érdekes, hogy magyar számról hívnak,
2: igen,
3: és angolul beszél ember, és például ez most nem banki csalással kapcsolatos volt, hanem azt mondta, hogy a laptopomat meghekkelte, és hogy utaljak át neki X összeget, és mondtam, hogy hát az mondjuk tök jó, mert nincs laptopom, hát akkor számítógépemet, akkor mondtam neki, hogy ott sincs, de hát ugye az van,
2: igen,
3: de akkor
2: nem
3: ő is nagyon mérges volt.
1: Én kb. Fél éve minden héten kapok az Allianz biztosítótól egy e-mailt, hogy egyeztessük a nem tudom micsoda, de nincs ott biztosításom.
2: Hát igen.
1: De és az, ott is az a mókás, hogy ez még mindig a régi iskola, hogyha elolvasod, hogy milyen e-mail címről érkezett, akkor kb. Ez az allianz@hkjqtrstv.com, vagy nem tudom mi.
2: Tehát, hihetetlen.
1: És hogy valaki ennek bedől. Ne
2: nagyon
1: tegyük.
2: Köszönjük. Szia, puszi, szia!
3: Sziasztok, hello!
1: És hogy Jusz Lászlót idézzük, ne figyeljenek és ne hagyják magukat megkárosítani, miket mondott még?
2: Így,
1: meglopni, megkárosítani, becsapni, meglopni, megkárosítani.
2: És nem is gondolta, hogy 20 évvel később is ilyen igazak, igen, lesznek ezek a mondatok. Na, családi belépőt szeretnénk valakinek adni a Nemzetközi Macska kiállításra, páros belépőt a WordPress fotókiállításra és egyéves Sláger FM prémium előfizetést, ezért nem kell más tenni, mint kitalálni, hogy mit hablatyol Céla.
1: Közben nem mutattál rám. Amikor
2: miért?
1: Olvastad. Mutass rám.
2: Ja, tényleg, a macska kiállításán a fiú ilyen kammacska, vagy hogy hívják az bakmacska, vagy hogy igen, hívják a macskáknál a hímet.
1: Na, játsszunk mindjárt.
2: Várjál, macska hím.
1: Hozzál nekem almot.
2: Macska hím.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
6: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Oldtimer Show.
14: 100 évnél öregebb automobilok,
13: motorbicikli, gőzmozdonyok.
14: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
13: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
15: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
16: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
17: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
21: Az állami számvevőszék elnöke az államfőhöz fordult Magyar Péter bírálatai miatt. Több mint 63 ezer utast ellenőriztek szeptemberben a budapesti közösségi közlekedésben. 500 járművel várják a látogatókat a budapesti Oldtimer Show-ra. Jó reggelt kívánok, Szentzsif Pori vagyok. Az állami számvevőszék elnöke az államfőhöz fordult, mert szerinte a miniszterelnök ismételt nyilatkozatai veszélyeztetik az ÁSZ függetlenségét. Vindis László szerint Magyar Péter az elmúlt hetekben megalapozatlanul bírálta a számvevőszéket, és azzal vádolta, hogy nem lép fel a tiltott párt finanszírozással szemben. Az ÁSZ közölte, minden releváns információt összegyűjt a kampányfinanszírozási vizsgálatokhoz, és megállapításait kizárólag igazolt tények és jogszabályok alapján teszi meg. Az ÁSZ elnöke szerint a folyamatban lévő ügyekben tett politikusi kijelentések sértik az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét. Ezért arra kérte Bak András köztársasági elnököt, hogy lépjen fel a független intézmények autonómiájának védelmében. Több mint 63 ezer utast ellenőriztek szeptemberben a BRFK, a BKK és a Föri összehangolt akciói során a főváros forgalmas közösségi közlekedési járatain. A négy nagyszabású ellenőrzés, az 1-es, az 1-es A, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 2-es metrót és több zuglói villamosvonalat is érintett. Az akciók nem csak a járművekre, hanem a megállók, aluljárók és metróállomások környezetére, valamint a MOL-Bubi kerékpárok használatára is kiterjedtek. A jegyellenőrök összesen 63.397 utast vizsgáltak, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták. A rendőrök 192 személyt igazoltattak, 5 körözött személyt elfogtak, egy eltűnés miatt keresett fiatal.

0: Történeti Parkba, október 17-én és 18-án. A kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A külföldről érkező járművek között bemutatnak egy Bugatti Atlantic sportautót, valamint egy Ferrari 250 GT-t is. Lesznek még a kiállításon különleges közlekedési eszközök, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is.
1: Bori, köszönjük szépen, gyönyörű napos időre készüljenek. Már 12 fokos a reggelünk, délutánra 25 fokot ígérhetek. Hogyha későn este érnek haza, akkor érdemesebb egy melegebb pulóvert, illetve sálat is vinni magukkal a kabát alá, mert akkor visszahűl egy kicsit a levegő. Holnap még kihasználhatjuk a kellemes időt, csütörtöktől azonban már lesz egy kis eső, péntektől pedig egy erősebb visszahűlés, és tulajdonképpen nem lesz rossz idő jövő héten sem, csak ez a normális októberi 18-20 fok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: A közlekedést illetően először is a MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Mi újság? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakerőknek. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a hazai vonatközlekedés. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Egyesalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem ér, azok a teljes útvonalokon járnak. Karbantartás miatt változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár Angyalföld között közlekedik. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! Most ezektől a percektől nagyjából egy órán keresztül a 2-es, a 23-as és a 2-es B villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekedik egy rendezvény miatt, helyette a 15-ös autóbusszal lehet utazni. A Király utcát lezárták a Holló utca és a Kádi Gyula utca között darúzás miatt, várhatóan délután 4-ig. Az M1-esen aszfaltozás miatt a főváros felé korlátozás van a 17-es és 16-os kilométerek között, az M7-esen pedig új terelést építettek ki a 18-as Érdi csomópont és az M0-ás csomópontja között. Ott is óvatosan. Jó utat!
5: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Képzeld el, ha neked valaki régebben mondja, hogy Magyarországon lesz új címere, hiszed? Nem, aztán most még már lesz. Aha. Egy illető hozzászólt, illetve mondta, várja, milyen is szólt hozzá. Van erre egy jó víz, csak csúnya. Körül ír. Egye fene, igazad van. Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétben hűszám nagyon. Hogy nem kunst. Na, szóval, körül írom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Meg ilyen szólt hozzá.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Mielőtt hozzákezdünk, muszáj vagyok megjegyezni, hogy az elmúlt 10 percben Petra eljutott a megfejtésig.
2: Kandúr!
1: Rájött, hogy a fiú macska az a...
2: Kandúr!
1: Igen!
2: Istenem, hogy lehetek ilyen hülye? De tudod, amikor így gondolkozol, és nem jut eszedbe egy szó. Na hát, Istenem.
1: Hála az égnek, hogy nem ezzel foglalkozol, hogy nem ezzel keresed a kenyeret, hogy beszélsz.
2: Hát ja. lehet, hogy pályát kéne módosítanom amúgy. Jó, a holnapi kérdés nem az lesz, hogy Zoli hogy találja meg élete párját, hanem hogy mi mással foglalkoznék.
1: Nem az, Zoli, hogy találja meg élete párját, hanem önmagát, hogy találja meg. Lehet, hogy nekem is inkább hamburgert kellene sütögetni az...
2: Lehet, hogy boldogabb lennél. Ki tudja. Itt van velünk Mona, aki úgy jelentkezett a játékunkra, hogy szeretné bejutni a játékba, mert szerinte tudja a dalt, mellesleg, vagy nem mellesleg, 18 cica gazdia.
1: Azta!
2: Mona!
3: Ez így van.
2: Hogy van neked 18 macska?
1: Mit szólnak ehhez az állatvédők?
3: Hát mindegyik mentett macska.
2: De hol élnek ezek a cicák?
3: Nálam kertesházban lakom.
2: A kertesház a szuper.
1: Okay.
3: Igen, és kibejárósak, mind divartalanított.
1: Akkor nem nagyon kódorognak el, nem viszi őket
2: a hév. Igen.
3: Nem.
1: És, de azért vegyesen fiúk, lányok?
3: Vegyesen fiúk, lányok,
2: és
3: igen.
2: Honnan mentetted őket, Mona?
3: Hát én már úgy vagyok vele, hogy én már szemellenzővel szeretnék az utcára.
2: Jó, de édes vagy. Tehát ha meglátsz egy kóbor cicát, viszed haza, eteted, itatod. És a család hogy bír ennyi cicával együtt élni?
3: Hát vannak.
2: Igen? Ők
3: de
2: is
3: szeretik. Mindenki szereti, igen.
1: Mona,
3: cicáim is vannak, és ők teljes mértékben együtt élnek.
2: Ti egy haciendán éltek?
3: Nem.
2: Mekkora kert és ház kell lehez, te jó ég.
1: Most azt számogatom, hogy a dízeleseknek van ilyen egyszeri támogatás, de a macskásoknak nincs.
2: Na hát ez az.
3: Nincsen.
1: Bírod az épp pénztárcával, Mona? Nem akarok a zsebedben turkálni, félre ne is, csak ugye azért ennek van költsége.
2: Hát hogy ne?
1: Költsége.
3: Hát hogy ne lenne? Hogy ne lenne?
1: Aha.
3: De hát most ez van.
1: Jó, hát ez a hobbit.
3: Diszkóba, meg szórakozás, meg ilyesmire nem járok, akkor meg legalább...
2: Igazad van.
1: Ez meg
2: milyen igazad van. Ez nagyon jó. Szép dolog, és köszönjük szépen a cicák nevében is.
1: Mau. Na figyelj!
2: Van ötleted,
3: hát,
2: Mona?
3: Én szerintem Celine Dion.
2: Uh-huh. Jó.
3: És It's All Coming Back to Me.
1: És azaz.
2: Gratulálunk! Nagyon ügyes voltál. Monám! Hát figyelj, tiéd a családi belépő október 10-11-re a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra Lurdi házba.
1: Ha még nem láttál elég macskát életedben.
3: Hát
2: nem tudom, hogy hány cicával mész onnan haza, de azért óvatosan. A szemellenzőt azt vidd magaddal. Ami viszont nagyon jól fog neked jönni, ez a macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag. A Macskamánia, a Magyar Macska Egyesület jóvoltából ez a legjobb helyre kerül. Aztán páros belépő is a tiéd a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress fotókiállításra a Biodomba, és egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
3: Hát imádlak benneteket, és nagyon szépen köszönöm.
2: Hát igazán köszönjük magadnak, Monám, ügyes voltál nagyon.
1: Szuper vagy, Mona. Szép napot.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szia.
3: Szép napot nektek is.
2: Hello.
3: Az enyém már, igen.
1: Hello!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez.
4: Hey everyone, it's Amory. Just when I think you're gone, here I'm
0: sorry. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. I'm

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Forga Gyula is egyeztetett a miniszterrel a megyei jogú városok nevében. Halálos motorbaleset volt Veszprém megyében. Erősödik az egész éves turizmus a Balatonnál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A 2027-es költségvetésről, a közösségi közlekedés finanszírozásáról és a szolidaritási hozzájárulásról tárgyalt a Megyei Jogú Városok Szövetsége dr. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter delegációjával. A 25 megyei jogú város vezetői, köztük Porga Gyula Veszprém polgármestere közös javaslatokat fogalmaztak meg a kormány számára. Azt szeretnék, hogy a szolidaritási hozzájárulás 2027-ben legfeljebb az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-a legyen. Emellett a városok a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését kérik. Javasolták azt is, hogy a normatív támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. Balesetben meghalt egy motoros Litér és Királyszent István között a 7202-es úton hétfő délután, közölte a Veszprém megyei rendőrkapitányság sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint a segédmotoros kerékpárral közlekedő 75 éves litéri férfi egy személyautóval ütközött, és a helyszínen életét vesztette. Az útszakaszt a rendőrség a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárta. A Balatonnál egyre kiegyenlítettebbé válik a turizmus az év során, miközben a nyári forgalom nagyjából stabil marad. A Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint idén a tavaszi és az őszi időszak erősebb volt a tavainál, a nyár pedig legfeljebb 1-2%-kal teljesített gyengébben. Az egész éves vendégszám elérheti a 3 milliót, a vendégészakák száma pedig a 9 milliót. A szakemberek szerint az őszi túrák, rendezvények és más szezonon kívüli programok azt mutatják, hogy a Balaton egyre inkább 4 évszakos úti céllá válik. Pirosba öltözve álltak ki az iskolai erőszak ellen a veszprémi Bátori István sportiskolai általános iskola diákjai és pedagógusai. Az október 2-ai piros lapnapon az alsó és felső tagozatosok piros ruhákkal, kiegészítőkkel és piros lapokkal fejezték ki, hogy elutasítják a bántalmazást. A nagyszünetben az iskola udvarán közös fotó is készült, amelyen a diákok és a dolgozók együtt szerepelnek. Az iskola szerint a kezdeményezés célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a tiszteletre, az összetartásra és egymás biztonságára. 6 részes egészségértést segítő előadássorozat indul október 8-án a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban. A Tudd, Lásd, Értsd című program azt mutatja be, hogyan igazodhatunk el az egészségügyi rendszerben, hogyan ismerhetjük fel a hiteles információkat, és hogyan hozhatunk tudatosabb döntéseket saját egészségünkről. A résztvevők a betegutakról, a betegek jogairól és lehetőségeiről, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik megbízható. A program nem csak onkológiai betegeknek szól, minden érdeklődőt várnak 2 hetente csütörtökönként az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadójában. December 4-én a Veszprém Arénába érkezik a Queen Symphonic Live produkció, amely a legendás brit zenekar slágereit különleges hangszerelésben idézi meg. A koncerten Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor énekesek tolmácsolják Freddie Mercury és a Queen legismertebb dalait. A 28 fős Budapest Jazz Symphonic Orchestra a rock, a big band és a szimfonikus zene hangzását ötvözi. A szervezők szerint a jól ismert Queen dalok új zenei köntösben szólalnak meg. A veszprémi koncert december 4-én lesz a Veszprém Arénában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Az M1-es autópályán ma estig aszfaltoznak. Hát nem ma estig, hanem még egy pár évig, de úgy értem, hogy a 17-es és 16-os kilométerek közötti szakaszon ezért van most korlátozás a főváros felé. A középső sávot tartják jelenleg zárva. Az M0-esre viszont továbbra is 2 sávon át lehet felhajtani. Legyenek nagyon figyelmesek, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Az M7-es autópályán is a 18-as Érdi csomópont és az M0-as között új terelést építettek ki. Mindkét irányban befolyásolják ez a közlekedést, kicsit lelassítja például, ott is figyelmesen és türelmesen vezessenek. Budapesten lezárták a Király utcát, a Holló utca és a Kádi Gyula utca között, daruzás miatt várhatóan délután 4-ig. Aztán a 2-es, a 23-as és a 2B villamos jelenleg nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth-Lajos tér Széchenyi rakpart között egy rendezvény miatt, várhatóan 3-9-ig tart a korlátozás, addig a 15-ös autóbuszt célszerű talán választani. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Borlán Petra és Somogyi Zoltán, jó reggelt kíván, 8 óra 6 perckor.
4: Mi az az élmény, amelyért a legmesszebbre utaztak, vagy utaznának? Tessék velünk megosztani, akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben.
2: Lehet az épület, egy jó kaja, szinte bármi, egy opera előadás.
4: Vagy egy ember, hogy láss egy ember.
2: Ja, vagy valaki.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:02 perc múlva. Miközben az állatvédelem egyre égetőbb téma, ezt ugye látjuk a friss hírekből is, és a reakciókból, hogy az emberek kezdik végre megérteni, hogy az állatok nem a mi szórakoztatásunkra így vannak van. Itt ezen a bolygón. Hát szerencsére egyre többször futok bele olyan hírekbe, hogy próbálnak segíteni az emberek, és olyan vidékein is a földnek, ahol nem is gondolnánk. Ugye a harmadik világban, amikor látod, hogy a hiúz beleesik egy kiszáradt kútba, és ott összefognak 7-8-an, hogy valahogy ki segítsék egy pallóval, és így tovább. Hát valami hasonló történik most a dél-koreai Pusanban, ahol egy 3,5 méteres cápa a nyílt tengerről a kikötőn keresztül egy csatornába úszott, már nem kanálisba, hanem ott, ahol a hajók jönnek, mennek, elhagyják a kikötőt, bemennek, ott, stb. És most már hetek óta ott van, és nem talál vissza a nyílt tenger. Megkockáztat, lehet, hogy nem is akar.
2: Tehát de nem lehet, hogy vissza akarna. Szerintem nem akar ott maradni.
1: Nem tudom, mert próbálták már ilyen hát kímélő módon, de vízágyúval, meg hajókkal terelgetni, hogy merre menjen, tehát próbálták kitessékelni, de valahogy mindig megkerüli a hajókat, meg a vízsugarat, és visszamegy a csatornába. Azt mondják egyébként, hogy egyelőre ott van neki kaja, tehát hogy hát talál annyi halat. Úgyhogy azért mondom, lehet, hogy ott most tudod, úgy érzi, hogy ő a Jani. Hát nincs konkurencia, nincs másik cápa, ő azt ott megeszi, ami ott van, csak hát azt mondják, hogy az a baj, hogy előbb-utóbb kifogy, mert annyira nem nagy ez a csatorna, igen, vagy a kikötőnek ez a része, tehát hogy előbb-utóbb baj lesz, és mondom, minden lehetséges, mondom, próbálják visszaterelgetni. Minden esetre olyan nagy az érdeklődés már Dél-Koreában, hogy a kikötő forgalma extrém módon megugrott, a szokásos 10-20 000-es látogatottsága szemben mintegy 607 000 látogattak el alig 11-2 nap leforgása alatt a puszani kikötőbe, oda a park, a vízparti parkba, hogy szemügyre vegyék a kis
2: Pukangi
1: cápát.
2: Pukanginak hívják.
1: Mert hogy már igen, nevet is,
2: igen,
1: adtak,
2: nevet
1: neki.
2: Is adtak neki. Így van, amit egyébként Pusan északi kikötője után neveztek el Pukanginak. Tudom, hogy ez így furcsa hangzik, de az ő nyelvükön ez teljesen normális.
1: Igen.
2: Édes szívem. És egyébként már az Instagramon is láthatunk róla felvételeket.
1: Már rajongótábora van.
2: Pötyögjék be, igen, nagyon szeretik, és egyébként jó fejek az emberek, mert nem úgy szeretik, hogy meg akarják tartani, mint ahogy ugye te haza akarod vinni a kis oroszlánt, vagy a kis tigrist, ami már meg Magyarországon
1: nem,
2: is
1: megtörtént. Meg nem etetik, mint ahogy az állatkertben néhányan próbálják, ki van írva, hogy ne adj neki. De én azért adok neki, mert szegény, hát olyan alul táplál.
2: Hanem úgy szeretik, hogy szurkolnak neki, és azért mennek el minél többet őt meglátogatni, hogy amíg még ott van ebben a kis öblös részben, addig még láthass, de azt szeretnék, és azt kívánják neki, hogy visszamenjen oda a nyílt vízre, ahol a legjobban érzi magát. Igen. És ha már ugye Koreát említettük, a kérdésünket feltettük a Facebook oldalra, Tamás ott azt írta nekünk, hogy ő nagyon szívesen megnézné Tokmán hercegnő sírját. Én nem tudtam, hogy ő ki, képzeljék el, hogy Tokmán hercegnő Korea első női uralkodója volt.
1: Mikor?
2: És az ő sírját azt meg lehet tekinteni 632-től 647-ig. Tehát az első női uralkodó volt.
1: Mert hogy azt a kérdést tettük fel itt a kis cápa és az ő látogatói nyomán, hogy mi az az élmény, amelyikért a legmesszebbre utaztak, vagy utaznának?
2: Mondjuk Korea messze van, tehát ezt értem. Tamás még egyébként hozzátette, hogy megnéznék Karolina Prochenko fellépését, ő egy nagyon kedves, fiatal hegedűművész, egyébként ukrán származású, és még ellátogatna, hogy lássa Japánban Hachiko szobrát, sőt a kitömött testét. Én nem is tudtam, hogy Hachiko szobra mellett van kitömött test is.
1: Meg is van, mint ezek a Leninnek, ilyen mauzóleum vagy?
2: Ezek szerint igen. Mondjuk Hachi nagyon híres, tehát hogyha a filmet még nem látták, akkor mindenképpen érdemes megnézni.
1: A Lenin is nagyon híres, te megnéznéd? Tehát, hogy eszedbe jutott már valahogy elmenni a Vöröstér, és megnézni Lenin mauzóleumot?
2: Tudom, hogy van, akinek ez nagy vágya, de na igen, tehát, hogy ezt így annyira nem. Én amikor elmentem a Buddies kiállításra, ott is rettenetesen rosszul éreztem magam.
1: Pedig a Fohagens azért nagyon szépen.
2: Értem én, de hogy.
1: Dolgoztam fel ezeket.
2: Tudom, én értem, és azt hittem, hogy nem lesz ilyen megrázó élmény számomra, de az volt.
1: Aha.
2: Nekem az nem való.
1: Én mindig elgondolkodom, hogy egyáltalán ez a Lenin szerinted ez még az igazi?
2: Az a Lenin?
1: Vagy már ki tudja, mikor kicserélték. Hát valójában egy viasz figura fekszik ott, és nem akkor tudom, van ez ilyen, fú, így balzsamozzuk meg, úgy izéljük meg, nem tudom, és közben lehet, hogy ez egész egy ordas nagy kamu, nem? Hát azért a kommunizmusnak voltak ilyen kamui, nem egészen őszinte megnyilvánulásai.
2: Nem volt ilyen. Én ahova a legmesszebbre utaztam, az Bali volt, és szerettem volna ott megismerni az ő kultúrájukat, átélni azt, amiben ők élnek, és ezt Zoli tanúsíthatja, hogy gyakorlatilag ugye szeptemberben voltunk, és az abban az évben decemberig kitartott az az állapot, amire én ott kerültem. Úgyhogy nekem eddig az volt, amiért a legmesszebbre utaztam, hogy láthassam azokat a gyönyörű templomaikat, hogy megismerjem az ő kultúrájukat. 16 órás út, és az jó messze volt, ez biztos.
1: Hát, hogyha élményekre koncentrálunk, és tényleg most külön választanám azt, azt, amikor egy épületért vagy látványosságért mész, tehát hogy az Eiffel-toronyért utazol, vagy nem tudom mi, hanem hogyha az élményre, mint olyan, bár ez is nyilván egy élmény, de nekem élmény az tavaly, amikor Los Angelesbe eljutottam, nem tudom hány évnyi vágyakozás, sőt évtizedes tervezgetés meg vágyakozás után, hogy igen, hogy egy ilyen szórakoztató park, ugye a Universal Studioshoz, meg a, tehát ahol a hullámvasút, meg a nem tudom micsoda, szóval, hogy az volt olyan, illetve ami meg nem jött össze, ezt most még nem mondom, fejtsék meg nekünk, pluszpontot kap, aki megmondja, hogy a posztunkban, a kép bal felső sarkában mit látunk pontosan, az az, amit én
2: tudják,
1: nem láttam.
2: Tudják, hogy ott voltál,
1: amit
2: csak nem
1: láttam.
2: De visszamehetsz 2 éven belül.
1: Igen.
2: Visszamehetsz.
1: Ja, indulok is.
2: Szerintem
1: na,
2: is.
1: Szóval, milyen élményért mentek, vagy mennének a legmesszebbre, osszák meg velünk a Facebookon, vagy SMS-ben. Közben pedig zéró türelemmel Taylor Swift érkezik már is. Patient Zero, ez az ő egyik kedves újdonsága. 8:18-kor itt a Sláger reggelben. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Taylor Swift újdonságával, tehát ez volt a Patient Zero, és közben, ha már itt az előbb cápáztunk, találtuk egy érdekes cikket Petrával, ami azt taglalja, hogy egy friss kutatás, vagy a legfrissebb kutatás szerint a világ leggyorsabban népszerűvé váló bakancslistás programja jelenleg a cápás ketrec merülés. Erre vágynak a legtöbben mostanság, és egyre többen és többen szeretnék kipróbálni.
2: Te vágysz? Hogy lehet?
1: Cápák közé ketrec.
2: Hát figyelj, hogyha lehetne, és az biztonságos lenne, nagyon szívesen, igen.
1: Tehát biztonságos. Hát lehet.
2: Nem tudjuk, hogy mennyire az.
1: Hát nagyon, hát látod, hogy a
2: jó, mint ahogy a bungee jumpingoló szerencsétlen, aki bejárt az internetet most ugye, amikor elfelejtettek rá normális biztosító kötelet tenni. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy ezt minden helyen normálisan űzik ezt a ketreces merülést. Biztos, hogy van olyan, aki oké, de honnan tudod, hogyha ekkora rázigény nyilván, akkor egyre többen fogják csinálni.
1: Megkeresd a kifogásokat, szeretnéd vagy nem szeretnéd?
2: Hát ha tudnám, hogy biztonságos, szívesen, mert imádom a cápákat. Aha. Gyönyörű állatok tartom.
1: Nem vonz. Tehát, hogy na, megnézem az üvegfal túloldaláról, cuki, jó pofa, de hogy így nem.
2: Aztán ezen a listán még szerepel az északi fénytúra. Igen, többen megfejtették, hogy Zolinak sajnos az maradt ki, a sarki fény.
1: Ez van a képünk bal felső sarkában. Legalább így képen gyönyörködöm benne. Azt mondják, hogy tényleg ilyen.
2: Aztán az Iguazú vízesés túrák is nagyon népszerűek mostanában. Hmm. Gorilla les Ugandában. Ehhez volt Csabinak szerencséje, ugye mutatott nekünk képeket erről. Tényleg az valami pazarélmény lehetett. Aztán lehet menni Galapagos szigetére, Victoria vízesés is Zimbabwéban. Ez is ott van. Lovaglás Mongóliában. Ez mennyire cuki? Valaki lovagolni akar Mongóliában? Méghozzá elég sokan, hogyha felkerült erre a listára. Itt van velünk Gáborunk, aki szintén egy állatos kalandban szeretne részt venni. Jó reggelt!
1: Nocsak! Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hova mennél szívesen?
3: Tengerimádó vagyok, tehát nekem évente kétszer minimum el kell venni valamelyik tengerhez, és hát a Bárna lesz az, ami most a következő lenne.
2: Megértem.
3: Hát közelben Izlandon van, illetve talán Norvégiában, a földközi tenger az mérsékelt, ott is van, de nem annyira, de a legjobb az Kanada.
1: Ezekben lesekben már nem hiszek. Én eddig akármelyik szigetre mentem, voltam Izlandon, voltam Madeirán, és mindenhol befizettem ilyen les, meg olyan les, meg fóka les, meg
2: északi
1: fény les, sehol semmi nem
2: neked
1: volt.
2: Neked ezek nem jönnek össze.
1: Nekem nem, mindenhol legombolták a pénzt.
2: Ne vegyük el Gábor kedvét, tehát Gábor, már kinézted magadnak?
3: Jó, de hát én profi utazó vagyok ezzel a kapcsolatot, tehát jó, megrágom a témát, és elolvasom a független értékeléseket.
2: Mondjuk, az fontos.
3: Kanada lesz majd a...
2: Tehát Kanadában tuti, hogy látni fogsz Bálnát, legalábbis a leírások szerint.
1: Gábor film a lehülyézett, hogy én nem
2: ezt tudod magadra. Nem.
3: Ugye ők vándorolnak, tehát azért rá kell menni, hogy nem a márciustól október, novemberig van, de nem március 6-án kell menni, meg november 30-án, tehát a kettő között valahogy.
2: És mikor mész, Gáborom, ha már ennyire utána néztél?
3: Hát szerintem jövőre.
2: Figyelj, ha mész, akkor utána mindenképpen küld nekünk képet, jó? Mert szeretnénk látni.
3: Hát, ha én is látok Bálnát, akkor
2: én pont a Balázséknál láttam, hogy ugye kitették, hogy elmentek Izlandra ilyen csapatépítő Bálna túrára. Figyelj, ők tényleg láttak gyönyörű Bálnákat, tehát én annyira oda voltam, úgy irigykedtem, mondom, ilyen csapatépítőt csináljunk már mi, hogy menjünk Bálna lesre.
3: És meg is lehet, hát nem akarom megsimogatni, nem vagyok ilyen
2: persze
3: identitású, de tényleg ilyen háziasítottak már szinte, kellett magukat.
2: Igen, ott táncolnak meg minden, integetnek, igen.
3: Hát, majd igyekszem, és hogyha megtörténik, akkor
1: jelent. Köszi, Gábor!
2: Köszönöm,
3: minden jót, sziasztok!
1: Nagyon sok helyen múlik persze minden a naptáron. Mm-hmm. A kedves barátom Anna, szoktam mondani, hogy osztálytársam volt gimiben, és ők élnek ugye Reunion szigetén, ott Madagaszkár mellett, és akkor mindig hívom, amikor benne van a hírekben, hogy már megint megevett a cápa egy turistát, és mondja, mert hülye turisták nem hallgatnak a helyiekre. A helyiek így tudják, hogy mikor mész be a vízbe, mikor nem mész be. És ha szólnak, hogy most nem mész be a vízbe, mert cápa. Na olyankor van az, hogy jön a hírek, hogy megették a cápák.
2: És milyen igaza
1: kaptunk
2: van.
1: Egy ilyen üzenetet is. Sziasztok, mondanám, hogy az anyukám mondta a kedvéért, autóztunk 2,5 órát Encsre, de ha már ott voltunk, megnéztük a megyeri tengerszemet is, és akkor már tovább mentünk a Nemzeti Összetartozás hídjához a Zemplénbe, és akkor már Sáujhelyre felmentünk dongózni. Oh. Ja, az Sátoraljaújhelynél, igen, a két hegycsúcsot egy ilyen üvegpanorámás kabin köti össze, át tudsz menni egyikről a másikra. Szóval nem igaz, hogy nincs semmi a Zemplénben, teszi hozzá. Nem is mondtuk, hogy nincs semmi az emplénben.
2: Szuzi azt írja, hogy ő rénszarvasokat szeretne látni, ahogy a szánt húzzák. Arra is van lehetőség, azt hiszem, hogy Finnországban, ugye? Ott van ilyen szánozás.
1: Szuzi és tekergő.
2: Szuzi és tekergő. Aztán Dóra üzenete nem lesz annyira vidám, megrázó volt neki, de ő 2 hete volt Auschwitzban. Nagyon régi vágya teljesült ezzel, bakancslistás volt, napokig a hatása alatt állt. Szép napot kíván nekünk. Igen, én szeretnék oda elmenni, de attól félek, hogy összeomlanék lelkileg. Tudod, amikor látod az emberi gonoszságnak a mértékét, mert ott érzed, meg legalábbis akik voltak barátaim, ők azt mondták, hogy ott érezték, hogy mi történt ott. Én nem tudom, hogy ezzel meg tudnék-e birkózni, de egyébként szeretném látni, pont azért, hogy az ember tudja, hogy mit nem szabad, hogy valaha megtörténjen újra.
1: Én ezt máshol szoktam érezni, ilyen háborús mementóknál, a Maginot vonalnál, és ugye mindenféle földalatti erődítményeket lehet látogatni, például Franciaországban is, vagy Németországnál, Lengyelország környékén, és ott is egyszerűen, de ugyanez, amikor múltkor New Yorkban egy tenger alatt járót jártam végig, hogy egyszerűen az a nyomasztó érzés ott bent, hogy emberek itt ebből áll az életük, hogy itt ebben vannak, hogy nyírják ki a másikat. Szóval, hogy olyan
2: és közben
1: ez.
2: Meg értem, hogy valaki ezt szeretné látni, hogy aztán utána tudja, hogy mi történt, hiszen a történelmünk része.
1: Hát bizonyos szempontból például ezeket kötelezővé tenném, mondjuk történelmóra keretében, pont azért, hogy utána, hogyha felnő ez a generáció, akkor ne az legyen, mint most itt az öreg emberek, akik egymásnak akarják megmutatni, kinek nagyobb. Ugye itt a világ egyik, meg a másik végén a nagy csúcsgóré.
2: Igen, az Inarritu film pont róluk szól, viszont a fiatalok szerintem már nem így gondolkodnak. Én úgy szeretem azt látni, hogy ők sokkal inkább pacifisták, és hogy nem erőből szeretnének, hanem észre megoldani dolgokat.
1: Istenem, legyen így, legyen így. Közben David Bowie-val folytatjuk. Let's dance! Legyen tánc, ugye ez is nagyon fontos. 8:30, 2 perc múlva itt a Sláger reggel. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
5: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
10: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Farmer napok a Premier Outletben.
13: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
14: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
15: Premier Outlet Budapest.
16: Drágám, mondanom kell valamit.
17: És mit?
16: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
17: Én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
16: Azonnal.
18: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
19: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
20: Megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emléknapján. Rekordlátogatottsággal zárta a 15. szezonját a Budapest Park. Két újonc góljával nyert a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna ellen. Jó reggelt kívánok, Szendő Flóri vagyok. Az aradi vértanúk emléknapján több helyszínen is megemlékezéseket tartanak ma Budapesten. A program zászlófelvonással kezdődött a Kossuth Lajos téren, majd a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódik. Délelőtt 10 órakor a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál tartanak megemlékezést. Délután 4 órakor Gyulán az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán miniszter mond beszédet. Október 6-án arra a 13 honvédtisztre és Batthyány Lajosra emlékezünk, akiket 1849-ben ezen a napon végeztek ki. A napot 2001-ben nyilvánították a Magyar Nemzet gyásznapjává. Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bankszövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztő részletemelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzálló hitelt érint, közülük az MNB adatai szerint mintegy 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. Megállapodás egyelőre nincs az ügyben, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben. 300 ezer forintos pénzbeli támogatást és informatikai eszközöket kapott a Székesfehérvári Kórház. Az iGenerációért Egyesület a Betegápolásért Alapítványon keresztül nyújtotta a támogatást, amelyből egy szakmai konferencia megvalósítását is segítették. Emellett több iPad-et és notebookokat is felajánlottak a kórháznak. Az eszközöket elsősorban a dolgozók belső oktatásában és képzésében használják majd. Az alapítvány szerint a felajánlások a betegellátást és a kórházi dolgozók mindennapi munkáját könnyítik meg. Rekordlátogatottsággal zárt a 15. szezonját a Budapest Park. Az ország legnagyobb szabadtéri kulturális helyszíne idén 102 rendezvénynapon több mint 695 ezer vendéget fogadott, ami minden korábbi eredményt felülmúlt. A szervezők szerint a koncertek mellett a különböző kulturális és közösségi programok is hozzájárultak a sikeres évadhoz. A következő szezon április 22-én indul, de a téli időszakban sem maradt kihasználatlan a helyszín. November 28-án ismét megnyit a Kori Park, a Budapest Park saját korcsolya pályája. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna ellen a szlovákiai nagyszombaton, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. A nemzeti együttes két újonca, Tóth Milán és Csinger Márk szerezte a gólokat. A magyarok november 14-én az 5. fordulóban Georgia vendégei lesznek.
2: Bori, köszönjük szépen, folytatódik a kellemes nyárias idő. 25 fokot mérünk majd délután, most egyelőre csak 17 fokos a reggelünk. Tessék kihasználni a jó időt ma és holnap, mert csütörtökön lesz egy kis csapadék, bár erős visszahűlésre akkor sem kell majd készülni.
21: Az előbb Bori említette a megemlékezést az aradi vértanúk kapcsán. Nos, a 2-es, a 23-as és a 2-es B villamos a Jászai-Mari tér és a Kossuth-Lajos tér között továbbra sem közlekedik. Várhatóan most 3:49-ig, addig a 15-ös autóbuszt célszerű választani. A Batthyány tér déli oldalát is lezárják majd, de az csak délután. Ez idő alatt a 39-es buszok járnak majd terelve. Közben számítsanak torlódásra a Budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál déli irányban. A Szél Kálmán térre vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, zsúfolt az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi út, az Egér út a Balatoni úttól, a Budakesz és a Hűvösföldi út néhány szakasza befelé, illetve a 10-es és 11-es fő út a város határnál, de telített a Kerepesi, a Fogarasi, a Tököli, a Rákóczi, a Soroksári, az Üllői és a Váci út néhány szakasza is befelé, illetve a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, a Nagykörút pedig a Blahalújza térnél és az Üllői útnál.
22: A közlekedési hírek támogatója az
23: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Folytatódik a

0: mellékhatása van vagy sincs, nem tudom, de azért vágyakozni az jó dolog.
1: Hát hogy ne lenne jó. És főleg az a legjobb, amikor meg is tudjuk valósítani, mert hogy ez már összejött Steffnek. Jó reggelt, á, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Aki az atlétika miatt hány helyen jártál már?
2: Hát most már elég sok helyen, szerencsére. Van egy ilyen fogadalmam, hogy minden évben legalább egyszer kiutazom valami olyan atlétikai eseményre, lehetőség szerint, ahol a magyaroknak tudok drukkolni, de mindenképpen valami olyan helyszínre, ahol egy jó versenyt láthatok, és ezáltal így már jutottam el Glasgow-ba, a fedett világbajnokságra,

0: Rómába, az EB-re, Stockholmba, Gyémánszigára, Brüsszelbe, szintén Gyémánciga döntőre, de hát a legnagyobb az egy bakaslistás esemény volt, és oda kimondottan Halász Bence döntőjét szerettem volna látni, az olimpiára utaztam ki Párizsba, most a 24-es olimpián, és hát meg is hálált egy ezüstéremmel, úgyhogy életem leggyönyörűbb.
1: Azt láttad élőben?
0: Láttam élőben, de közös is voltam a ketrechez, úgyhogy egyszerűen egy fenomenális érzés volt.
1: Hát, igen. Azon gondolkozom mindig ilyenkor az olimpia kapcsán, és majd te ezt megerősíted, vagy cáfolod, hogy mennyi idővel előbb kell megvenni, mert például most Los Angelesben lesz, ugye? Jól tudom.
0: Igen.
1: És
0: igen.
1: Pont egy kedves kolléganőnknek úszik a nagyon fontos családtagja, mondhatjuk így, bár baráti családtag, de mégis az, és mondta, hogy már most meg kellene venni a jegyeket, mert az úszásra olyan gyorsan elkél. Igen. Na most akkor te mikor vetted meg?
0: Tehát úgy volt, hogy a magát az olimpiára belépő jegyet, azt valóban nagyon hamar elkezdik ugye értékesíteni, és a közkedvelt események, úszás, atlétika, tehát amik ilyen tényleg nagy nívójú, akkor oda nagyon gyorsan elfogy. Én már nem is tudtam csak egy hát elég drága kategóriát szerezni, pedig elég hamar szerintem. Hát egy jó, hát... Majdnem egy évvel előtte megvettem azt a jegyet, igen. Szállás, utazást azt nem kellett annyira, mert azt azért meg lehet oldani, de maguk a belépők azok valóban elég gyorsan fogynak.
1: Hát szép dolog ez, hogyha valakit a sport ennyire motivál, és tényleg a világ bármely pontjára el tudsz jutni, az meg külön adomány az élettől szerintem.
0: Hát igen, igyekszem úgy élni, hogy legalább ennyi beleférjen.
1: Nagyon helyes. Köszönjük szépen, Stef.
2: Ezért vagyunk, nem?
0: Köszönöm.
2: Szia.
1: Hello.
2: Kata szeretné Gordon Ramsay főztjét, mármint a sajátját megkóstolni.
1: Nem hát én voltam Gordon Ramsay éttermében, igen. De nem tudom, hogy ő főzötte nekem. Hát nem hiszem. Nem tudjuk. Hát nem tudom, hogy Bordóban akkor ott volt. Mi ne lehetett volna ott Bordóban? Érted? Én Bordóban voltam.
2: Szép dolog a marketing, tudom. Juci River Cottage-be vágyik. Az a valamelyik tematikus csatornán van, ugye, ahol a fickó ilyen izét épített,
1: tudom.
2: Ilyen valami kertet, vagy
1: tényleg?
2: Nem tudom, igen. Aztán Laci, most indulnak a párizsi Disneylandbe, három év tervezgetés után. Menjünk egyszer a Práterbe. Megnéznélek visongani egy hullámvasúton.
1: Hát most voltam a Family Parkba, ott se visongtam, pedig azt hittem, hogy fogok. Egyébként az is jó. Igen, az is jó.
2: Aztán Viki a Viktória vízeséshez vágyik, de a lengyelországi Görbe erdőben is ölelgetne fát. Van ilyen, hogy Görbe erdő? Ezt nem hallottam, nem ismerik.
1: Te voltál most Lengyelországban, Zoltán.
2: Hát ez nagyon nagy, hát jó, Varsóban, meg Danzban most. Nem tudom, ez Görbe erdő, illetve izlandi gejzír kitörést is nézne. Na, az pipa! Az megvolt. Ja, ott állt mindenki, és így vártuk, hogy na, mikor is egyszer, és tényleg kitört. Igen?
1: Grifinóban van a Görbe erdő, most googliznek. Uh-huh. Konkrétan egy fenyőliget, aminek görbe törzsű fák alkotják az erdejét. Hát ez valami gyönyörű.
2: Nyilván úrba fák, de jó.
1: Hát úgy néz ki, mintha a meséből jöttek volna ezek a fák.
2: Na, hát ha már mesék, Ágnes azt írja, nagyon tüncik a koalák, szeretne ölbevenni és ölelgetni koalákat.
1: Tehát nem tudom, hogy arra van-e lehetőség. Hát, de Ausztráliában vannak szerintem olyan parkok, ahova el tudunk menni megnézni őket, de ölelgetni, hát most ha minden turista megölelgethetné őket, akkor szegények
2: baj lenne,
1: kicsit oda
2: igen.
1: Lennének, igen.
2: Igen, szóval az állatok, mert pont múltkor forgattam erről, hogy nem csak az a baj, amikor effektíve tényleg bántalmazol egy állatot, hanem a túlszeretgetés is lehet bántalmazó és káros egy állatra nézve. Úgyhogy csak módjával. Köszönjük szépen. 9 óra lesz már 10 perc múlva Michael Jacksonnal, ez a Sláger reggel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Swing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
7: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour, kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodjál.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour, péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Többször is félrementek a dízel támogatások, de a NAV szerint nincs adminisztrációs hiba. Zajos harci helikopteres gyakorlat kezdődött Pápánál. A vörösiszap katasztrófa áldozataira emlékeztek az évfordulón Devecserben és Kolontáron. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A NAV szerint nem adminisztrációs hiba okozta a dízel támogatás körüli zűrzavart. A hivatal szeptember 30-án utalta a támogatás első 20 000 forintos összegét, de több esetben benzines autók tulajdonosai is kaptak pénzt, miközben jogosult dízelesekhez nem érkezett meg az utalás, írja az Index. A NAV szerint ennek oka, hogy a támogatást arra a bankszámlára küldik, amelyikről az idei gépjármű adót befizették. Így például a szülő számlájára is érkezhetett a pénz, ha ő fizette be gyermeke dízelautójának adóját. A 2026. január 1-je után dízelautót vásárolók október 30-án kapják meg a két havi támogatást. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri. Közlésük szerint a gyakorlat során betartják a vonatkozó jogszabályokat, és törekednek arra, hogy a lehető legkevésbé zavarják a környéken élők nyugalmát. A vörösiszap katasztrófa 16. évfordulóján a Veszprém vármegyei rendőrök is megemlékeztek az áldozatokról Devecserben és Kolontáron. Az Ajkai Rendőrkapitányság és a Devecseri rendőrös vezetői koszorút helyeztek el a tragédia áldozatainak emlékére állított kopjafánál. A katasztrófa 2010. október 4-én történt, amikor átszakadt az Ajkai vörösiszap tározó gátja, és mintegy 700-800 ezer köbméternyi erősen lúgos anyag zúdult a környező településekre. Az iszapáradat 10 ember halálát okozta, több százan megsérültek és sokan elvesztették az otthonukat. Devecserben több száz lakóház semmisült meg vagy rongálódott meg súlyosan. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. Az idősek világnapja alkalmából rendezték meg a veszprémi nyugdíjas közösségek ünnepségét az Agora Veszprém Kulturális Központban. A résztvevőket dr. Gáspár Levente országgyűlési képviselő és Porga Gyula polgármester köszöntötte. A városvezető a generációk közötti kapcsolat fontosságát hangsúlyozta, és arról beszélt, hogy az idősek tapasztalata és a közösségért végzett munkája fontos része Veszprém fejlődésének. Kiemelte a nyugdíjas klubok szerepét is, amelyek nem csak programokat szerveznek, hanem összetartó közösségeket is biztosítanak. Három arany és két bronzéremmel zártak a vedac versenyzői a Székesfehérváron rendezett U15 és U16-os országos atlétikai döntőn. Pári Henrik két bajnoki címet szerzett diszkoszvetésben és kalapácsvetésben, súlylökésben pedig bronzérmes lett. Szintén bronzérmet nyert Tamás Máté 1500 méteres akadályfutásban. Az U15-ös lányoknál Szemán Dorka 1500 méteres akadályfutásban lett országos bajnok.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
2: Az M1-es autópályán ma estig tartó aszfaltozás miatt a szokottnál is nagyobb figyelemmel érdemes autózni. A főváros felé a 17-es és 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszon zárva a középső sáv, tehát csak a külső, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv használható, bár az M0-ásra most is két sávon lehet áthajtani. Fontos megjegyeznem, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsítósáv, úgyhogy stopptáblás felhajtási lehetőséget alakított ki ideiglenesen. A munka várhatóan ma este 8-ig tart, addig ott mindenképpen meg kell állni. Kérik a külső sávban haladókat, hogy azért lehetőség szerint segítsék az onnan érkezőket besorolni. Az M7-esen a 18-as érdi csomópont és az M0-ás csomópontja között építette ki új terelést. A Letenye felé vezető oldalon zárva a külső és a belső sáv felújítás miatt, így a leálló sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja használható. Budapest felé tehát marad a középső, illetve a külső forgalmi sáv. Legyenek óvatosak, figyelmesek, jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Nyilván nem szeretik, hogyha párjuk félrelépne, na de hogyha azt egy világhírességgel tennék, akkor esetleg megengedőbbek lennének.
4: Adnának elhajlási engedélyt?
2: Vagy maguknak.
4: Hát
2: ilyen
4: igen.
2: Esetben. 0-30-30-30-95-8, tessék gyorsan dönteni. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Vagy inkább neves velem, azt mondanám, vagy még inkább, ha már este van, akkor velem.
2: Igen.
1: És akkor minden rendben van, ugye? Köszönjük Geszinek ezt az újdonságot is. Apropó, van már újabb, még újabb a nap alatt. Lehet rá számítani, hogy a következő napokban, a nagyon közeli jövőben Geszi Peti majd felbukkan itt a Sláger reggelben élőben.
2: És reméljük, hogy Olai Bolyával együtt érkeznek majd, mert hogy közös dalt készítettek, úgyhogy nagyon várjuk, hogy jöjjenek dalpremierre.
1: Nem kell az összes rakétánkat eldurogtatni.
2: Nem durogtatom.
1: Hagyjunk meglepetni.
2: Ja, honnan tudtam volna, hogy te mit akarsz mondani? Az én gondolatom ez volt a tiéd, meg az, okay, és nem vagyok. A gondolatolvasás képessége még nincsen a kvalitásaim
1: továbbra
2: között.
1: Sem.
2: Nem,
1: ez már hány éve nyugodunk ezzel, most már kifejleszthetnéd, Petra. Tudom. Bár én sosem vártam el, de kedves, hogy mindig azt gondoltad.
2: Éppen ezért jó, hogyha van az embernek listája, és a másik tud a listájáról, mert nem kell gondolatot olvasni, mint ahogy ez Lékai kis Ramónáéknál is van, kérlek szépen.
1: Igen, ugye most a Rami kapcsán mindenki arról beszél, hogy akkor most ő fotózott a színpadon, ez jó ötlet volt, nem volt jó ötlet, stb. De itt közben van egy legalább ennyire érdekes pillanata az ő tündöklésének ott a kifutón, mert hogy olyan kedvencekkel futott össze, akikről lehet, hogy még két hónappal ezelőtt sem gondolta volna, hogy majd valaha találkozik velük. Ugye igazi világsztárok vonultak fel a L'Oréal jóvoltából ott a kifutón, és ennek kapcsán felidézte Rami, hogy hát neki a kedves férjével van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, ugye mindkettőjüknek van olyan híresség, akire szívesen gondolnak, úgy.
2: Uh-huh. Hát, igen. Aki úgy. Rajta van a
1: hogy
2: listájukon.
1: Rajta van az ő listájukon, igen. Hogy hát nyilván semmi esély arra, hogy ebből valaha valami lehetne, és ezért így nagyon jó pofán meg is állapodtak egymásra, hogy ha úgy alakulna az életük, hogy valamelyikük összefut a saját kis kedvencével, hát akkor...
2: Szabad foglalkozása lesz a másiknak,
1: akkor
2: igen.
1: Tessék, akkor ne, ezen nem újjon, hogy ők férj és feleség, és erre mit ad Isten? Most... ezen a nagy világtalálkozón összefutott a férje egyik kedvencével, tehát mondjuk nem a sajátjával, uh-huh. Úgyhogy nem történt semmi, mert Ryan Gosling ugye nem volt,
2: igen.
1: Ott, mert hogy a Ramónának Ryan Gosling lenne az, akivel elfelejteni szívesen néhány perc, vagy óráska erejéig azt, hogy neki, hogy ő egyébként egy férjes asszony, ellenben ott volt az ő kedves férjének a kedvence.
2: Igen, Kendall Jenner, és annyira jó fej volt Kendall Jenner, hogy amikor ezt elmesélte, hogy az ő férjével van egy ilyen elhajlási engedélyük, akkor ő azonnal igen mondott arra, hogy üzenje Máténak, és készítettek egy közös videót, szerintem tök jó arc.
1: Hogy ebbe belement.
2: Hogy ebbe
1: belement,
2: igen.
1: Van ilyen megállapodása?
2: Figyelj, képzeld el, hogy én nem tudom, hogy a Tominak ki az a nő, vagy hogy van-e olyan nő, mert hogy ő
1: férjednek van-e olyan?
2: Nem, mert hogy ő nem rajong így a világsztárokért, tehát ő nem egy rajongó típus, nekem viszont van, ő azt tudja, hogy ki, Tom Hardy. Tehát, hogy mondtam neki, hogy a Tom Hardy véletlenül bekopogtat, becsöngettek, hogy tessék otthonra lehetni, és szeretnék vele találkozni, és akkor ebbe belement, hogy persze oké, de hogy neki nincs ilyen nő, akiért így
1: ennyire. Álljunk meg egy pillanatot, tehát ezt mondta a férjed, hogy ha te találkozol a Tom Hardyval, azt csinálsz, amit akarsz. Persze, ez tök oké, így mondta Gyulbogár.
2: Nem. Persze, azt mondtam neki, amikor néztük az egyik jó barátok részt, ahol ugye Rossznak a listáján ott van Isabella Rossellini, hogy mondtam, hogy így van, hogy mondom, figyelj szépen, hogyha esetleg hasonló helyzetbe kerülnék, mint Ross, ugye, az Isabella Rossellinivel, hogy nem, nyilván nincs egy laminált listám, tehát hogy nincs az, hogy viszem magammal, és ott nézegettem, hát ha szembe jön, de a fejemben van egy list, akkor mondom, az enyémben Tom Hardy van. Azt mondta, hogy jó, persze, oké, okay. És röhögött egyet, tehát hogy nyilván ennyire komolyan vehető, hogy én valaha Tom Hardyval találkozom. Hát igen, hát ez
1: írj egy listát, csak ne lamináld le úgy, mint Rossz. Ezt hát tudnám ajánlani, mert Isabella Rossellinivel nagyon rosszul jött ki ebből a párbeszédből, hogy akkor így megmutogattanak, és Isabella Rossellini meg azt mondta, hogy hát nem vagyok rajta.
2: Hát de azért, mert Winona Ryderre kicserélte. Hát miért cserélte ki, jó, mert először, Chandler azt mondta, igen, neki, hogy túl nemzetközi. Túl,
1: igen, de először mondta nekem azt, hogy de hát rajta, hogy ez még nem, igen, nem várja, azt mondta, hogy ez nem a végleges lista, mire mondja Isabella Rossellini, hogy de hát laminálva van.
2: Igen.
1: Van esetleg elhajlási engedélyük? Ezt szeretném megkérdezni a hallgatóinktól.
2: Tessék nekünk megírni, hogy van-e ilyen paktum a párjukkal, hogyha valaki becsönget, mondjuk Julia Roberts, George Clooney, és még sorolhatnám a neveket, vagy esetleg Taylor Swift, vagy mondjuk Enrique Iglesias, akkor lenne elhajlási engedély. Ha igen, akkor ki lenne ez a szerencsés?
1: Hát Petra, pedig Enrique most csönget be. Itt van nálunk. Tessék,
2: nem érdekel.
1: Kár, hogy nem rá vonatkozik hát az engedélyed a férjedtől.
2: Tom Hardy. Csak is ő.
1: De ő még nem énekel. Bocs.
2: Hát ez az. Viszont nagyon jó jiu-jitsuzik, azt tudom, és versenyekre is
1: nem jár. Tudom, ez most hogyan van pariban az, hogy hát mi egy tudod, zenei rádió vagyunk, de...
2: Ja, hát ez sehogy vagyunk.
1: Ja, ugye? Na, légy már gondolatolvasó.

0: Sláger reggel.
1: 10:55, és bármilyen meglepő, vannak ilyen elhajlási engedélyek. Igen. A magyar családokban. Én ezt nem gondoltam volna, de sokan kezelik ezt engedékenyen. Nálunk az engedélyem Jason Momoa-ra szólt, a férjem egészen addig nevetett rajta, amíg ki nem derült, hogy Momoa Bécsbe jön egy rendezvényre. Ekkor közölte, az egész természetesen csak az Európán kívüli találkozásokra vonatkozik.
2: Ez jó, Duma, ez jó.
1: Sanyi írja, a feleségem egyszer egy magyar színészt választott. 2 hónappal később az utcánkba költözött, azóta van egy új szabályunk, csak nemzetközi híresség jöhet a listára. Pont fordítva, mint a Jó barátokban, ugye az volt a baj az Izabella Rossellinivel, hogy ő túl nemzetközi. Igen.
2: A Momoával kapcsolatban csak csendben jegyezném meg, hogy a Dűnét, amikor forgatták, akkor ő itt volt Magyarországon is. Jó, hogy erről a kedves férjed nem szerzett tudomást, csak a bécsi kiruccanásról.
1: Béla írja, a nejem mindig George Clooney-val cukkol, hogy nem tudna ellenállni neki. Mondom, oké, ha egy rendezvényen egyszer összefutunk vele, mehet, de előbb George kell, hogy főzzön nekem egy jó kávét.
2: Azt tudtam, hogy ez lesz.
1: Erre a nejem! Te tényleg oda dobnál egy kávéért? Tehát, és akkor még neki áll feje?
2: Hát tudod? Igen, ilyenek vagyunk mi nők. Sziasztok, én elég nem alacsony vagyok. Mondani. Ezért, amikor megtudom, hogy egy világsztár hölgy mondjuk nálam alacsonyabb, akkor boldogan megjegyzem, hogy jaj, 155 cm, az pont jó. Erre a kedves feleségem epésen megjegyzi, hogy mégis mire? Ezen a ponton rendszerint abba marad a beszélgetés, és nevetünk.
1: A fel nem dolgozott traumák. Ugye ajánljunk egy jó pszichológust, és van egy
2: páratasszony. Jó, isteni, várjuk még az elhajlási engedélyeket. Jó, hogy ki az a világsztára, akire azt mondanak, hogy oké, akkor én távozom otthonról, ti beszélgessetek.
1: Na de addig a törött szívűek dala. Born with a Broken Heart, Damiano Dávid következik a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
2: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
3: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
4: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Törökbálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
8: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombi. Lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
10: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
10: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
10: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében? Búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál? Bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sármelsejkbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
14: A reklám után.
15: Kellemes napos időre készülhetünk, úgyhogy ha van kedvük és idejük, akkor tegyenek egy nagy sétát ma és holnap, mert ma és holnap igen kellemes lesz az időjárás mindehhez. 25 fokot mérünk majd délután. Csütörtökön már várható egy kis csapadék, illetve pénteken is, de hétvégére visszatér a kellemes jó idő.
16: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: A budai alsó rakparton a Batthyány tér közelében baleset lassítja a haladást mindkét irányból még hozzá. Zuglóban az Ógyalla utcában az M3-as autópálya lehajtójánál szintén helyszínelés zajlik. A 32-es autóbusz a Göncz Árpád városközpont felé, a 74-es trolli pedig az Astoria irányában terelve közlekedik, nem érintve a Szőnyi út és a Teleki Blanka utca megállókat. Közben továbbra is torlódásra lehet számítani a budai alsó rakparton a Petőfinál észak felé, a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton pedig a Baross tér előtt, és aztán a folytatásban a Rákóczi úton. Telített továbbá a Nagykörút a Blahánál és az Üllői útnál, a Kerepesi út befelé a Fogarasi útnál, az Üllői út pedig a Nagykörút előtt. A Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között daruzás miatt, ott várható majd délután 4-kor végeznek, és óvatosan az M1-esen a 17-es és 16-os kilométerek között aszfaltoznak, és a 18-as Biatorbágyi felhajtónál stopptáblás megállás van, az M7-esen pedig az Érdi csomópont és az M0-ás között építettek ki új terelést.
18: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:15, 3 perccel. Párom mindig mondta, hogy ha egyszer összefut a Péli Barnával, sikerült, egy szórakozó helyen, erre ennyit bírt mondani, bocs, merre van a mosdó, azóta nyugodt vagyok, és mondtam, annyi hírességgel találkozik, amennyivel csak akar.

0: Mondom, ő nem sztár, mire a férjem? Hát ez az, így sokkal több esélye van meg találkozni. Mire én? De hát szoktál mindenked, amikor értem, hogy mire ő? Hát ezt mondom. Mire én? Oké, én meg a főnököddel tárgyalok akkor, hogy miről az maradjon köztünk. No elhajlási engedély. Köszönjük nektek ezt a felvilágosítást. Jó.
1: Igazán nincs mit. Cégünk mindig
0: az önrendelkezésére áll. Most pedig nyomjuk meg a piros gombot, és nyugodjunk békében. Nem, valójában ez Charlie és Király Linda kettősét eredményezi. Játszom, ahogy lélegzem, 3:10 előtt picivel itt a slágerem.

0: Schlager reggel.
1: 15-9 perccel kicsit elkalandoztunk Petrával, amit nézegettünk, Isabella Rossellini képeket, hogy milyen kis csinos filigrán hölgyemény volt. Annak én már messzebbre járok, én már Charlize Theronnál járok éppen.
2: Igen.
1: Igen, hogy olyan szép, olyan meg, hát ugye most az Odüsszea filmben is nagyon megnyerően nézett ki, és neki még a kis anyajegyét is szeretem ott a nyakád.
2: Ő nála nem zavar az anyajegy.
1: Nem, én általában szeretem, hogyha egy nőnek szép a bőre, hamvas bőre, de hogy neki jól áll, és egyébként azt nem tudom, tudod, hogy az, hogy az anyajegy hol van, annak van jelentősége a néphit vagy a hagyomány szerint. Tehát, hogy például akinek a nyakán van, mint Charlize Theronnak, nekik nagyon jó az erős a kommunikációs érzékük, és például a hazugságukkal szemben is felvértesse őket a sors. Tehát, hogy őket nem nagyon találja meg, vagy azonnal kiszűrik. Hogyha valakinek a tenyerében van anyajegy, ez a pénzzel, meg a sorssal függ össze, és váratlanul fordulhat jóra a helyzete annak, akinek a tenyerében van az anyajegye. Nem könnyű utat kapott a sorstól, ezt hozzá kell tenni, de valahogy sosincs egyedül a nehéz döntésekben. Azt mondja, ha a hátadon van, akkor az egy láthatatlan oltalmazó jel, így tartják. A balkaron például a hűségre és a kitartásra utalhat egy anyajegy, hogyha a bokádon van, akkor nyughatatlan lélek vagy.
2: És akinek Cindy pöttye van, Cindy Crawford anyajegye a szája szélén?
1: A száj széléről nem találtam ide vonatkozó célzást, viszont hogyha a szeme közelében van valakinek az arcán, akkor ez úgy tartják, hogy ő nagyon jól látnok, belelát mások lelkébe például, és nagyon ritkán lehet megvezetni az ilyen embereket. Például egy hamis mosollyal.
2: Menjenek egy anyajegy szűrésre, hogy kezdjék saját magukat, vagy a párjukat vizsgálni.
1: Igen, egyébként így októberben határozott a jó ötlet anyajegy szűrésre, ugye a nyár végeztével, főleg, hogyha már jártunk korábban a bőrgyógyásznál, és van összehasonlítási alapja, hogy hogyan nézett ki ugyanaz az anyajegy egy évvel ezelőtt, vagy kettővel, vagy hárommal, és még most be is lehet avatkozni, mert ugye majd messze van még az, amikor jövő nyáron megint erős napsütés, meg UV-sugárzás várható, tehát addig begyógyul a sebb, hogyha valamit csinálni kell.
2: Dr. Somogyit hallották, köszönjük szépen.
1: Én nem mondok inkább semmit
2: de,
1: akkor.
2: Hát miért ez tök jó volt?
1: Jó, búcsúzunk már a Teddy Swims Lose Control című dalával. Ez volt a Sláger reggel Pordán Petrával.
2: És Somogyi Zoltánnal.
1: Találkozzunk holnap reggel is. Viszont!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: Veszprémben is. 103.1 Sláger FM Veszprém.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Köszönjük.
9: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Forga Gyula is egyeztetett a miniszterrel a megyei jogú városok nevében. Halálos motorbaleset volt Veszprém megyében. Erősödik az egész éves turizmus a Balatonnál. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A 2027-es költségvetésről, a közösségi közlekedés finanszírozásáról és a szolidaritási hozzájárulásról tárgyalt a Megyei Jogú Városok Szövetsége dr. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter delegációjával. A 25 megyei jogú város vezetői, köztük Porga Gyula Veszprém polgármestere közös javaslatokat fogalmaztak meg a kormány számára. Azt szeretnék, hogy a szolidaritási hozzájárulás 2027-ben legfeljebb az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-a legyen. Emellett a városok a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését kérik. Javasolták azt is, hogy a normatív támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. Balesetben meghalt egy motoros Litér és Királyszent István között a 7202-es úton hétfő délután, közölte a Veszprém megyei rendőrkapitányság sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint a segédmotoros kerékpárral közlekedő 75 éves litéri férfi egy személyautóval ütközött, és a helyszínen életét vesztette. Az útszakaszt a rendőrség a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárta. A Balatonnál egyre kiegyenlítettebbé válik a turizmus az év során, miközben a nyári forgalom nagyjából stabil marad. A Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint idén a tavaszi és az őszi időszak erősebb volt a tavainál, a nyár pedig legfeljebb 1-2%-kal teljesített gyengébben. Az egész éves vendégszám elérheti a 3 milliót, a vendégészakák száma pedig a 9 milliót. A szakemberek szerint az őszi túrák, rendezvények és más szezonon kívüli programok azt mutatják, hogy a Balaton egyre inkább 4 évszakos úti céllá válik. Pirosba öltözve álltak ki az iskolai erőszak ellen a veszprémi Bátori István sportiskolai általános iskola diákjai és pedagógusai. Az október 2-ai piros lapnapon az alsó és felső tagozatosok piros ruhákkal, kiegészítőkkel és piros lapokkal fejezték ki, hogy elutasítják a bántalmazást. A nagyszünetben az iskola udvarán közös fotó is készült, amelyen a diákok és a dolgozók együtt szerepelnek. Az iskola szerint a kezdeményezés célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a tiszteletre, az összetartásra és egymás biztonságára. 6 részes egészségértést segítő előadássorozat indul október 8-án a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban. A Tudd, Lásd, Értsd című program azt mutatja be, hogyan igazodhatunk el az egészségügyi rendszerben, hogyan ismerhetjük fel a hiteles információkat, és hogyan hozhatunk tudatosabb döntéseket saját egészségünkről. A résztvevők a betegutakról, a betegek jogairól és lehetőségeiről, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik megbízható. A program nem csak onkológiai betegeknek szól, minden érdeklődőt várnak 2 hetente csütörtökönként az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadójában. December 4-én a Veszprém Arénába érkezik a Queen Symphonic Live produkció, amely a legendás brit zenekar slágereit különleges hangszerelésben idézi meg. A koncerten Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor énekesek tolmácsolják Freddie Mercury és a Queen legismertebb dalait. A 28 fős Budapest Jazz Symphonic Orchestra a rock, a big band és a szimfonikus zene hangzását ötvözi. A szervezők szerint a jól ismert Queen dalok új zenei köntösben szólalnak meg. A veszprémi koncert december 4-én lesz a Veszprém Arénában. A Sláger FM híreit Szendőf Poritól hallották.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton a Batthyány tér közelében, útszűkületre kell számítani. Tart a helyszínen és a korábbi balesetek után a 14. kerületben az Ógyala utcában az M3-as autópálya lehajtónál, a 32-es autóbusz a Göncz-Árpád város központ felé, a 74-es trolibusz az Astoria felé terelve közlekedik. Nem érinti a Szőnyi út és a Teleki Blanka utca megállót, úgyhogy aki azokkal a járatokkal tervezne közlekedni, érdemes ezt fejben észben tartani. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között. Várhatóan ma délután 4 óráig daruzás zajlik ott. Sziget-Szent Miklóson a Kossuth-Lajos utcát lezárták a Rákóczi utca és a Petőfi Sándor utca között egy rövidebb szakaszon. Rendezvény miatt ma 12 óráig a 280 BL-zésű autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Sziget-Szent Miklós városháza megállót a bevásárlóközpont felé. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk. Előre is köszi, ha segítenek. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Pontosan 5 perccel 10 óra után indul a slágernap közben a mikrofonnál. Ilyekkel, Dániel, köszönöm, hogy ezt a mai szép kis utolsó Vénasszonyok nyara napjai közül az egyiket együtt töltjük. Icon a pappal adunk egy jó nagy lendületet kezdésnek. Jön az I Love It!

Érzem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Október 6-a nemzeti gyásznapunk van ma, az aradi vértanúk és gróf Batthyány Lajos kivégzésének emléknapja. A fővárosban ma napközben a Batthyány örökmécsesnél lehet leróni a tiszteletünket, délután 5 órától pedig a Batthyány téren kezdődik a hivatalos városi megemlékezés. Azok számára, akik a délutánt kulturális programmal kötnék össze, a Néprajzi Múzeum kiállításai és tárlatvezetései is nyitva állnak a mai napon is, különleges október 6-a hangulattal. Megyünk tovább, érkezik a következőkben Roxette és a Listen to Your Heart itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos. A Miley Cyrus vadulatúj zenéjét hallgattuk, ez volt a Bass Persuades. Aztán folytatjuk tovább az időjárási és közlekedési infokkal. Majd jön a Hurts, illetve a Purple Disco Machine közöse. Ez lesz a Wonderful Life, az óra második felének nyitó zenéje.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pickup bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
9: A reklám után
10: még kielvezhetjük a kora őszi kellemes napsütéses időjárást, a délelőtt folyamán is szárazak az utak. Fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de a melegedés miatt vérnyomás ingadozás és szédülés is jelentkezhet a volán mögött. A szél többnyire gyenge marad, de északnyugaton élénk déli eslökések csökkenthetik a menet stabilitást. Az allergiások tüneteit az extrém magas gomba koncentráció és a közepes szintű parlagfű is okozhatja. A csúcshőmérséklet ma átlagosan 24-25 fok körül tetőzik.
0: Az M1-es autópályán korábban egy személyautó kigyulladt a határ felé vezető oldalon a Börcs pihenőhely után a 137-es kilométernél, ezért van zárva a külső sáv. Hegyeshalom felé több kamion koccant, a Hanság pihenőhely után a 152-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Szintén az M1-esen Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalomnál, a 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el a járművek, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső külső és a belső sávot burkolatjavítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Aszfaltoznak a 81-es főúton, Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométernél a forgalmat jelzőrök irányítják. Mindkét irányban lassulásra, torlódásra kell készülni. Hogyha önnek is van közlekedés infója, tudja, írja, hívja a 0630 30 30 95 8 ra és at, és mi megosztjuk a többi úton lévő hallgatóval, előre is köszönjük.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan Krisztina Aguilera után megyünk tovább, érkezik. A 2013-ban Nyújtó Sándor, azaz DJ Nyúl által alapított New Level Empire, akik egy egészen különleges, egyedi hangzású magyar elektronikus pop zenekar voltak. Korábban egyébként DJ Nyúl lemezlovasként lett ismert, a zenekarban viszont dobosként állt színpadra, mivel a koncerteken élő hangszereket, gitárt, billentyűt, élő dobot vegyítettek az elektronikus alapokkal. A stílusuk ilyen igazi live act produkció lett, amivel hamar a hazai rádiók egyik legtöbbet játszott együttesévé váltak, és természetesen a közönség is nagyon szerette, szereti őket a mai napig. Jönnek ők New Level Empire Denizzel közösen, ezt tőlük a Valahol.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
4: Becsengettek a Jadeánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partner.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Valami van a levegőben.
7: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
8: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Hogy néz ki egy panda?
15: Hát a szem az fekete.
16: Körül, szeme körül.
15: És a feje az fehér, a füle az fekete.
16: A háta is egy kicsit fekete.
14: Csak fekete és fehér színből áll?
15: Igen.
14: Uh-huh. Igen, én is úgy
16: szokott egy kicsit barnás is lenni.
14: Igen?
17: Lehet az valami csokiba mászott be, nem?
11: Állok.
12: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Megszüntette a bíróság az integritás hatóság elnöke elleni pert. Több helyszínen is megemlékeznek ma az aradi vértanúkról, és betört a Magyar Színházba egy 18 éves fiú. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Késésekre kell számítani a Budapest Újszászolnok vasútvonalon, miután egy kis teherautóval ütközött a Nyírség-Kraszna Intercity Rákoson, a Jászberényi úti vasúti átjáróban. A MÁV Inform szerint a helyszín elés végéig Rákos és Rákoshegy között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése jelenleg is tart, ezért az érintett járatok menetideje megnövekedhet. A baleset körülményeiről és esetleges sérültekről egyelőre nem közöltek további részleteket. Megszüntette a fővárosi törvényszék azt a közigazgatási pert, amelyben az állami számvevőszék elnöke Bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnökének jogviszonyát akarta megszüntetni. A bíróság szerint a keresetet elkésve nyújtották be. Az AS arra hivatkozott, hogy bíró ellen büntető eljárás folyik, és ez szerintük kizárja a tisztség betöltését. A törvényszék azonban úgy ítélte meg, hogy a kereset indítási határidőt már attól az időponttól kellett számítani, amikor 2025 elején közölték bíróval a gyanúsítást. Akár 90 millió forintot is fizethet egy mobiltelefonokat és tartozékokat árusító webáruház, amely a NAV szerint eltitkolta utánvétes bevételeinek egy részét. A cég két számlázó programot használt, az átutalásos vásárlásokat szabályosan jelentette, az utánvétes értékesítéseket azonban kihagyta az online számla rendszerből és az áfa bevallásokból. A NAV egy futárszolgálat adatai alapján tárta fel az eltérést, és több mint 30 millió forintos adókülönbözetet állapított meg. A bevétel szándékos eltitkolása miatt 200%-os adóbírságot is kiszabhatnak. Budapesten több helyszínen tartanak megemlékezéseket az aradi vértanúk nemzeti gyásznapján. A Kossuth téren zászlófelvonással kezdődött a programsorozat, ezt koszorúzás követte a Batthyány örökmécsesnél, majd délelőtt a Fiumei úti sírkertben folytatódott a megemlékezés. Délután Gyulán is tartanak ünnepséget az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél. Október 6-án az 1849-ben Aradon kivégzett 13 honvéd főtisztre, valamint a Pesten kivégzett Batthyány Lajosra, az első felelős magyar miniszterelnökre emlékezik az ország. Október 24-éről 25-ére virradó éjjel kezdődik a téli időszámítás, ezért hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. Ez azt jelenti, hogy azon az éjszakán 1 órával többet alhatunk. Az óra átállítása rendszere továbbra is érvényben van, mert annak uniós szintű eltörléséről még nem született végleges döntés. A változás a napi ritmusra és az alvásra is hatással lehet, mivel a megváltozó fényviszonyok átmenetileg megzavarhatják a szervezet biológiai óráját. Egy 18 éves fiút fogtak el a rendőrök a Magyar Színházban, miután a gyanú szerint betört az épületbe szeptember 28-án éjjel. A férfi egy parkolótábla talapzatával törte be a 7. kerületi színház egyik vészkijáratát, majd odabent kutatni kezdett. Saját ruháit az előadásra előkészített jelmezekre cserélte, és kalapot, kesztyűt, valamint több elektronikai eszközt is össze akart gyűjteni. A kiérkező rendőrök még az épületben elfogták. A BRFK dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt hallgat aki gyanúsítottként. Délutára 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, frontra és esőre ma sem kell számítani, és egész nap folytatódik a napsütéses, kellemes korai őszi idő.
19: Egy személyautó kigyulladt a határ felé vezető oldalon a Börcs pihenőhely után az M1-es autópályán, a 137-es kilométernél a külső sávot lezárták óvatosan arra felé. Hegyeshaló felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött össze, a 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, a 142-es Lébény Mecsér csomópontban hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kerülje, majd a 160-as Hegyeshalom felé vezető oldali lehajtónál hajtson vissza. Nézzük Budapest közlekedési híreit. Baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton, a Batthyány tér közelében útszűkületre készüljenek, és tart a helyszínelés a 14. kerületben, az Ogyalla utcában, az M3-as autópálya lehajtójánál, a 32-es autóbusz a Göncz-Árpád városközpont felé, a 74-es trolibusz az Astoria felé terelve közlekedik, nem érinti a Szőnyi út és a Teleki Blanka utca megállót. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
19: A délelőtt utolsó óráját kezdjük a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Közben pedig természetesen pörögnek azok a munkaórák, úgy mint ahogy Kamrád is, jön a Be Mine.

0: Hallo, es ist Capaldi hier.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan különleges nap. A mai október 6-a van, nemzeti gyásznapunk. Ehhez kapcsolódóan pedig számos fővárosi múzeum és kiállítóhely, például a Városligetben található Néprajzi Múzeum is tematikus tárlatvezetésekkel várja látogatókat, ahol az állandó gyűjtemények mellett különleges időszaki kiállítások, például a golyóstól feltalálója Bíró László József előtt tisztelgő tárlat is megtekinthetőek, úgyhogy így is érdemes lehet tekinteni a mai napra is, kihasználni ezeket a különleges tematikus programokat. Érkezik Don Henley és a The Boys of Summer itt a Sláger FM-en. No.

Esso és a Heroes, egy igazi motiváló sláger itt a Sláger FM-en. Ez szólt az előzőekben, aztán megyünk tovább az időjárási és közlekedési információkkal, majd Sabrina Carpenterrel, és az Espresso-val nyílik az óra második fele.

0: csodás őszi időben autózhatunk a délelőtt folyamán, a napsütés legfeljebb csak kevés fátyol felhő szűrheti meg. A közlekedés meteorológiai feltételek szinte ideálisak a mai napon is, de a vakító nap miatt a napszemüveg kötelezők kellék a kocsiban. Bár időjárási front nincs, a melegedés, ahogy az lenni szokott, vérnyomás problémákat még okozhat, vagy akár szédülést. A hűvös reggelek miatt pedig az ízületi panaszok is kiújulhatnak az érzékenyeknél. A pollenterhelés szerencsére lassan csökken, de magas a gombaspóra száma, és közepes a parlagfűjé. A délutáni órákban pedig 24-25 fok lesz.
1: Az M1-es autópályán korábban egy személyautó kigyulladt a határ felé vezető oldalon a Börcs pihenőhely után a 137-es kilométernél, ezért van zárva a külső sáv. Hegyeshalom felé több kamion koccant, a Hanság pihenőhely után a 152-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Szintén az M1-esen Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalomnál, a 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el a járművek, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A leteje felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatjavítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. És itt van velünk a vonalban Zoltán, akinek friss közlekedési infója van. Hello!
2: M1-en Herceghalom feljárót, kerülj el mindenki, mert teljesen beállt a kamionsor. Ellenlékbe Budapest egyszer nem jutok be.
1: Kitartást akkor.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Robbie Williams és a Candy, ez szólt itt nálunk. Azt tudtuk, hogy Robbie Williams egy Guinness rekordot is tart. Pályafutása csúcsán 2006-os turnéján egyszerre 1,6 millió jegyet adtak el a koncertjeire egyetlen nap alatt. Bár a Take That egykori fene gyereke azóta szóló karrierjével és őszinte önironikus dokumentumfilmjeivel is meghódította a világot, a mai napig az egyik legsikeresebb brit popikon, és ezt a Guinness rekordot ő tartja, az egy nap alatt legtöbb jegyet eladott előadó ő, Robbie Williams. Aztán

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság, a környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somnocenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
9: Sláger FM.
11: Köszönjük.
10: A reklám után.

0: A közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémákról egyeztettek Veszprémben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Lebontanak egy bakonyi kilátót. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Közös fellépést sürgetnek a szakemberek a közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémák kezelésére Veszprémben. A befogadásházában tartott kerekasztalon a rendőrség, az egészségügy, az önkormányzat és a szociális szféra képviselői egyeztettek. Elhangzott, hogy a közterületen megjelenő nehéz sorsú emberek között nem csak hajléktalanok vannak, sokan pszichiátriai betegséggel vagy függőséggel küzdenek. A szakemberek szerint a szociális ellátás önmagában sok esetben már nem elegendő, különösen akkor, ha az érintettek nem működnek együtt. Hiányzik egy olyan köztes ellátási forma, amely az utcán élő súlyos állapotú embereket az egészségügyi vagy rehabilitációs rendszer felé segítené. A résztvevők szerint tartós eredmény csak a szociális, egészségügyi, rendészeti és önkormányzati területek összehangolt együttműködésével érhető el. A biztosító berendezés hibája miatt késnek a vonatok a veszprémi fővonalon. A MÁV Inform közlése szerint Hajmáskér és Pétfürdő között hibásodott meg a biztosító berendezés. Emiatt várhatóan 20-30 perces késésekre lehet számítani. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. A cél, hogy minél több helyen legyen lehetőség a feleslegessé vált ruhák és egyéb textíliák leadására. Lebontják októberben a Háskút közelében álló Fekete István kilátót, amely 2014 óta várja a természetjárókat. A szerkezetet 2025-ben biztonsági okokból már lezárták, a szakértői vizsgálatok pedig rovarok és gombák okozta korhadást tártak fel több tartószerkezeti elemnél. A Verga ZRT szerint a kilátó műszakilag és gazdaságilag sem menthető meg biztonságosan. A túrázókat arra kérik, hogy a munkálatok idején a kilátóhoz vezető piros háromszög turistajelzés mintegy 350 méteres szakaszát is kerüljék el. A területen egyelőre nem épül új kilátó. A korábbi engedélyek alapján ugyanis az eredeti környezeti állapotot kell helyreállítani. A Verga szerint, ha a jövőben lehetőség nyílik új kilátó építésére, arról tájékoztatják majd a természetjárókat. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tibor István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat.
1: Útközben sajnos fennakadásokra viszont kell számítani. Baleset miatt a 12A és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. A 30-as vagy a 30A jelzésű autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. Történt egy baleset a Leányka utcai felüljárón, a villamos átjáró közelében, ott a forgalom egy sávon váltakozva halad. Szabálytalan parkolás miatt a 39-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rád György utca és a Tóth-Lőrinc utca közötti megállókat. A 6. kerületben a Király utcát pedig lezárták a Holló utca és a Káldi Gyula utca között. Darúzás miatt ma előreláthatólag 16 óráig lesz ott ez a helyzet. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött össze a 152-es kilométernél, az érintett pályaoldalt lezárták, ott a kialakult kocsisor meghaladta az 5 kilométert. Rákosnál, a vasúti átjárónál pedig történt egy baleset, úgyhogy ott is óvatosan, fennakadásokkal kalkulálva.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Közlekedjünk, még ezt akartam elmondani, meg természetesen hallgassuk közösen a legnagyobb slágereket változatosan délután is. 6 perccel járunk délután a mikrofonnál. Jekkel, Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok. Alexandra, aztán le!

0: everyone. Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Késésekre és menetrend változásokra kell számítani a Budapest Újszász Szolnok vonalon, miután az Áhonyból a nyugati pályaudvarra tartó Nyírség Kraszna Intercity Rákoson a Jászberényi úti felüljáróban összeütközött egy kis teherautóval. A helyszínelés idejére Rákos és Rákoshegy között lezárták az egyik vágányt, a Mávinform tájékoztatása szerint pedig a forgalom átszervezése jelenleg is folyamatban van, úgyhogy ott arra felé vonattal és autóval is, de szerintem még gyalog is fennakadásokra kell számítani. Nálunk viszont akadálymentesen folynak tovább a legnagyobb slágerek változatosan. Az Őrült Éjjel érkezik Vastag Csabától itt a Sláger FM-en.

amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan Edith a Górniak, és a One and One zárta az óra első felét, amiután jönnek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Taylor Swift és az Antihíró nyitja az óra második felét.
1: Me, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük! Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Te is hallottad már, hogy a Dompepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
9: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
12: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
1: A reklám után.
14: Erőfényes napsütésben telnek a déli órák, a száraz aszfalton akadálytalanul haladhat a forgalom, csapadék sehol sem rontja a látási viszonyokat. A jó idő garantáltan a hangulatunkra is hatással lesz ma, de a volán mögött a melegedés okozta keringési panaszokra és a tompuló reflexekre érdemes nagyon odafigyelni. Északnyugaton az élénk déli széllökések folyamatos korrigálást igényelhetnek. A csúcs hőmérséklet a mai napon 24-26 fok között alakul, frontra pedig nem kell számítani.
0: Új terelést építenek ki az M5-ös autópályán, Röszke felé, Ócsa térségében a 20-as kilométernél a forgalmat a gyári csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak csak tovább. A leállósávon az autók a munkavégzés miatt jelenleg 1-2 kilométeres ott a kialakult dugó. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Kápolnásnyék-Veréb csomópontnál két személyautó egy helyszínen dolgozó munkagépnek hajtott, a 42-es kilométernél a két belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán a kiépített új terelést elkészítették a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatjavítás miatt a forgalom. A leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. És baleset miatt késnek a vonatok a Budapest Újszász-Szolnok vonalon, miután a Záhonyból a nyugati pályaudvarra elindult Nyírség-Kraszna Intercity Rákosan a Jászberényi úti vasúti átjáróban egy kis teherautóval ütközött, ott is óvatosan.
15: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger.
16: Hey guys, it's Taylor.
17: It's me.
16: Taylor.
15: A Sláger FM. Minden, amit

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A KSH megosztotta a 2025-ös adatait arról, hogy komolyan kitolódott a családalapítás Magyarországon. A férfiak átlagosan 37, a nők 34 évesen házasodnak, míg az első házasságkötés átlag életkora 33,5, illetve 30,5 év. Ez azt jelenti, hogy 1980 óta csak nem 9 évvel lett későbbi az első fringy. Emellett az első gyermek születése országos átlagban 29,5 év a nőknél, Budapesten viszont ez a mutató már 32 évet is elér. Ezt tudjuk elmondani a KSH új adatairól. Jön Adél és az Easy on Me!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jysknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jysk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jysk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terstyánszky utca 100. Jysk, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polisz parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
7: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
8: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul. Természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 2 évvel elhalasztanák a jogi személyek egységes nyilvántartásának bevezetését. Lemondott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, és bűnügyi felügyeletbe kerül a dokumentumfilm ügy 2 gyanúsítottja. 13 óra van, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. 2 évvel 2029. januárjáig halasztaná a jogi személyek egységes nyilvántartásáról szóló törvény hatályba lépését az igazságügyi miniszter javaslata. A rendszer a cég nyilvántartást, valamint a civil és más szervezetek nyilvántartását egyesíteni. A halasztást azzal indokolják, hogy a szabályozást és az informatikai hátteret szakmailag újra kell gondolni. Egy másik módosítás azt is pontosítaná, hogy a különböző állami nyilvántartásokban mely adatok számítanak közhitelesnek, például a szervezet neve, székhelye vagy képviselőjének neve. Távozott posztjáról Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A szervezet tájékoztatása szerint döntését intézményvezetői és más feladataival, valamint családi okokkal indokolta. Az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki teendőket. A Nemzeti Pedagógus Kar új vezetőjéről várhatóan novemberben dönt az országos küldöttgyűlés. Jogi úton is fellépne az 5. kerület a fővárosi parkolási rendszer tervezett átalakítása ellen, és több más kerülettel is egyeztett a közös fellépésről. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése szerint a parkolási rendszer is annak bevétele a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülne. Több polgármester azt kifogásolja, hogy a döntés előtt nem mondták be őket az egyeztetésbe. A főpolgármesteri hivatal szerint ugyanakkor a bevételt kizárólag fővárosi és kerületi utak felújítására fordítanák. Az egységes rendszer pedig olcsóbb működést tenne lehetővé. Megszüntette a bíróság a Fási családhoz köthető dokumentumfilmügy két gyanúsítottjának letartóztatását, és helyette bűnügyi felügyeletet rendelt el. A döntés szerint engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük települését, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen. A megalapozott gyanú szerint egy gazdasági társaság 82,5 millió forintos NKA támogatással számolt el úgy, hogy a dokumentumfilm forgatása még nem kezdődött el. A döntés nem végleges, a gyanúsítottak fellebbezhetnek ellene. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Trippo Norbert polgármester közlése szerint az érintett fejlesztések között van az Aradi utcai, az Íves úti, a Népszigetre tervezett, valamint az Árpád út, Rózsa utca térségét érintő beruházás. Az önkormányzat többek között a megengedett épület magasságot, a tervezett lakásszámot és az infrastruktúra terhelését kifogásolja. A Népszigeten például 3000 lakás épülne, akár 56 méteres épület magassággal. A kerület most a kormány döntésére vár. Több mint 63 ezer utast ellenőrzött szeptemberben a BRFK, a BKK és a Föri 4 összehangolt akcióban Budapesten. Az ellenőrzések többek között az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamost, az M2-es metrót, valamint több zuglói járatot érintettek. Az utasok kevesebb mint 1%-át pódiazták. A rendőrök 192 embert igazoltattak. 5 körözött szemét elfogtak, egy eltűnés miatt keresett fiatalt pedig megtaláltak. Az akciók a megállókra, aluljárókra és metróállomások környezetére is kiterjedtek. Kora délután kifejezetten kellemes száraz őszi idő várja a közlekedőket, a napos időszakok jótékonyan hathatnak a hangulatunkra, a front hiánya ellenére a meleg miatt jelentkező dekoncentráltság tompíthatja a reflexeket, 24-25 fok lesz a maximum.
12: Új terelést építenek ki az M5-ös autópályán, Röszke felé, Ócsa térségében a 20-as kilométernél a forgalmat a gyári csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak csak tovább. A leállósávon az autók a munkavégzés miatt jelenleg 1-2 kilométeres ott a kialakult ugó. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Kápolnásnyék Veréb csomópontnál két személyautó egy helyszínen dolgozó munkagépnek hajtott, a 42-es kilométernél a két belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán a kiépített új terelést elkészítették a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatjavítás miatt a forgalom, a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. És baleset miatt késnek a vonatok a Budapest Újszász Szolnok vonalon, miután a Záhonyból a nyugati pályaudvarra elindult. Nyírség Kraszna Intercity Rákosan a Jászberényi úti vasúti átjáróban egy kis teherautóval ütközött, ott is óvatosan.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Vidám délután mindenkinek a Sláger FM-mel, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Ebben az órában is a legnagyobb slágerekkel pörgetjük a munkaórákat. Egy óra alatt akár több is elrepülhet, de ebben azért biztos nem vagyok. Rihanna, Don't Stop the Music, ezzel indulunk, ez a lényeg.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Camila Cabello és a Don't Go Yet után egy különleges 100 éves évfordulóról mindenképpen emlékezzünk meg, ugyanis pontosan 100 éve 1926. október 6-án avatták fel Budapesten a Batthyány örökmécsest, a gróf egykori kivégzésének helyszínén, az emlékművet Pogány Móric építész tervei alapján ott emelték, ahol 1849-ben az első felelős magyar miniszterelnököt főbelőtték, az avatáson az ország vezetői mellett még az utolsó élő 48-as honvéd Lebo István is jelen volt. A mai napon is különleges szerepe van a Batthyány örökmécsesnek. Ott is lehet adózni az aradi vértanúk emléke előtt a mai napon.

0: Kivétele sem mondom én az időjárást, mert olyan szép a napsütés, és ilyen szép napsütés várható egész nap, hogy ez mindenképpen említést érdemel. Csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt. Esőre a mai napon nem kell számítanunk vételkörzetünkben, és ez mindenképpen egy jó hír. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás a hátralévő időszakban. Délután akár 25 fok környékéig is felkúszhatnak a hőmérők higanyszálai, úgyhogy ha valamilyen kellemes nyári vagy ilyen kora őszi programötletük van, akkor azt a mai napba érdemes lehet beiktatni. Nagyon jó szórakozás, természetben levést kívánok! A 83-as trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót szabálytalan parkolás miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Sánc utca előtt, ott egy sáv járható. Akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon Budára és tovább a Hegyalja úton. Lassú haladásra számítson mindenki a Károly körúton az Astoria felé, az Andrássy úton az Oktogontól befelé, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt, illetve a Ferenc körúton is az Üllői úttól egészen a Mester utcáig nehézkes a haladás. A Blahalújza tér környékét pedig már meg sem említem, annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyenkor ott csak akár lépésben lehet közlekedni. Lezárták a 6. kerületben a Király utcát, a Holló utca és a Káldi Gyula utca között darúzás miatt, ma 16 óráig lesz ott ez a helyzet. Lezárják az 1. kerületben a Batthyány tér déli oldalát ma délután 5:30 és 6 óra között, rendezvény miatt a 39-es trollibusz, illetve autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra is. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos, a Milk and Sugar, Let the Sunshine In. Ez szólt az előzőekben, a német Milk and Sugar lemez lovas duó egyik legizgalmasabb felvétele ez. Igazi house klasszikus, az Egyesült Királyság történetének egyetlen olyan lemeze, amely a DMC DJ listán három különböző évben, 2003-ban, 2009-ben és 2012-ben is felküzdötte magát az első helyre. A formáció ráadásul nem csak elektronikus alapokkal dolgozik, hanem a klasszikus zenei crossoverek terén is úttörőnek számítanak, a müncheni szimfonikusokkal közösen adtak ki lemezeket, összekötve az ibizai klubzenét a nagyzenekari hangzással. Na, ők a Milk and Sugar, őket hallgattuk az előzőekben, a következőkben pedig jön a Hooligans, ez tőlük a félember.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyette a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Forga Gyula is egyeztetett a miniszterrel a megyei jogú városok nevében. Halálos motorbaleset volt Veszprém megyében. Erősödik az egész éves turizmus a Balatonnál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A 2027-es költségvetésről, a közösségi közlekedés finanszírozásáról és a szolidaritási hozzájárulásról tárgyalt a Megyei Jogú Városok Szövetsége dr. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter delegációjával. A 25 megyei jogú város vezetői, köztük Porga Gyula Veszprém polgármestere közös javaslatokat fogalmaztak meg a kormány számára. Azt szeretnék, hogy a szolidaritási hozzájárulás 2027-ben legfeljebb az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-a legyen. Emellett a városok a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését kérik. Javasolták azt is, hogy a normatív támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. Balesetben meghalt egy motoros Litér és Királyszent István között a 7202-es úton hétfő délután, közölte a Veszprém megyei rendőrkapitányság sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint a segédmotoros kerékpárral közlekedő 75 éves litéri férfi egy személyautóval ütközött, és a helyszínen életét vesztette. Az útszakaszt a rendőrség a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárta. A Balatonnál egyre kiegyenlítettebbé válik a turizmus az év során, miközben a nyári forgalom nagyjából stabil marad. A Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint idén a tavaszi és az őszi időszak erősebb volt a tavainál, a nyár pedig legfeljebb 1-2%-kal teljesített gyengébben. Az egész éves vendégszám elérheti a 3 milliót, a vendégészakák száma pedig a 9 milliót. A szakemberek szerint az őszi túrák, rendezvények és más szezonon kívüli programok azt mutatják, hogy a Balaton egyre inkább 4 évszakos úti céllá válik. Pirosba öltözve álltak ki az iskolai erőszak ellen a veszprémi Bátori István sportiskolai általános iskola diákjai és pedagógusai. Az október 2-ai piros lapnapon az alsó és felső tagozatosok piros ruhákkal, kiegészítőkkel és piros lapokkal fejezték ki, hogy elutasítják a bántalmazást. A nagy szünetben az iskola udvarán közös fotó is készült, amelyen a diákok és a dolgozók együtt szerepelnek. Az iskola szerint a kezdeményezés célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a tiszteletre, az összetartásra és egymás biztonságára. 6 részes egészségértést segítő előadássorozat indul október 8-án a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban. A Tudd, Lásd, Értsd című program azt mutatja be, hogyan igazodhatunk el az egészségügyi rendszerben, hogyan ismerhetjük fel a hiteles információkat, és hogyan hozhatunk tudatosabb döntéseket saját egészségünkről. A résztvevők a betegutakról, a betegek jogairól és lehetőségeiről, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik megbízható. A program nem csak onkológiai betegeknek szól, minden érdeklődőt várnak 2 hetente csütörtökönként az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadójában. December 4-én a Veszprém Arénába érkezik a Queen Symphonic Live produkció, amely a legendás brit zenekar slágereit különleges hangszerelésben idézi meg. A koncerten Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor énekesek tolmácsolják Freddie Mercury és a Queen legismertebb dalait. A 28 fős Budapest Jazz Symphonic Orchestra a rock, a big band és a szimfonikus zene hangzását ötvözi. A szervezők szerint a jól ismert Queen dalok új zenei köntösben szólalnak meg. A veszprémi koncert december 4-én lesz a Veszprém Arénában. A Sláger FM híreit Szendő Fporitól hallották.
1: Új terelést építenek ki az M5-ös autópálya Röszke felé, Ócsa térségében a 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomóponton gyűjtőágra terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán lehet tovább haladni, de ott is csak a leálló sávon. A munkavégzés miatt 1-2 kilométeres a kialakult ugó jelenleg. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján tud csak haladni. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Az M0-as autóút keleti szektorán Csömörnél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 62-es kilométernél egy sávot lezártak. ott is több kilométeres a torlódás, és aszfaltoznak a 81-es főúton, Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométerek között a forgalmat, jelzőrök irányítják mindkét irányban, lassulásra, torlódásra kell készülni. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ha ön is tapasztalod közben valamit, ami hasznos lehet a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak, ne habozzon elküldeni, vagy hívja minket, előre is köszönjük.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. A mikrofonnál Jekkel Dániel, itt leszelünk, a Coldplay, illetve Lady Gaga is, sőt, ő már jön is, ez a The Dead Dance, amivel már indulunk is.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a Maroon 5 újdonsága, a Heroin. Aztán Rick Astley-vel folytatjuk, de előtte még azért beszéljünk arról, hogy október 15-ig lehet szavazni a Margit-szigeti zenélőszökőkút jövő évi dalait, illetően az 50 jelöltből a 20 legtöbb voksot kapó szám bekerül a 2027-es szezon műsorába. A listán olyan hazai és nemzetközi sztárok szerepelnek, mint Taylor Swift, Billie Eilish, Beton Hoffi vagy Carson Coma a megújult hangtechnikával és multimédiás rendszerrel felszerelt szökőkút. A tervek szerint május elején indul majd újra az új slágerekkel. Érdemes lehet szavazni. Most nézem a szavazható zenék között, a következő nincs ott, de nálunk hallható Rick Astley, és a Together Forever, ezzel folytatjuk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
4: Valami van a levegőben.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
8: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
9: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai IU kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
12: Igazi napsütéses csapadékmentes időre számíthatunk a délután folyamán is a Sláger FM vétel körzetében. A vakító napsütés miatt viszont érdemes kéznél tartani egy napszemüveget az autóban. A hőmérséklet elérheti a 24-26 fokos sávot is akár. A frontmentes idő ellenére viszont fáradékonyak lehetünk, és akár migrén is jelentkezhet a délutáni meleg miatt, ami leronthatja a figyelmet a sávváltásoknál. Vezessenek óvatosan, az allergiások pedig jó, ha tudják, hogy közepes tartományban van a parakfű pollenje.
13: A 83-as trollibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. A 6. kerületben a Király utcát lezárták, viszont a Holló utca és a Káldi Gyula utca között madarúzás miatt várhatóan 16 óráig. Lezárják az első kerületben a Batthyány tér déli oldalát ma 16:30 és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, vízvezetéket javítanak ott. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi út a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak, és lezárták a félútpályát a 13. kerületben, az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, önnek is a közlekedési infója. Ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatóval, előre is köszönjük a nevükben is, jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan The Course, Breathless, ami után Michael Jacksonnal folytatjuk, akivel kapcsolatban talán nem tudtuk, hogy a Thriller című albumának gigantikus sikeréhez egy komoly zenei remekmű is inspirációt adott. A pop királya Csajkovszki diótörő szvittjét hallgatva határozta el, hogy egy olyan lemezt készít, amelyen minden egyes dal egy sláger lesz. Aztán célját tökéletesen elérte, az 1982-ben megjelent album nem csak a zenetörténet egyik legtöbb példányban eladott lemeze maradt a mai napig, de a felvételek során a stúdiózenészeknek is azt mondta, hogy úgy dolgozzanak, mint Michelangelo a Sixtus kápolna festése közben, mert itt a csillagos ég a Hot R, Michael Jackson és a Smooth Criminal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
7: Talán Arteko stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
8: Mit csinálsz, Anna?
7: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
7: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: További 11 évre szerződtek az M6-os autópálya üzemeltetésére. Új uniós program segíteni a védelmi technológiákat fejlesztő kisebb cégeket, és két napig zárva lesz a hegyvidéki adóigazgatási iroda. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Aláírták az M6-os autópálya Érdi-Tető és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetési szerződését, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A megbízást 44 milliárd forintért további 11 évre az a koncesszor kapta, amely korábban megépítette és azóta is működteti az autópályát. Vitézi Dávid közlése szerint az előző konstrukció ennél több mint 100 milliárd forinttal drágább lett volna. A miniszter azt is jelezte, hogy folytatják a korábbi állami és koncessziós szerződések felülvizsgálatát. Jóváhagyta az Európai Parlament az Agile nevű 115 millió eurós védelmi innovációs program létrehozását. Az új uniós eszköz elsősorban olyan kis és középvállalkozásokat, startupokat és gyorsan növekvő cégeket támogatna, amelyek új vagy áttörést jelentő védelmi technológiákat fejlesztenek. A program gyorsított pályázati eljárást, valamint tesztelési és tanúsítási lehetőségeket kínálna, és egyes projektek költségeinek akár teljes egészét is fedezhetné. A jogszabályt még a tagállamokat képviselő tanácsnak is jóvá kell hagynia, a program pedig várhatóan 2027 elején indulhat. A kormány és a főváros közösen fejlesztené Rákosta rendező területét, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntése szerint a beruházást közös állami és fővárosi irányításban valósítanák meg. A tervekben megfizethető lakások, zöld felületek és jó közösségi közlekedési kapcsolatok szerepelnek. A fejlesztésnél a korábbi nemzetközi tervpályázat eredményeire is építenének, azokat a jelenlegi budapesti lakáspiaci és közlekedési helyzethez igazítva. A következő lépés a köztulajdonosi és irányítási struktúra kialakítása. Október 1-e és november 30-a között ebb összeírás tart a második kerületi önkormányzat, ezért a kerületben tartott kutyákat ismét be kell jelenteni. A korábbi adatszolgáltatás nem mentesít az idei kötelezettség alól. A bejelentés elektronikusan is elvégezhető. A 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrocsippel tarthatók. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amelynek legkisebb összege 150 000 forint. A csip nélküli kutyatartása ennél is magasabb bírsággal járhat. Csütörtökön is pénteken, vagyis október 8-án és 9-én zárva tart a 12. kerületi polgármesteri hivatal adóigazgatási irodája. A kerületi tájékoztatás szerint az ügyfelek ezeken a napokon személyesen nem tudják felkeresni az irodát. A kérelmeket ugyanakkor továbbra is le lehet adni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján. Az adóigazgatási iroda a kétnapos zárvatartás után a megszokott rendszerint folytatja működését. 6 magyar alkotás került be a 23. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál versenyprogramjába. A november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 vidéki városban zajló fesztivál magyar filmjei, többek között a Hirtelen jött hírnév, és a függőség, az iskolarendszerből kisodródó fiatalok, az idősellátás, valamint család és történelmi örökségek témáit dolgozzák fel. A programban első filmes rendezők is szerepelnek. Kedd délutánban is tökéletes látási viszonyok és száraz utak fogadják a hazaindulókat. A hőmérséklet maximum 24-25 fok körül tetőzik a mai napon frontra, és csapadékra a nap hátra lévő részében egyáltalán nem kell számítani vételkörzetünk településein.
12: A 83-as trollibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. A 6. kerületben a Király utcát lezárták, viszont a Holló utca és a Káldi Gyula utca között madarúzás miatt várhatóan 16 óráig. Lezárják az első kerületben a Batthyány tér déli oldalát ma 16:30 és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, vízvezetéket javítanak ott. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták, a Fehérvári útnál a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak, és lezárták a félútpályát a 13. kerületben, az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, önnek is a közlekedési infója. Ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatóval előre is. Köszönjük a nevükben is. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: 3 óra után is a legnagyobb slágerekkel szól változatosan a Sláger FM, amelyek mikrofonja mögött Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és olyan zenéket készítettem erre az órára, ami igazán jól fognak tudni esni. Az első Mark Kambor, tőle jön a Belong Together.

A slágerekkel, változatos Rusty Camara és a Somewhere in My Heart. Ez szólt az előzőekben. Egy új városnegyed épülhet Rákos rendezőn, az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa ülésén. Arról döntöttek ugyanis, hogy a főváros és az állam együtt közös tulajdonosi struktúrában valósítja meg a történelmi jelentőségű rostölvezeti fejlesztést. A Vekerle program céljaihoz is igazodó projektben a korábbi nemzetközi tervpályázat eredményeire építenek, hogy egy európai léptékű, élhető új városrészt hozzanak létre megfizethető lakásokkal, zöld felületekkel és kiváló közlekedési közösséggel. Ilyen kilátásai vannak az új Rákos rendező projektnek, úgyhogy most már mehetünk tovább Andrea Bocellivel, David Guettával és Megan Thee Stallionnal. Lesz tőlük a DNA, az idei labdarúgó világban.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Hangyabokányival vagyunk csak 3:30 után, úgyhogy most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd az Ordinary-ről ismert Alex Warren és a Fever Dream nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Folytatódik a napsütéses, kellemes őszi idő a délután második felében is. Esőtől egyáltalán nem kell tartanunk az utakon. A látás és útviszonyok kiválóak, de a napi rohanás és a délutáni felmelegedés utóhatásaként sokan lehetnek dekoncentráltak és fáradtak a volán mögött. Tartsanak megfelelő követési távolságot. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkül meg picit a délies szél. A délutáni csúcs hőmérséklet pedig általában 24-26 fok között alakul a vételkörzetünkben.
0: Történt egy baleset a Soroksári úton kifelé a Haller utca után, hogy csak a belső sáv járható, lelassul a haladás a Boráros tértől. Tart a műszaki mentés a Ferenc körúton a Petőfi híd felé a Mester utca után, hogy csak egy sáv járható. Torlódik a forgalom már az Üllői úttól. A 6. kerületben a Király utcát lezárták a Holló utca és a Kálti Gyula utca között darúzás miatt ma 16 óráig, illetve lezárják az első kerületben a Batthyány tér déli oldalát ma 16:30 és 18 óra között rendezvény miatt. A 39-es autóbusz ezen időszak alatt terelve közlekedik, nem érinti a Batthyány tér megállót. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, vízvezetékjavítás áll ennek hátterében. Lassú a haladás a Károly körúton az Astoria felé, az Andrássy úton az Oktogontól befelé, az Üllői úton pedig a Nagy körút előtt szintén befelé, ahogy a Blahalujza tér környékén, csak a szokásos szépen lassan indul a délutáni csúcsforgalom, úgyhogy minden mindenkinek sok kitartást és türelmet kívánok, illetve jó utat a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: gyerekkel változatosan. Nitől Kiskatával, kinek Bece neve Kataci. Jól mondom, szia Kata.
1: Többek közt, igen. Többek szia, közt. Üdvözlet mind a kettőtöknek és a hallgatóknak is. A Kataci.
0: Az előző életedből, amikor még egy cica voltál.
1: Jó, nem, a Katicából.
2: Ja,
0: ja,
2: és ki nem tudta ezt rendesen kimondani, ugye, melyik gyermek?
1: Mindenki ki tudta, csak unokatesóimmal, amikor cseperedtünk, már egy kicsit nagyobbak voltunk, akkor már olyan ciki volt, hogy Katicának szólítanak. Aha. És akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen Kataci, mert az mégiscsak izgibb.
0: Azt a micsoda.
2: És tényleg ilyen nincs másik, ezt el lehet mondani. Ez egy különleges, ritka
0: az becézés. Biztos, Katicából van egy csomó, Dunát lehetne rekeszteni belőlük, de Kataciból csak
2: és
0: egy.
2: És Dani, neked mi a beceneved?
0: Nekem sok van egyébként.
2: Daniel.
0: Engem úgy hívtak egy időben, hogy Jeki.
2: Jeki, aha.
0: Ez jó. Jeje, de nekem sokan csak úgy egyszerűen Jekkelnek hívnak, mert ez annyira ilyen
2: különleges
0: név, hogy már csak azt mondja valaki, hogy Jekkel, akkor tudja, hogy az én vagyok. De hogyha hallgat egyébként Jekkel minket, akkor én tök kíváncsi vagyok, hogy hallgat-e minket bárki, aki Jekkel, mert vannak egyébként még Jekkelek, így itt-ott, Fiókalján.
2: Ezen dolgoznod kellene, azt tudod, ugye?
1: Hogy... De tényleg nagyon ritka név. Én mondjuk arra lennék kíváncsi, hogy Kis hallgat-e még bennünk.
0: Az meg a másik szerintem ritka név, amit
2: igen. Hogy alig vannak. De a Zsupit én is megkaptam, és ezt nem annyira. Szerettem, meg apukámat hívták így, hogy Zsupi az iskolában, ahol tanított. Viszont van egy, amit mondanak a csajok körülöttem, a barátnőim, és ezt nagyon szeretem, az Ákca, mert már megszoktam. Ugye a Kataci, Ákca és Jeki búcsúznak.
0: Zsupel is mentünk, Zsipi, igen. Zsupi, úgyhogy mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk Katacival, és még mit, Ági? Valamit te is kívánj, mert mindig csak ilyen kívánok.
2: Gyönyörű napsütéses délutánt, és sok mosolygást és mosolyt kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, és akkor el is köszöntünk.
1: Ehhez én csak a zenéket teszem majd hozzá.
0: Nagyon jó. Ciao mindenkinek, vagy azt is mondhatnám, hogy na szevasztok, he! A következőkben így kezdődik a kocintós.
2: Te jó Isten! Oké, köszi, Dani!
1: Sziasztok!
0: Ciao! Szevasztok, hej!

0: világot.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsaid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja?
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM.
11: Sláger FM.
13: Köszönjük!
12: A reklám után.

0: A közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémákról egyeztettek Veszprémben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Lebontanak egy bakonyi kilátót. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Közös fellépést sürgetnek a szakemberek a közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémák kezelésére Veszprémben. A befogadásházában tartott kerekasztalon a rendőrség, az egészségügy, az önkormányzat és a szociális szféra képviselői egyeztettek. Elhangzott, hogy a közterületen megjelenő nehéz sorsú emberek között nem csak hajléktalanok vannak, sokan pszichiátriai betegséggel vagy függőséggel küzdenek. A szakemberek szerint a szociális ellátás önmagában sok esetben már nem elegendő, különösen akkor, ha az érintett nem működnek együtt. Hiányzik egy olyan köztes ellátási forma, amely az utcán élő súlyos állapotú embereket az egészségügyi vagy rehabilitációs rendszer felé segítené. A résztvevők szerint tartós eredmény csak a szociális, egészségügyi, rendészeti és önkormányzati területek összehangolt együttműködésével érhető el. A biztosító berendezés hibája miatt késnek a vonatok a veszprémi fővonalon. A MÁV Inform közlése szerint Hajmáskér és Pétfürdő között hibásodott meg a biztosító berendezés. Emiatt várhatóan 20-30 perces késésekre lehet számítani. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A hulladékgazdálkodási társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. A cél, hogy minél több helyen legyen lehetőség a feleslegessé vált ruhák és egyéb textíliák leadására. Lebontják októberben a Háskút közelében álló Fekete István kilátót, amely 2014 óta várja a természetjárókat. A szerkezetet 2025-ben biztonsági okokból már lezárták, a szakértői vizsgálatok pedig rovarok és gombák okozta korhadást tártak fel több tartószerkezeti elemnél. A Verga ZRT szerint a kilátó műszakilag és gazdaságilag sem menthető meg biztonságosan. A túrázókat arra kérik, hogy a munkálatok idején a kilátóhoz vezető piros háromszög turistajelzés mintegy 350 méteres szakaszát is kerüljék el. A területen egyelőre nem épül új kilátó. A korábbi engedélyek alapján ugyanis az eredeti környezeti állapotot kell helyreállítani. A Verga szerint, ha a jövőben lehetőség nyílik új kilátó építésére, arról tájékoztatják majd a természetjárókat. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. Érdemes kihasználni a mostani gyönyörű napsütéses időjárást, 26 fok van egyébként odakint, mert a hét második felében bizony picit felhősebben, sőt esősebben alakul majd az időjárás, úgyhogy ma és holnap még élvezhetjük a simogató napsugarakat, de csütörtökön már esőfelhők is érkezhetnek. Egyébként a holnapunk is meglehetősen hűvösen indul, 6-7 fok lesz korra reggel, de délután 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Felhő nem sok lesz fölöttünk, azonban a Dunántúl fölé már holnap érkezik. Kezdhetnek gomoly felhők. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot a Szent István körúton a nyugati téri felüljáró előtt, úgyhogy emiatt torlódik a forgalom már a Margit hídtól. Városon kívül pedig az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adon csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél ezért lassulás, torlódás tapasztalható. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jancsurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia, Kata, köszön. üdvözlöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatközlekedés. Ma este 20 órától korlátozásokra kell számítani a déli pályaudvar forgalmában. A Martonvásári Z30-as és a Százszalombattai S40-es vonatok kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. Holnap hajnaltól helyreáll a menetrendszerű közlekedés. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt holnap estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Jancsurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 perccel járunk 4 óra után, és már is megfűszerezzük ezt a gyönyörű napsütést itt a sláger délutánban Pink dalával, hiszen érkezik a Today is the Day. Előtte azonban Camrad dobja fel a hangulatunkat. Tőle a Be Mind, forgatom én, Kiskata vagyok. Jó rádiózás! Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Sabrina Carpenter énekelt nekünk, aki hamarosan egy színésznőt alakít majd a film Vásznon, mert hogy készülőben van egy Fred Astaire életét bemutató életrajzi film, és hát mivel Fred Astaire elképzelhetetlen Ginger Rogers nélkül, ezért természetesen neki is meg kell jelenni a filmben, hát ezt a szerepet sikerült megszerezni a Sabrina Carpenternek. Nagyon kíváncsian várom, persze a bemutató még jócskán odébb lesz. No, de itt a Sláger FM-en egy holnapi programot szeretnék önöknek ajánlani. Holnap a Magyar Zeneházában a 19. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzőjéről és zongoraművészéről, Liszt Ferencről hallhatunk egy előadást, aki igazi zseni volt, és 140 évvel halála után is a legnépszerűbb zeneszerzők között tartják számon világszerte. Ezen a holnapi előadáson arról lesz szó, hogy mit üzen Liszt életműve a ma emberének. Érdemes ellátogatni erre a programra holnap délután. Itt a Sláger FM-en pedig már is meglátogat bennünket a Blondie, The Tide is High című dal.

0: Egy kis rokkos lendület a Gossip Tool lesz, volt Move in the Right Direction itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután, én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt lehetünk. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és szétnézünk az utakon is. Hogyha tudnak, akkor ebben mindenképpen segítsenek nekünk. 0630 30 30 95 8, ide várom a közlekedési infókat, és az infoblokkunk után Lloyd Dalával megyünk majd tovább. Jön a Get Lucky.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeket. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
4: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Tergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nem
5: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
6: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozó, meglepetés és még filmes merch vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás, tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: A reklám után.
0: Lássuk, mit várhatunk holnap az időjárástól. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sincs kizárva, és többfelé megélénkül, különösen a Dunántúlon. A szél kora reggel 6-7 fokban indulunk otthonról, de délután akár 25-26 fok is lehet. Úgyhogy nagyon nagy lesz a napi hőingás, ez pedig megterhelheti a szervezetünket. Aztán csütörtökön már a délutáni órákban egyre jobban megnövekszik a felhőzet, és végre eső is érkezik. Pénteken pedig egy hidegfront miatt a napközbeni felmelegedés is visszafogottabbá válik. Már is szétnézünk az utakon. Az Erzsébet hídon történt egy baleset Buda felé a március 15-e tér után a külső sávban, a Szent István körúton pedig egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot a nyugati téri felüljáró előtt, úgyhogy torlódik a forgalom a Margit körút, Margit híd, Szent István körút útvonalon, de tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Figyeljenek arra is, hogy a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt javítják a vízvezetéket, a vasúti híd felújítása miatt pedig a 11. kerületben a Sárbogárdi utat is lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be ide, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Kylie Minogue énekelt nekünk, ez volt a Can't Get You Out of My Head, és ott ugye a 80-as években Kylie Minogue-ot el sem tudtuk képzelni Jason Donovan nélkül, hiszen ugye az Ausztrál Szomszédok sorozatban ők férjet és feleséget alakítottak, de a Jason Donovan a kor legnagyobb tini bálványa hamarosan Budapesten ad majd koncertet. Számomra ez a nap legnagyobb híre, szombaton a Pap László Budapest sportarénában koncertezik majd, de itt a Sláger FM-en jöjjön most egy kis fesztivál hangulat, még Ortutai Dóri és a hírek érkezése előtt a Magna Cum Laude dala forog a színház újra.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
11: Drágám, mondanom kell valamit.
12: És mit?
11: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
12: Én meg azt hittem. Akkor... Mikor megyünk, Anna?
11: Azonnal.
13: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
14: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
15: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon, biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeresd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok! Október 9-től 11-ig.
18: Valami van a levegőben.
19: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
0: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
20: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
21: Bűnügyi felügyeletbe kerül a Felsi családhoz köthető dokumentumfilm ügy két gyanúsítottja. Együtt fejleszti Rákos rendezőt a kormány és a főváros. Hét ország versenyezhet a 2036-os olimpia rendezéséért. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, a megbízás 44 milliárd forintért az autópályát korábban megépítő és két évtizede működő konceszor kapta meg további 11 évre, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, ezzel hivatalosan is lezárták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának ügyét. Megszüntette a Kecskeméti járásbíróság annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Felsi családhoz köthető dokumentumfilm ügyben vettek őrizetbe még szeptemberben. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelte velük szemben, így engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen. A nyomozás szerint egy dokumentumfilm sorozatra elnyert 82,5 millió forintos támogatással, valótlan tartalmú számlák segítségével számoltak el, miközben a forgatás még nem kezdődött el. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik. A jövőben együtt viszi tovább a Rákos rendező projektet a kormány és a főváros. Az erről szóló döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A cél, hogy a jelenlegi Rozsda övezet helyén egy európai léptékű, élhető új budapesti városrész jöjjön létre. A tervek szerint megfizethető lakások, új zöld felületek és jól használható közösségi közlekedési kapcsolatok szolgálnák az ott élőket. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lakásépítéseknek illeszkedniük kell a Vekerle Sándor lakásépítési program célkitűzéseihez is. A fejlesztés részleteiről ugyanakkor továbbra sincs teljes egyetértés, mert Zugló képviselőtestülete egy saját fejlesztési tervet fogadott el a terület jövőjével kapcsolatban. A kormányhoz fordul az újpesti önkormányzat annak érdekében, hogy 4 beruházás elveszítse korábban megkapott kiemelt státuszát. Trippon Norbert polgármester közlése szerint a kerület csak azokat a fejlesztéseket támogatja, amelyek hosszú távon is Újpest érdekeit szolgálják. A kifogásolt projektek között van az Aradi utcai beruházás, ahol a helyi szabályozásnál jóval magasabb épületek épülhetnének, valamint az Íves utca tervezett 300 lakásos fejlesztés is. A 4. kerületi önkormányzat a Népsziget beépítését tartja a legaggályosabbnak, mivel ott mintegy 3000 lakás épülhetne, akár 56 méter magas épületekkel. Szerintük a közlekedési és infrastruktúra feltételek nem teszik lehetővé ekkora fejlesztés megvalósítását. Újpest most a kormány döntésére vár az ügyben. Összesen 7 ország érdeklődik a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is jelezte rendezési szándékát. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként, míg a többi jelentkező között szerepel például Isztambul, München, Szöul, Doha és Fokváros is. A kandidálóknak novemberben kell mutatniuk pályázatukat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testületének, és várhatóan 2029-ben hirdetik ki, mely város rendezheti a 2036-os játékokat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk a következő napokban időjárás tekintetében. 6-7 fok lesz mindössze reggel odakint, amikor indulunk otthonról, úgyhogy érdemes előkészíteni holnapra is valami melegebb öltözéket, vagyis hát melegebb kabátot mondjuk a rövidújú póló fölé, mert hogy délutára meg 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok. Alapvetően napsütéses lesz az időjárásunk, azonban a déli órákban átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és térségünkben ugyan nem, de a Dunántúlon már holnap lehet szemerkélő esőre számítani. Csütörtökön pedig jönnek majd az esőfelhők, de azok is csak a délutáni órákban érnek ide, és még csütörtökön is marad a meleg, 24-25 fok körüli napközbeni maximum. Jön a segítség az úton lévőknek. Az M5-ösön Budapest felé tartóknak kimondottan nehéz most közlekedni, ugyanis kigyulladt a száraz fű az M5-ös autópálya melletti területen Ócsa közelében. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető szakaszán jelenleg egy sávon tud csak haladni a forgalom. A másik oldalon Röszke felé pedig az okoz torlódást szintén Ócsa térségében, hogy a 20-as kilométernél új terelést építenek ki, és a forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon a járművek mindkét irányban nagyon nagy a torlódás. Az M0-ás déli szektorán Szigetszentmiklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt, itt megszűnt ugyan a korlátozás, de még mindig 4-5 kilométeres a torlódás. Dunaharaszti belterületén pedig szintén baleset történt a főúton az Erzsébet utcához közel, a helyszínen irányonként váltakozva engedik csak a forgalmat. A fővárosban is volt baleset, a 12. kerületben a Kékgolyó utcában a Rádgyörgy utca közelében, illetve egy műszaki hibás jármű foglalja el továbbra is a belső sávot a Szent István körúton, a nyugati téri felüljáró előtt, továbbra is jelentős a torlódás. Vezessenek figyelmesen!
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a sláger délután, hogyha éppen vacsoráznak, akkor jó étvágyat kívánok. Olivia Dén érkezik már is a Menej 4 című dalával, de előtte meghallgatjuk Miley vízióját. Jön az End of the World. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást kívánok!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Womack & Womack dala szólt, ez volt a Teardrops, és 10 perce járunk fél hat előtt, még mindig csak kedd van, de mi már a hétvégére készülünk, és egy nagyon jó kis program csemegét találtam önöknek. A Soroksári Botanikus Kertben ugyanis szombaton családi napot tartanak majd, ahol egy igazi élményekkel teli őszi napot tölthetünk együtt. Lesz itt futóverseny, külön az ovisoknak, alsó tagozatosoknak, felső tagozatosoknak, de egész nap várják a gyerekeket szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások, például ki lehet próbálni a kavics festést, aztán a nagyobbaknak, felnőtteknek ott lesz a zöld életműhely, ahol a mikrozöldekkel ismerkedhetünk meg, lesznek előadások egészséges életmód és sport témakörben, sőt, érkezik Julcsi Báb színháza is a Kismókus meséjével, szóval nagyon-nagyon szuper kis nap lesz ez mindez, szombaton a Soroksári Botanikus Kertben, bízom benne, hogy találkozunk majd. Most pedig jön egy olyan énekesnő, akit csak nemrég fedeztünk fel, de a popzenei életben már is megkerülhetetlenné vált, Ella Langley énekel nekünk. Tőle szól a Be Her.

0: Ez az a dal, amit mindig minden körülmények között uhatatlanul is elkezd dúdolni az ember. Sonic-tól szólt, az itt Feel So Good, itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és azonnal szétnézünk az utakon, meg mondom azt is, hogy hogyan kell készülnünk a holnapra már ruházat tekintetével. Utána azonban egy vadonatúj dalt fogunk meghallgatni Taylor Swift-től, a Patient Zero szól majd tőle.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
9: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
10: Marina sétány. Prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
11: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-ben már is nézzük az időjárást. Réteges öltözékre lesz holnap is szükségünk, hiszen kora reggel mindössze 6-7 fok lesz, de délutára 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, ez ugye 19-20 foknyi különbség a reggel és a délutáni hőmérséklet között. Egyébként még szerdán is gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, csupán a nap közepén, ön déltájban kezd majd el gomolyosodni fölöttünk a felhőzet, de csapadékra térségünkben nem kell még számítani, azonban a Dunántúlon előfordulhat szemerkélő eső, csütörtökön azonban már itt a fővárosban is hasznos lesz, ha cipeljük magunkkal az esernyőt. Nézzük, milyen helyzet az utakon. Hát sajnos továbbra sincsenek jó híreim. Egyrészt a Kék Golyó utcában, a Rágy György utca közelében továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. Emiatt a 39-es autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Rágy György utca megállót. Városon kívül pedig az M5-ösön van most hatalmas torlódás. A főváros felé kigyulladt az útmenti növényzet az Ócsa üllő csomópont előtt. A 31-es kilométernél a külső sávot lezárták az oltási munkálatok idejére, és mintegy 8-10 kilométer itt most a torlódás. A másik irányban pedig Röszke felé szintén Ócsa térségében a 20-as kilométernél a forgalmat a gyári csomópont gyűjtő ágára terelik, itt is alakul a torlódás. Az M6-oson pedig az okoz nehézséget a Budapest felé tartóknak, hogy az 50-es kilométernél Szabadegyháza Adony csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra, a 48-as kilométernél le van zárva a külső sáv. Dunaharaszti belterületén is volt egy baleset a főúton az Erzsébet utcához közel, itt is félpályán váltakozva engedik a forgalmat, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Adele énekelt nekünk, ez volt Oh My God című dala, és hogyha minden jól megy, akkor jövőre kerül majd a mozikba az a film, amelyben Adele színésznőként debütál, Tom Forddal forgatta még az évelején a Cry to Heaven című filmet, nagyon kíváncsian várjuk, szerintem ez lesz a következő év egyik legjobban várt film bemutatója. Itt a Sláger FM-en pedig rögtön a hírek után indul a kívánság műsor, úgyhogy nagyon várom az üzeneteket, 06 30 30 30 95 8, előtte még hírek, Nomek Fatima és a Ragyogasztéván.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Forga Gyula is egyeztetett a miniszterrel a megyei jogú városok nevében. Halálos motorbaleset volt Veszprém megyében. Erősödik az egész éves turizmus a Balatonnál. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. A 2027-es költségvetésről, a közösségi közlekedés finanszírozásáról és a szolidaritási hozzájárulásról tárgyalt a Megyei Jogú Városok Szövetsége dr. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter delegációjával. A 25 megyei jogú város vezetői, köztük Porga Gyula Veszprém polgármestere közös javaslatokat fogalmaztak meg a kormány számára. Azt szeretnék, hogy a szolidaritási hozzájárulás 2027-ben legfeljebb az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-a legyen. Emellett a városok a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését kérik. Javasolták azt is, hogy a normatív támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. Balesetben meghalt egy motoros Litér és Királyszent István között a 7202-es úton hétfő délután, közölte a Veszprém megyei rendőrkapitányság sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint a segédmotoros kerékpárral közlekedő 75 éves litéri férfi egy személyautóval ütközött, és a helyszínen életét vesztette. Az útszakaszt a rendőrség a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárta. A Balatonnál egyre kiegyenlítettebbé válik a turizmus az év során, miközben a nyári forgalom nagyjából stabil marad. A Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint idén a tavaszi és az őszi időszak erősebb volt a tavainál, a nyár pedig legfeljebb 1-2%-kal teljesített gyengébben. Az egész éves vendégszám elérheti a 3 milliót, a vendégészakák száma pedig a 9 milliót. A szakemberek szerint az őszi túrák, rendezvények és más szezonon kívüli programok azt mutatják, hogy a Balaton egyre inkább 4 évszakos úti céllá válik. Pirosba öltözve álltak ki az iskolai erőszak ellen a Veszprémi Bátori István Sportiskolai Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Az október 2-ai piros lapnapon az alsó és felső tagozatosok piros ruhákkal, kiegészítőkkel és piros lapokkal fejezték ki, hogy elutasítják a bántalmazást. A nagyszünetben az iskola udvarán közös fotó is készült, amelyen a diákok és a dolgozók együtt szerepelnek. Az iskola szerint a kezdeményezés célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a tiszteletre, az összetartásra és egymás biztonságára. 6 részes egészségértést segítő előadássorozat indul október 8-án a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban. A Tudd, Lásd, Érts című program azt mutatja be, hogyan igazodhatunk el az egészségügyi rendszerben, hogyan ismerhetjük fel a hiteles információkat, és hogyan hozhatunk tudatosabb döntéseket saját egészségünkről. A résztvevők a betegutakról, a betegek jogairól és lehetőségeiről, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik megbízható. A program nem csak onkológiai betegeknek szól, minden érdeklődőt várnak 2 hetente csütörtökönként az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadójában. December 4-én a Veszprém Arénába érkezik a Queen Symphonic Live produkció, amely a legendás brit zenekar slágereit különleges hangszerelésben idézi meg. A koncerten Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor énekesek tolmácsolják Freddie Mercury és a Queen legismertebb dalait. A 28 fős Budapest Jazz Symphonic Orchestra a rock, a big band és a szimfonikus zene hangzását ötvözi. A szervezők szerint a jól ismert Queen dalok új zenei köntösben szólalnak meg. A veszprémi koncert december 4-én lesz a Veszprém Arénában. A Sláger FM híreit Szendőf Poritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük az időjárás alakulását. A következő napokban egy kicsit tovább erősödik még a nappali felmelegedés, aztán csütörtökön délután elér bennünket egy hideg front, amely komoly lehűlést hoz. Holnap döntően napsütéses idő várható fátyol felhőkkel, de nyugat felől egy kelet felé haladó felhősáv a déli órákban vastagabb árnyékot vonhat. A nap elé azonban csapadékra nem kell számítani, és a légmozgás is mérsékelt marad. Holnap napközben 25-26 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Jönnek az utak hírei. Az M5-ös autópályán a főváros felé tartó oldalon továbbra is hatalmas a torlódás. Ócsa üllő csomópont előtt ugyanis kigyulladt az útmenti növényzet. Tartanak az oltási munkálatok, emiatt kellett a 31-es kilométernél a külső sávot lezárni, és ez az oka a hatalmas torlódásnak. Az ellenkező oldalon pedig a nézelődők miatt növekszik a kocsisor, ráadásul 2 személyautó koccant is a belső sávon, szintén a 31-es kilométernél. Itt is nagy a torlódás. A fővárosban még tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Szerémi úton szakaszon befelé a Hengermalom úttól, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospatak utcától, valamint a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, és sokan hajtanak a Rákóczi hídon is Pest irányába. Készüljenek arra is, hogy a 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Gyulavezér úton, a Rákóczi útnál útszűkület van közműjavítás miatt, de útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert itt meg távhővezetéket javítanak. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánság műsor, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és Peti kérését szeretném teljesíteni, ő a feleségének, Ildinek küldi a Kovalszkijék Amilyen hülye vagy című dalát, azonnal szól a dal, előtte viszont Emesének jön a tűzijáték Katy Perrytől.

Akinek táncos kedve van, annak biztos vagyok benne, hogy ez a dal most nagyon bejött. Élőnek Árától szólt a Flashdance, What a Feeling. Ez pedig a Sláger FM, és benne tart a kívánság műsor, és mielőtt rátérnénk az üzenetekre, ellátogatunk a Szép Művészeti Múzeumba, ahol ugye minden nap vannak tárlatvezetések, viszont pénteken lesz egy olyan tárlatvezetés, amire én a magam részéről nagyon felkaptam a fejemet, Túlvilági úti kalauz stopposoknak címmel. Ezen a tárlatvezetésen az ókort bemutató kiállításokat járhatjuk végig, és arra keressük a választ, hogy vajon mi vár ránk a halál után, mert hogy ez az a kérdés, amely az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja, és megvolt rá válaszuk az egyiptomiaknak, a görögöknek, a rómaiaknak, hogy mi, az ezen a péntek délutáni programunk kiderül, szóval ha van kedvük, akkor kalandozzunk együtt a túlvilági elképzelések útvesztőiben, aztán remélem megtaláljuk majd a visszaútat, és itt a Sláger FM-en pedig nézzük az SMS-eket 0630303095-8. Itt van Luca üzenete, szia Kata, anyunak szeretném küldeni Benson Boone legújabb számát, hogyha minden igaz, akkor ez a Mr. Electric Blue már be is készítettem, és azonnal érkezik. Dia pedig azt írja, szia Kata, sokkal nyugodtabban menne a vacsora készítés, ha meghallgathatnám Santanától a Smooth című dalt. Hát ez tényleg lenyugtatja egy kicsit a zsongó idegeinket, már is forgatom neked.

0: Belzebul újdonsága szólt, ez volt a Mr. Electric Blue itt a Sláger FM-en, és itt van velem Ortutai Dóri. Szia!
1: Szia!
0: Mesélj nekem, milyen hírt hoztál?
1: Először is megkérdezlek, ma voltál edzeni, Kata?
0: Természetesen. Érzi minden porcikám.
1: Pontosan. Nos, akkor ráfűznék erre a friss hírrel, hogy egy több mint 6000 ember bevonásával készült kutatás szerint a rendszeresen intenzív testmozgást végző nők átlagosan magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek, mint azok, akik nem mozognak rendszeresen. Tehát,
0: tudtam.
1: Akik több időt töltenek mondjuk futással, úszással, vagy más megerőltető mozgásformával, általában ők jobban kezelik az érzelmeiket és a társas helyzeteiket is.
0: De jó!
1: Figyelj, most jön a szruszpoén, viszont azt állítják, hogy a férfiaknál nem találtak hasonló összefüggést a kondizáns, vagy az edzési szokások és az érzelmi intelligencia között.
0: De fura!
1: Csúcs, igen,
0: ekkora érdekes. Különbség lenne a férfiak és a nők között.
1: Tök érdekes.
0: Ez nagyon furcsa.
1: Igen, ez nagyon érdekes.
0: Azért én arra is kíváncsi vagyok, hogy melyik okozza melyiket.
1: Igen, nem tudjuk. Hát nagyobb bizom, vagy kevésebb bizom, és nagyobb, nem tudom. Na mindegy, majd, ha lesz ilyen hírem, hozom azt is.
0: Jó, azt hívjunk is meg nő az edzéstől. Dóci, nagyon szépen köszönöm. Holnap találkozunk az edzőteremben.
1: Itt bizony, ott leszek, ott is ott leszek.
0: Most viszont este 7-kor még azért várunk a friss infókkal, újabbakkal. Mi pedig megyünk tovább. Kedves Kata, Évinek szeretnék küldeni egy dalt a Halott pénztől a szívedből. Minden kell című számot, és üzenem neki, hogy köszi a szorítást, sikerült a doga. Ditta írta ezt az üzenetet, a dal pedig már is szól Évinek.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Még holnap marad a maihoz hasonló napsütéses időjárás, viszont a déli órákban nyugat felől vastagabb felhők is érkeznek. Elszórtan abból már lehet csapadékra számítani, de itt a fővárosban a mostani előrejelzések szerint holnap sem fog esni. Csütörtökön azonban kell majd az esernyő, hiszen egy hidegfront miatt záporokra, zivatarokra lehet majd számítani országszerte, de holnap még alapvetően a napsütésé lesz a főszerep. Reggel 6-7 fok várható, délutára pedig 25-26 fokot ígérnek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Kezd csillapodni a délutáni csúcs, de a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonalon, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból tapasztalható még torlódás. Sokan hajtanak a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, és a Szerémi úton is befelé a Hengermalom úttól. A Szél Kálmán térre vezető utak is terheltek, de az Irényi József utca, Petőfi híd útvonalon és a Budai alsó rakparton, valamint Műegyetem rakparton is sokan hajtanak, különösen a Petőfi hídtól északra. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt javítják a vízvezetéket. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi útat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, és lezárták a külső sávot Zuglóban a Fogarasi úton kifelé, a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot, illetve a 13. kerületben az Esztergomi úton is félpályás az útzár az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket, itt a váltakozó irányú áthaladást jel. Jelzőlámpa segíti. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a The Rembrandts dala forgott, ez volt az I'll Be Now For You, és kitartás azoknak, akik az M5-ösön araszolnak Budapest felé, hatalmas a torlódás, ugye avartűz miatt le kellett zárni Ócsa üllő csomópontban az egyik sávot, és emiatt információink szerint 10 kilométernél is nagyobb itt a torlódás, úgyhogy aki teheti, azt próbáljon meg inkább kerülni, bár a régi 5-ösön is rendesen belassult a haladás, szóval kitartás mindenkinek, aki itt autózik. Már is folytatódik a kívánság műsor, de előtte beszéljünk arról, hogy csütörtökön indul a Liszt ünnep, és egészen október 22-éig tart majd. Idén is a műfai határok átlépésével és különleges találkozásokkal várják majd a közönséget. Nyílik majd például egy fotókiállítás a Ludwig Múzeumban pénteken, amely a gyaloglás művészete címet viseli. A kiállítás a gyaloglást, mint művészeti formát, narratív eszközt és kritikai gyakorlatot vizsgálja olyan művek, projektek, akciók bemutatásán keresztül, amelyek a gyaloglás hétköznapi aktusát, a felfedezés, a feltérképezés, az ellenállás eszközeként használják. Tehát péntektől látható ez a tárlat a Ludwig Múzeumban, majd egészen január 31-ig érdemes lesz megnézni. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Szia Kata, szeretném kérni Ray Where Is My Husband című dalát, mert munkahelyett a legjobb volna felállni és táncolni, küldeni mindenkinek, akinek tegnap vagy ma van a szülinapja. Niki írta ezt az üzenetet. Niki, hát erre a dalra aztán lehet táncolni, azonnal forgatom. Marci pedig azt írja, sziasztok, nagyon tetszik Zola Innen szép felállni című dala, olyan, mintha rólam szólna, azt szeretném meghallgatni. Oké, Marci, szól a dal neked. Van az úgy be.

Na, terradarra tényleg lehet táncolni. Ez volt Ray és a Where is my husband itt a Sláger FM-en is. Már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még egy kérés. Teljesül, hello Kata, küldenék egy dalt Nikinek, a Magna Cum Laude Gyerünk tavasz című számát, mert ő mindig úgy felvidít, mint az első tavaszi napsütés. Linától jött ez az üzenet, a Magna Cum Laude dala pedig már is szól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
1: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: Oldtimer Show.
3: 100 évnél öregebb automobilok,
2: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
3: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
2: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
5: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. fügefest.hu.
7: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
8: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
9: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Népszavazás nem lesz december 24-éről. Megnyílt a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a 9. kerületben a Dunából. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem gyűlt össze a szükséges 100 000 aláírás a december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáról szóló országos népszavazási kezdeményezéshez. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által összegyűjtött aláírások száma nem ért el a szükséges küszöböt. A kezdeményezéshez május közepe és szeptember eleje között lehetett csatlakozni. A kérdés ugyanakkor továbbra is napirenden van, mert a Tisza párt képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek december 24 munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezett társadalmi egyeztetése, amely szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőknek az 1 milliárd forint feletti vagyonrész 1%-át, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész 1,5%-át kell megfizetniük, olvasható a kormány.hu oldalon. Az első befizetés a törvénytervezet szerint 2027. augusztus végén lesz esedékes, a 2026. december 31-i állapot alapján. Az adóalapot a teljes vagyon alapján határozzák meg, beleszámítva van minden Magyarországon és külföldön birtokolt, személyes vagy vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonelemet, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. Az egyeztetés határideje október 14-e. Második világháborús robbanótesteket találtak a Dunában Budapest 9. kerületében a nemzetközi 7-es kikötő közelében. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletének tájékoztatása szerint a helyszínen több különböző típusú német és magyar gyártmányú lőszert azonosítottak. A megtalált eszközök között volt német repeszaknagránát, páncéltörő gránát és repeszgránát, valamint egy magyar légvédelmi repeszgránát is. Emellett egy üres német repeszgránát hüve is előkerült. A katonai tűzszerészek a robbanótesteket elszállították, majd biztonságos körülmények között megsemmisítik. Iskolai késelés történt Isztambulban. Egy 15 éves diáklány támadt késsel társaira kedden reggel. A támadásban 8 diák sebesült meg, egyikük később belehalt sérüléseibe. A feltételezett elkövető egy 10. osztályos diáklány, akit a rendőrség őrizetbe vett. Isztambul tartomány kormányzója közölte, a lány iskolai egyenruhában érkezett az intézménybe, majd válogatás nélkül támadt rá az ott tartózkodó diákokra. A támadás indítékát vizsgálják. A házi macskák vadászatát térképezik fel a Hunren kutatói, akik a lakosság segítségét is kérik a Macska Préda projektben. Arra kérik a gazdákat, hogyha a macskájuk vadon élő állatot ejtett el, sebesített meg vagy hozott haza, fényképpel a helyszín és az időpont megadásával töltsék fel megfigyelésüket. A projekt célja, hogy pontosabb képet kapjanak a házi macskák vadászati szokásairól. Hamarosan a mozikba kerül a Kék napsugár című dokumentumfilm, mely egy olyan harcművész közösséget mutat be, amelyben autista, Down-szindrómás és más fogyatékossággal élő fiatalok sportolnak együtt. Pálfai Károly alkotása a Down-szindrómások hónapjához kapcsolódva kerül a mozik műsorára, és a közösség erejére, valamint a társadalmi befogadás fontosságára irányítja a figyelmet. Az alkotást korábban San Franciscóban is bemutatták, a magyarországi premier előtt pedig Budapesten tartottak vetítést. Október 8-a és 10-e között a Toldi moziban rendezik meg a 10. szlovén filmnapokat, amely programjában három kortárs szlovén alkotás kap helyet. A filmeket eredeti nyelven magyar és angol felirattal vetítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. Holnap még akár 26 fok is lehet napközben, csütörtöktől viszont fordul a kocka. Érkezőben van ugyanis egy újabb hidegfront, úgyhogy a csapadékra sem kell már sokat várni, viszont holnap még nem kell cipelnünk magunkkal az esernyőt, és hát mielőtt nagyon elszontyolodna bárki is, hétvégén már nem esik az eső. A csütörtökünk, péntekünk lehet egy kicsit esősebb, szombaton, vasárnap megint száraz, alapvetően napsütéses, de már hűvösebb idő várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Ócsa üllőcsomópontnál kigyulladt az útmenti növényzet, a 31-es kilométernél lezárták a Budapest felé tartó oldalon a külső sávot, amíg tartanak az oltási munkálatok, emiatt hatalmas torlódás alakult ki ezen az útszakaszon, úgyhogy sok türelmet az itt autózóknak. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Csömöri úton kifelé a Rákospatak utca után a belső sávban, de ezt leszámítva egészen jól járhatók már a város útjai, hiszen túljutottunk a mai délután csúcson. Azonban arra számítsanak, hogy lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé. Karbantartás miatt itt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Zuglóban a Fogarasi úton kifelé a külső sávot zárták le a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. A 11. kerületben pedig a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Ez várhatóan november végéig így lesz. Ne feledjük azt sem, hogy tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton lehet közlekedni. Vezessenek óvatosan!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Folytatódik a királyságműsor, benne pedig már is teljesül Eszter kérése. Sziasztok, Erik Inglés, sziasztok, a Duel Corazont kérem, mert jó kedvem van. Oké, Eszter, akkor már is érkezik a dal, előtte pedig Andris kérésére szól Sámözétől a Barstong Évinek.

Ez volt a lebusdal, a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en, és önök miről álmodoznak, akár ezt is megírhatják, vagy álmodozásuk tárgyának, akár egy dalt is küldhetnek, hiszen ez a Sláger FM kívánság műsora. Én arról álmodozom, hogy egyszer körbejárom az egész földet. Hát ezen a hétvégén lesz is erre lehetőségünk, hiszen egy világzenei expedíció vár bennünket 80 perc alatt a föld körül címmel. Érdem, a Szepes Gyula Művelődési Központban. Ez egy olyan program, ahol a föld népeinek sokszínű zenei kultúráját ismerhetjük meg. Ez alkalommal Örményország kerül fókuszba, az ősi örmény dallamokat és az örmény származású világsztárok műveit hallgathatjuk majd. A színpadon az Alma Latina és a Nur együttes. A belépés egyébként erre a programra ingyenes. No, de itt a Sláger FM-en nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Hello, Kata! Móninak üzenem, hogy szerintem a lehető legjobb úton jár, és nagyon büszke vagyok rá. Küldöm neki a Miami Sun Machine-tól a Kongát. Gyöngyi írta ezt az üzenetet, a kérése pedig

Dr. Béres és Merép Tomi dolgozták át ezt a régi kedvencet, ez volt az Ugye nem bántad meg itt a Sláger FM-en, és önök a Kívánság műsort hallgatják, és nem csak hallgatják, de szerkesztik is, mert most azok a dalok forognak, amiket önök a legjobban szeretnek. 0630303095-8 ide írhatják meg, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Peti azt írja, sziasztok, szerelmemnek Nórinak szeretném kérni a Coldplay-től a V-Pray-t, és üzenem neki, nekem ő a mindenem, csak ne legyen már morcos. Oké, már is érkezik a dal. Előtte pedig Zizi kérését teljesítem. Hello, Kata. Briginek küldöm Teddy Swims the Door című számát, és üzenem, holnap reggel találkozunk, elnekésen. Az emlékeztetőt akár már is be lehet állítani. Jön a dal! I

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Szerdán döntően napos idő várható, esetleg fátyol felhők lehetnek fölöttünk, azonban nyugatról kelet felé halad majd egy felhősáv, ami időszakosan eltakarhatja a napot, csapadék azonban nem valószínű. Reggel 6-7 fok lehet odakint, délutánra pedig 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok. Aztán jön a változásokat hozó csütörtök, egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, és ezzel együtt megnő a csapadék előfordulásának esélye is, de a hőmérséklet csúcsértéke még mindig 24-25 fok körül alakul. Pénteken azonban már csak 17-18 fokra számíthatunk napközben. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A fővárosban most már egészen jól lehet haladni mindenfelé, viszont városon kívül az M5-ös autópályán a Budapest felé tartó oldalon még mindig hatalmas a torlódás. A 31-es kilométernél ugyanis az Ócsa üllő csomópont előtt kigyulladt az útmenti növényzet, az oltási munkák idejére pedig lezárták a külső sávot, tehát csak a belső sávon tud haladni a forgalom. A Röszke felé tartó oldalon pedig ugyanitt a bámészkodók miatt torlódik a kocsisor. Az M1-es autópályán pedig Budapest felé Biatorbágy térségében a kiépített terelésben az átterelt belső sávon egy műszaki hibás jármű vesztegel, a 23-as kilométernél útszűkületen kell áthajtani, itt jelenleg 3-4 kilométer a torlódás. A fővárosban a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt a gázvezetéket javítják, úgyhogy itt félpályás az útlezárás, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton kifelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert javítják a csatornát, a Vágóhíd utcában pedig a Soroksári út felé az Albert Flórián út után útszűkület van, mert itt is vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Egy dal a szabadságról, George Michaeltől szólt a Freedom, mint a Sláger FM-en, és ugye egyre inkább ősziesebbé válik az idő, holnap után már a csapadék is megérkezik, viszont a nyári élmények még mindig pesgetik egy kicsit a vérünket, és biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan önök is nagyon sokszor ellátogattak idén nyáron is a Margit-szigeti zenélő szökőkúthoz, hiszen napközben is és esténként is mindig fantasztikus körülötte a hangulat, és hát ahogy azt már korábban a hírekben is hallhatták, megújul a Margit-szigeti szökőkút, és hát most a zenei repertoárról mi, a budapestiek dönthetünk. Biztosan emlékeznek rá önök is, 3 évvel ezelőtt Budapest születésnapjához kapcsolódva szintén mi választhattunk olyan zenék közül, amik kimondottan Budapesthez kapcsolódnak, vagy éppen a fővárosról szólnak. Ez a blokk továbbra is megmarad, és megmarad a gyerekdalos és a komoly zenei blokk is, viszont a mostani szavazással kifejezetten a pop-rock blokkot szeretnék megújítani. A szavazásra bocsátott listáról a 20 legtöbb szavazatot kapott dal kerül be a végleges programba. Hát ez is olyan, mint egy kívánságműsor. Egyébként nagyon jó dalok szerepelnek a listában, úgyhogy kimondottan nehéz a választás, no, de nézzük, a Sláger FM kívánságműsorában milyen dalokat sikerült beszavazni. Szilárd azt írja, hello Kata, Annának köszönöm, hogy mindig figyel rám, és küldöm neki Belinda Carlisle-tól a Heaven is a Place on Earth című dalt. Nagyon jó dalválasztás, már is Annának forog.

0: the best.
1: Ez volt Majka dala, ha Csurran Cseppen itt a Sláger FM-en, és lassan véget ér a kívánság műsor, már csak egy kérést tudok teljesíteni, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni. Bogi azt írja, a Follow the Flow a kedvenc csapatom, tőlük szeretnék hallani valamit a mai kívánság műsorban. Hát Bogi, remélem jó lesz a szélcsend, mert én ezt választottam neked. Szól is a dal még a hírek előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főzőworkshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Nem jössz fürdeni?
8: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
7: Ne szenvedj már, kent be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
8: Kanesten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kanesten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
13: kérjük, mondja el.
14: Sláger FM.
15: Sláger FM.
16: Köszönjük.
17: A reklám után.

0: A közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémákról egyeztettek Veszprémben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Lebontanak egy bakonyi kilátót. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Közös fellépést sürgetnek a szakemberek a közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémák kezelésére Veszprémben. A befogadásházában tartott kerekasztalon a rendőrség, az egészségügy, az önkormányzat és a szociális szféra képviselői egyeztettek. Elhangzott, hogy a közterületen megjelenő nehéz sorsú emberek között nem csak hajléktalanok vannak, sokan pszichiátriai betegséggel vagy függőséggel küzdenek. A szakemberek szerint a szociális ellátás önmagában sok esetben már nem elegendő, különösen akkor, ha az érintett nem működnek együtt. Hiányzik egy olyan köztes ellátási forma, amely az utcán élő súlyos állapotú embereket az egészségügyi vagy rehabilitációs rendszer felé segítené. A résztvevők szerint tartós eredmény csak a szociális, egészségügyi, rendészeti és önkormányzati területek összehangolt együttműködésével érhető el. A biztosító berendezés hibája miatt késnek a vonatok a veszprémi fővonalon. A MÁV Inform közlése szerint Hajmáskér és Pétfürdő között hibásodott meg a biztosító berendezés. Emiatt várhatóan 20-30 perces késésekre lehet számítani. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. A cél, hogy minél több helyen legyen lehetőség a feleslegessé vált ruhák és egyéb textíliák leadására. Lebontják októberben a Háskút közelében álló Fekete István kilátót, amely 2014 óta várja a természetjárókat. A szerkezetet 2025-ben biztonsági okokból már lezárták, a szakértői vizsgálatok pedig rovarok és gombák okozta korhadást tártak fel több tartószerkezeti elemnél. A Verga ZRT szerint a kilátó műszakilag és gazdaságilag sem menthető meg biztonságosan. A túrázókat arra kérik, hogy a munkálatok idején a kilátóhoz vezető piros háromszög turistajelzés mintegy 350 méteres szakaszát is kerüljék el. A területen egyelőre nem épül új kilátó. A korábbi engedélyek alapján ugyanis az eredeti környezeti állapotot kell helyreállítani. A Verga szerint, ha a jövőben lehetőség nyílik új kilátó építésére, arról tájékoztatják majd a természetjárókat. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tibor István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rúzsa Magdi dala szólt, ez volt a Szembeszél, és itt képzeljék, olyan hír érkezett a Balatonról, amitől rendesen felszaladt a szemöldököm. Balatonbogláron furcsa ajándékot adott a természet. A csavargőzös műemlékhajó előtt szinte teljesen kiszáradt a tómeder, és itt képzeljék, ebben a tómederben egyszer csak elkezdett nőni egy pár szem dinnye. Valószínű, az arra tévedt madarak potyogtathatták el még nyáron a magukat, és hát a nádas mellett megbújva titokban elkezdett fejlődni a kúszónövény, és 5-6 kis dinnye nőtt is rajta, közülük 3 be is érett. A dinnyéket a műemlékhajó vezetője vette észre, aki azt mondta, hogy ha megérik a dinnyék a gőzcsónak találkozót, akkor meg is eszik őket, és hát ez a rendezvény éppen a hétvégén volt, úgyhogy a legszebb darabot a rendezvény zárónapján tényleg leszették, és el is fogyasztották, a másik kettőt azonban hagyják még egy kicsit érni, hát a következő 1-2 nap napsütéses időjárása még kedvez a dinnyeérésnek, de aztán már nem lesz dinnyeérlelő idő, úgyhogy lassan azokat is le kell majd szedni. Nekem pedig erről a történetről is az jutott eszembe, hogy ugye, hogyha egy ajtó becsukódik, akkor egy másik kinyílik. Igaz, hogy jelentősen csökkent a Balaton vízszintje, viszont legalább kiderült a tómederről, hogy remek dinnye teremhet benne. No, itt a Sláger FM-en a nyári csemege után jöjjön egy zenei csemege, a Plastikhead és Gáspár Laci közöse, a szeretet él.

0: Jani Csákvetsza dala szólt, ez volt a Könnyek az esőben itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggelben Pornem Petra és Somogyi Zoli megint csak beszélt egy olyan témáról, amiről nem lehet eleget beszélni, hiszen újra és újra érkeznek hírek arról, hogy hányan, de hányan esnek a csalók csapdájába. A kiberbűnözés volt ma a Sláger reggel egyik fontos témája.
1: Petra, hasonlőd nagyjából, nagyságrendileg, hányszor hallottad a következő mondatot? Soha ne add ki a bankkártya adataidat idegeneknek.
2: Csiliárdszor.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Akkor szeretném megkérdezni, és ez már önöknek is szól ez a kérdés, miért van az, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében közelítőleg 52 ezer sikeres visszaélés történt a bankkártyás fizetési forgalomban, és ezáltal egyébként milliárdokat buktak a magyar ügyfelek a bankkártyákkal kapcsolatos csalások formájában. Néhány cég is érintett volt egyébként, tehát egy kisebb-nagyobb összegben, de a végül leírt több mint 1,3 milliárd forintnyi veszteség 66%-át, tehát bőven több mint a felét a kártyabirtokosok viselték. Tehát ezt ízlelgessük, hogy majdnem 1,5 milliárd forintot el csak úgy.
2: És ugye most már, mivel ilyen nagy a szám, amit Zonli is említett, készítettek arról egy felmérést, hogy melyek azok a bankkártya csalások, amelyek a leggyakoribbak. Tehát hivatalos személyek nevében elkövetett csalások, befektetési csalások, online piactér, SMS adathalászat, túl szép, hogy igaz legyen, örökléses, romantikus csalások, ezt nem is értem, hogy ezt még valaki ezt még megeszi.
1: Mondhatjuk, hogy nincs új a nap alatt.
2: És várjál, és az NFC-s csalások is, mert ez fontos, mert ez ugye újdonság sokaknál azért.
1: Aha, na, hogy mindezek mit jelentek, mert lehet, hogy az a baj, hogy nem pontosan értjük, hogy mire kellene figyelni. Bor Olivér, az Ernst & Young kiberbiztonsági szakértője csatlakozik hozzánk már is.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Neked melyik a kedvenced? Melyik az, amelyiket mindig megmosolygott, hogy ez még mindig működik, ezzel még mindig le lehet tépni emberekről a pénzt kártyával?
3: Hát, ez nagyon érdekes kérdés, hogy amúgy megmosolyogni nem szabad ezt az egész dolgot, mert az áldozathibáztatásba nem menjünk át, de értem, hogy mire gondolsz persze, mert amúgy a statisztikák azért ilyen igazából nem feltétlenül validak, mert amúgy az embereket szégyellik, hogy átverik őket. Ez most tényleg nem nejest félre, hanem tényleg az, hogy igazából nem vagyunk arra büszkék, hogy átvertek minket, tehát nem fogjuk tudni, hogy mennyi a pontos szám amúgy. Lehet itt beszélni 1,5 milliárdról, 2 milliárdról, ez annak az esete, amiről tudjuk, hogy megtörtént, az ember vagy szólt a bankjának, vagy bement a rendőrségre, és elmondta, hogy igen, hello tesó, engem bocsánat, átvertek, szeretném visszakapni a pénzemet. De a szörnyűbb ebben az, hogy a becsléseink szerint ez az összeg sokkal nagyobb összeg, mint ami valójában közismert. Hogy más nem mondjak, például a kiberbűnözés, ha globálisan nézzük, kilépünk Magyarország bűvköréből, és elmegyünk nem Európában, hanem tényleg globális szintre, és eljátszanánk a gondolattal, hogy ez egy GDP, vagy egy nemzetállam, akkor a világ harmadik legnagyobb nemzetállama lenne GDP arányosan. Az azt jelenti, hogy rögtön az Amerikai Egyesült Államok és Kína után a kiberbűnözés lenne a legnagyobb állam a világon, akkora hasznot hoz. Tehát innentől kezdve így érdemes ezt nézni, hogy azért csinálják ezt a kiberbűnözést, bármennyire is tűnik, így van, mert megéri. Ez az egy tök szögegyszerű dolog, mert megéri, ameddig valaki rá fog kattintani arra az üzenetre is, hogy ide ne kattints piros betűkkel, mert adathalász vagyok, és valaki rákattint, addig ezeket az üzeneteket küldeni fogják. Amúgy tényleg, ha visszakértérve, akkor nekem a idézőben a kedvencem az a vezetők nevében elkövetett csalás amúgy.
1: Ez mit jelent?
3: Az azt jelenti, hogy vagy belebújnak egy valamilyen ismertebb embernek, vagy akár munkahelyi vezetőmnek a bőrébe, vagy valamilyen ismert márkának álcázzák magukat. Ez is közünk van már, nem tudom, legalább egy 6-7 év, amióta mi is beszélgetünk rendszeresen, csak átalakulnak, mindig jobbá és jobbá válnak, és muszáj szót eltenünk a mesterséges intelligenciáról is, ami kirázza ideg igazából ettől, mert csapból is ez folyik, de ennek köszönhetően a mesterséges intelligenciának köszönhetően lettek egyre jobbak és jobbak ezek a támadások. Már nem úgy néz ki tényleg egy-egy SMS sem, hogy nem tudom én,
2: helyesírási hibával,
3: amit a kattide, kötcsánav, hanem ennél sokkal szofisztikáltabbak, igen, sokkal szebben íródnak az SMS-ek, az e-mailek, illetve hát ugye az úgynevezett deepfake technológiában, amikor valakinek a bőrébe bújnak képen vagy videóban a kiberbűnözők, úgyhogy mesterséges intelligenciát használva lemásolják, igen, az ő identitását, már borzasztóan könnyen lehet törbecsalni akár szakértőket is, úgy, hogy nem tudjuk, hogy ki beszél a másik vonal végén, vagy a vonal másik végén, illetve hogy ez igaz videóhívásban is.
2: Olivér, van még olyan, ami esetleg nem volt ezen a listán, de mondjuk újdonságként még nem feltétlenül ismerik az emberek, és fontos róla beszélnünk?
3: Én azt gondolom, hogy ez bőven elég, hogy megemészszék.
2: Jó,
3: az emberek, és ha már ezek közül már egyet megpróbálhatnak kivédeni, akkor az már nagyon jó. Például, ami évek óta visszajön velünk, az SMS-ekben elkövetett adathalászat. Egy időben e-maileken jöttek ezek, csak e-maileken, vagy maximum közösségi médiában találkozhattunk ezzel. Most már tényleg 2020 óta, amióta a Covid kellős közepébe becsöppettünk, baromi sok mindent rendeltünk a neten, és ezt is tudják a kiberbűnözők, mert mindig jól alkalmazkodnak a környezethez és az aktuális helyzethez, és onnantól kezdve datálható az, hogy az SMS-ekben elterjedt adathalászoknak a száma az borzasztóan nagy, mert nagyon sokan kezdtünk el rendelni szerte a világon online, haza, nem csak élelmiszert, hanem ruhát, a mindent is igazából, és erre kezdtek el appellálni a kiberbűnözők, és ez velünk maradt. És ezek az SMS-ek szögegyszerűek például, itt is azt állítják, hogy mondjuk érkezett egy csomag, a nyomon követés az kattintsál ide és ide, és van benne egy link. Vagy éppen a Netflix, a világ egyik legismertebb márkája gyakorlatilag, aminek a nevében most már évek óta top 3-as olyan tekintetben a Netflix, hogy az ő nevével élnek vissza, a legtöbbet top 3-ba benne van. Gondolkodjunk, mielőtt kattintunk, most van amúgy tök, hogy beszélünk az Európai Kiberbiztonsági Hónap.
2: Tényleg, ez október, tartott. Igen,
3: van, mert hogy ilyen is van, és ez a szlogenje évek óta az, hogy gondolkodjunk, mielőtt kattintunk. Ez tényleg jó amúgy.
2: Nagyon köszi, Olivér.
1: Köszönjük szépen, Bor Olivér. Szevasz!
0: Hát igen, sajnos a mesterséges intelligenciának köszönhetően egyre finomodnak ezek a csalások, mindig legyünk résen. Holnap reggel pedig ismét indítsák a napot Pornán Petrával és Somogyi Zolival. 6 órakor indul majd a Sláger reggel, most pedig jön egy olyan dal, ami nyár elején pont a Sláger reggelben debütált, Vastag Csabától szól az Apa.
4: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Cserháti Zsuzsa dalaszt volt, ez volt a Mennyit ér egy nő itt a Sláger FM-en, és hát azt hiszem, hogy erről a kérdésről akár Marót Viki is tudna mesélni, hiszen ugye évek óta ő a Nova Kultúr zenekar front asszonya, ma este pedig itt a Sláger FM-en Esmiller Andris vendége lesz a Slágerkultban. A Kultúrzsúr Halloween külön kiadásán ugyanis Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar régi kedvencekkel és friss dalokkal tér majd vissza a budapesti klubszínpadra. Mi pedig most egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Pont most gondolkodtam rajta egyébként, hogy vannak, akik így oda jönnek koncert után, és mondják, hogy annyira feltöltöttek, hogy aznap nem kell bevenniük az antidepresszánst. meg most volt hétvégén egy olyan koncertünk, ahol nagyon úgy éreztem a közönség energiáján, hogy olyan szomorúnak éreztem őket. Mostanában nagyon, nagyon érzem ezt, hogy lehet, hogy aztán nem jól, vagy éppen az én aktuális hangulatom is befolyásolja azt, ahogy fölmegyek a színpadra, de úgy éreztem, hogy nagyon nehéz kihozni őket abból a kicsit ilyen enervált állapotból, és aztán úgy éreztem, hogy persze 2000%-ot kell teljesíteni, vagy 2000 fokon kell égni ahhoz, hogy elmozduljanak onnan, de sikerült, és a végén mosolyogtak, és táncoltak, és énekeltek, és mindenre vevők voltak, és akkor ilyenkor érzem azt, hogy igen, ezért mindig megéri. Hogyha csak egy embert látok mosolyogni, akkor már megérte. Annó, amikor indult a zenekar 23 évvel ezelőtt, akkor én még gyerek voltam, szerintem ezt így kimondhatjuk, és sokszor gondolkodtam azon, hogy voltak olyan

0: most szerintem most ilyen 40 pluszosan jutottam el odáig, hogy szerintem most már sokkal jobban tudok kommunikálni is a közönségemmel, sokkal jobban érzem őket, érzem magamat, tudom, hogy én mit akarok, mit nem akarok, és ezek olyan jó belső igazságok, és szerintem igen.
1: Ez egy fontos téma, amit érintettél, hogy te lettél érzékenyebb intuitívan, mert ugye az ember változik.
0: Igen, így van.
1: Van nektek egy budapesti bástyátok, az Orfeum.
0: Igen, ez egy nagyon örömteli dolog, hogy mi ott időről időre mindig, hát rendszeresen végülis lehet azt mondani, hogy van egy klubunk ott, és ez azért is örömteli, mert hogy ez egy nagyon bensőséges dolog, itt olyan közel vagyunk egymáshoz, nincsenek kordonok, elérjük egymást, megérintjük egymást akár, és kommunikálunk test közelből a közönséggel, beöltöznek. Ez egy olyan este, amikor tényleg így mindenhogyan vissza tudunk repülni az időben egy kicsit, meg úgy repkedünk, mert hogy az kötődik hozzánk, ez a 60-as évek világ, ezért kis estéiben jönnek, vagy éppen kartonruhában, vagy amit ehhez igaznak éreznek, de most például, ami lesz az Orfeumban október 30-án, ez egy Halloween party lesz, és akkor már én is így gondolkodtam rajta, hogy bár megmondom őszintén, hogy nekem se a Valentin nap, se a Halloween, semmi ilyesmi nem mozgatott meg eddig, de hogy most mi lenne, hogyha különlegessé tennénk úgy is, hogy esetleg valamilyen Halloween jelmezt, vagy valamit én is magamra vennék, és akkor ezzel meglepném a kedves közönségünket, úgyhogy biztos, hogy valamit majd találok. De hogy most végül is ez ebből a szempontból is egy különleges este lesz, és külön erre az alkalomra válogatjuk a dalokat is a zenekarral, úgyhogy szerintem még ilyen téren is lesz meglepetés.
1: Mennyit kell készülnötök egyébként? Vagy általában ti egy próbáló zenekar vagytok?
0: Igazából, hogyha van valami változás a műsorban, az muszáj, persze. Úgy általában nagyon demokratikusan mindenkinek van beleszólása. Van egy olyan fix setlist, amit tudjuk, hogy mindenki szeret játszani, amire így számítunk, vagy ami olyan dramaturgiailag, hogy lehet rá számítani, hogy megvan az íve a másfél órás koncertnek, és akkor vannak még pluszban mondjuk egy ilyen papír aljára fölírva azok a dalok, amik a vágyaink hangulatilag, hogy milyen a közönség, hogy most már figyelünk mindenre érzékenyen, hogy nem tudom, hogyha egy céges rendezvényre megyünk, és ott azt mondják, hogy kimondottan nagyon szeretnék hallani a Subidubi Május című dalt, vagy a...
1: Nőnap volt, vagy utcabál a körúton.
0: Így van. Nagyon jó vagy.
2: Érdemes felírni a naptárba, október 30-án jön hát a Kultúrzsúr Halloween Marót Vikivel és a Nova Kultúr zenekarral, este pedig Viki Esmiller András vendége lesz a Slágerkultban 10 után, úgyhogy akkor is mindenképpen tartsanak velünk, és most is megyünk tovább Rutka Róbert és Jamie Winchester dalával. Szóval az It's Your Life.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Bűnügyi felügyeletbe kerül a Felsi családhoz köthető dokumentumfilm ügy két gyanúsítottja. Együtt fejleszti Rákos rendezőt a kormány és a főváros. 7 ország versenyezhet a 2036-os olimpia rendezéséért. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, a megbízás 44 milliárd forintért az autópályát korábban megépítő és 2 évtizede működő konceszor kapta meg további 11 évre, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, ezzel hivatalosan is lezárták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának ügyét. Megszüntette a Kecskeméti járásbíróság annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Felsi családhoz köthető dokumentumfilm ügyben vettek őrizetbe még szeptemberben. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el velük szemben, így engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét, és hetente 2-szer jelentkezniük kell a rendőrségen. A nyomozás szerint egy dokumentumfilm sorozatra elnyert 82,5 millió forintos támogatással, valótlan tartalmú számlák segítségével számoltak el, miközben a forgatás még nem kezdődött el. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik. A jövőben együtt viszi tovább a Rákos rendező projektet a kormány és a főváros. Az erről szóló döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a cél, hogy a jelenlegi rozsdaövezet helyén egy európai léptékű, élhető új budapesti városrész jöjjön létre. A tervek szerint megfizethető lakások, új zöld felületek és jól használható közösségi közlekedési kapcsolatok szolgálnák az ott élőket. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lakásépítéseknek illeszkedniük kell a Vekerle Sándor lakásépítési program célkitűzéseihez is. A fejlesztés részleteiről ugyanakkor továbbra sincs teljes egyetértés, mert Zugló képviselőtestülete egy saját fejlesztési tervet fogadott el a terület jövőjével kapcsolatban. A kormányhoz fordul az újpesti önkormányzat annak érdekében, hogy 4 beruházás elveszítse korábban megkapott kiemelt státuszát. Trippon Norbert polgármester közlése szerint a kerület csak azokat a fejlesztéseket támogatja, amelyek hosszú távon is Újpest érdekeit szolgálják. A kifogásolt projektek között van az Aradi utcai beruházás, ahol a helyi szabályozásnál jóval magasabb épületek épülhetnének, valamint az Íves utca tervezett 300 lakásos fejlesztés is. A 4. kerületi önkormányzat a Népsziget beépítését tartja a legaggályosabbnak, mivel ott mintegy 3000 lakás épülhetne, akár 56 méter magas épületekkel. Szerintük a közlekedési és infrastruktúra feltételek nem teszik lehetővé ekkora fejlesztés megvalósítását. Újpest most a kormány döntésére vár az ügyben. Összesen 7 ország érdeklődik a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is jelezte rendezési szándékát. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként, míg a többi jelentkező között szerepel például Isztambul, München, Szöul, Doha és Fokváros is. A kandidálóknak novemberben kell bemutatniuk pályázatukat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testületének, és várhatóan 2029-ben hirdetik ki, mely város rendezheti a 2036-os játékokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

jó beülni Charlie kávéházába, ez a dal szólt itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger Este. Én Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Jó lazítást kívánok önöknek. Lazítás közben pedig húzzák ki magukat, hiszen a Semmelweis Egyetem csodálatos eredményt ért el. Képzeljék, kimagasló eredménnyel bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A World University Ranking 2027-es listáján, a frissített listán egyébként az élen továbbra is az Oxfordi Egyetem áll, az első 10 helyen pedig 7 amerikai intézmény található és 3 brit, de a Semmelweis Egyetem jelentősen előrelépett, a 247. helyen áll, ezzel pedig a hazai és közép-kelet-európai régiós szinten is a legmagasabbra rangsorolt egyetemmé vált. A rangsor összeállításakor egyébként 5 terület mutatóit elemzik a kutatók, az oktatás, a kutatási környezet, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció számít. És 118 ország több mint 2200 egyetemét rangsorolják, úgyhogy ezen a listán nagyon is jó helyezésnek számít a 247. hely. Ezúton is gratulálunk a Semmelweis Egyetemnek, és megyünk is tovább a United dalával. Jön a Hófehér Jaguár!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Vavra Bence dalaszolt, ez volt az Over and Over, és már is megnézzük, hogy mi vár ránk időjárás tekintetében a következő napokban. Nos, holnap még nagyon jó idő lesz, már napközben reggel hideg időre számíthatunk, hiszen alig 6-7 fokkal indul majd a napunk, de délután 24-25-26 fokot várhatunk, szóval nagyon nagy lesz holnap is a napi hőingás, és szinte egész nap gyönyörű napsütés fogad majd bennünket odakint. Dél körül egy picit elkezdenek majd sűrűsödni fölöttünk a felhők, viszont az előrejelzések szerint itt a fővárosban nem várható ezekből a felhőkből csapadék, de mindenképpen élvezzük ki a holnapi kellemes napsütéses időt, mert csütörtökön már érkeznek esőfelhők, pénteken pedig már hűvös is lesz, alig 17-18 fokot mérünk, hisz jön egy újabb hidegfront. Az viszont jó hír, hogy hétvégére csapadékot már nem ígérnek a meteorológusok. Én azonban ígérhetek önöknek a folytatásban is nagyon jó hangulatot, érkezik Lábas Viki és a 30-valahány, de előtte a Vétek dala szól, a Nem szabad sérni.
1: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Groove House dala, Aha, újra látom. És hát ugye a hétvégén ünnepeltük az Állatok Világnapját, bízom benne, hogy önök is részt vettek valami jó kis Állatok Világnapi programon, és hát ugye ezeken a programokon is rendre igyekeznek ráirányítani a figyelmet a felelős állattartásra. Néhány hete pedig itt a Sláger reggelben is előkerült ez a téma, ami mindig aktuális.
1: Őrültek háza volt itt tegnap a rádióban, mert mindenki egy videófelvételt, egy bizonyos videófelvételt nézegetett, amit azért dobott fel valamelyik kollégánknak a Facebookja, mert már több mint 7 millióan látták, és rengetegen lájkolták is. A felvételen egy, nem is tudom, amerikai vagy, tehát valamilyen külföldi kisrác látható, 2 éves kisfiú, aki egy varangyos békát és egy tyúkot szorongat a keblére, és sétálgat velük, néha így tartja a békát, az így lóg a kezéből, és odébb sétál, és hát azt írják, hogy ez a kisrác, hogy mennyire szereti az állatokat, és hogy milyen kis cuki ez az egész. Mi pedig felhívtuk Kapin Ricsit, a Szurkolók az Állatokért mozgalom alapítóját. Szevasz, jó reggelt, Ricsi!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Azért jutottál eszünkbe a Petrával, mert nagyon sokszor beszélgettünk már veled arról, amikor ugye nagyon méltatlan körülmények között tartanak állatokat idehaza a gazdik, és akkor ti mentek és kiszabadítjátok a láncravert kutyát, és így tovább, és így tovább. De pont azért hívtunk téged, mert most arról is szeretnénk beszélni, hogy olyan esettel találkozol-e, amikor mondjuk túl szeretgetik az állatokat?
3: Hát természetesen igen, és ugye itt sajnos az interneten, amit nagyon el lehet adni, ugye az az állat vagy a gyerek, ha ennek a kombóját összerakjuk, mint lehet látni a videón is, ugye ödöllenek majd a lájkok, és az emberek nem azt fogják nézni, hogy itt az állatoknak amúgy jó, ezen a videón nem jó nyilván, egyértelmű, és hanem csak azt nézik, hogy fú, ott egy kisgyerek, ott van 2, 3, 4, 5 állat, tök mindegy, hogy milyen állatok, azok még dinoszauruszok lennének, még akkor is örülnének itt az internetezők, és nem néznek abba bele, hogy itt az állatok amúgy ugye mit éreznek, ők is érző lények, és nem biztos, hogy jó annak a békának amúgy, hogy egy tyúkkal akarják összehozni.
2: Itt a szülői felelősséget sem értem, nem tudom, hogy te találkozol ezzel.
1: Hogy a régi módi vagy, Peter, felelősség,
2: igen,
1: milyen?
2: Igen.
1: Hagyomány,
2: nem tudom, hogy találkozol-e azzal, hogy itthon is csinálnak ilyeneket a szülők, miközben hát, ők azt mondják, hogy jaj, hát mi csak azra akarjuk tanítani a gyereket, hogy szeresse az állatokat.
3: Ugye Állatok Világnapi alkalmából mi elég sokat járunk iskolákba, most is már a naptárunk teli van, szóval látjuk azt, hogy van fejlődés, szóval abszolút kimondható, hogy a gyerekek nagyon, nagyon, nagyon jól tudnak a kérdéseinkre válaszolni, viszont ugye vannak, és senkit nem akarok amúgy ezzel megsérteni, de inkább vannak ezek a celeb, vagy ezek a nagyon gazdag szülők, akiknek ugye az Instagram oldaluk az a pörög, mint az állat, és ott látjuk ezeket a dolgokat, főleg Állatok Világnapján, amikor elviszik őket. Ilyen volt például, amikor az egyik sztáranyukánk elment egy nagyon, nagyon jó wellness hotelbe, Állatok Világnapján, ahol lehetett ilyen nyuszikat simogatni, és ő feltette, hogy milyen aranyos, amikor a kisfia feldobja a nyuszit, és az leesik, és rásik a lábára. Igen, ez egy tavalyi Instagram volt, ugye, ahogy kitettük, anyuka leszette a videót, természetesen kapott hideget, meleget, vagy például most pár hete kiraktunk egy videót, ahol szintén egy Instagramon sok lájkkal rendelkezik, kező anyuka, vagy egy család kiment Dubajba egy teknős parkba, és ők azzal szórakoztak, hogy a kislány leállt a teknősre, és hogy ez milyen jó. Ezek is magyarok voltak, szóval a világban mindenhol ott vagyunk, és akkor ugye most vannak ezek a videók. Meg azért azt sem felejtsük el, hogy vannak ugye, amikor beöltöztetjük az állatainkat. Én azt mondom, hogy mondjuk egy évben egyszer, mit tudom én, karácsonykor, Halloweenkor, szerintem ez belefér akkor, és ezt kihangsúlyozom csak akkor, hogyha olyan ruhákat adnak az állatokra, ami az állatnak jó. Nem kényelmetlen, nem kicsi rá, nem dörzsödi szét, nincs rajta sokáig, hisz ugye a kutyáknak a szőre azt a természet adta nekik.
2: Igen.
3: Ott, hogy ott sokáig van rajta, ugye, befülled ott neki a levegő, nem tud átszellőzni. Nagyon nagy rés van a felelős és a normális gazdák között, és nagyon nagy rés van, akik mondjuk lájkokért, vagy amit te is mondtál, hogy meg akarom mutatni, hogy az én kis fifikém az olyan aranyos, hogy itt ül a szölembe, és nem mozdul el, és a többi. Mindent lehetne csinálni, hogyha normálisan csinálnánk ezeket a dolgokat. Amit te is mondasz, hogyha mondjuk tényleg iszonyú sár van kint, és mondjuk valahol át kell mennünk,
2: persze,
3: és felemeljük a kutyánkat. Vagy meleg az aszfalt.
1: Jó, akkor most kicsit megnyugodtam, mert tudod, ilyenkor szoktam megkapni, hogy persze, mert te nem szereted az állatokat.
2: De hogy nem. Hát ez egy...
1: De, pont, azért pont azért nem nézem, igen, jó szemmel, amikor valaki plüss állatként bánik az, igen, élő állattal.
3: Az állattartás nagyon fontos lenne. Én úgy gondolom, nem csak amúgy a gyerekek részére,
2: hát,
3: kéne az iskolákba berakni, akár mint ami volt nekünk környezetóra, egy héten legyen egy felelős állattartás óra, ahol nem csak a kutyákról, cicákról beszélünk, hanem, hogy mondtál Petra, a nyuszikról, a baromfikról, a malacokról, mindenről, hogy mit hogy közelítünk meg, és amúgy a van egy nagy mentorom, a Kinga, ő mondta legjobban, hogy az állatkertekben az a legjobb, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek.
2: Így van.
3: Hogy ezek nagyon fontosak, és a felelős állattartás minden téren fontos.
1: Hát, igen, ha szeretjük az állatokat, akkor hagyjuk őket állatnak lenni leginkább.
2: Köszi, Ricsi, nagyon!
1: Szevasz!
2: Szép napot!
0: Ugye Paul McCartney mondta, hogy egy ember valódi jellemét abból lehet megismerni, ahogyan az állatokkal bánik. Szóval, hogyha valakit meg akarunk ismerni, akkor nézzük meg, hogy bánik például a kutyájával, macskájával, mert abból minden kiderül. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel. Indítsák a napot Pornán Petrával és Somogyi Zolival, most pedig megyünk tovább a Unique dalával. Jön a Hiszed vagy sem?

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 jelentős adóváltozást jelentett be a miniszterelnök. Átalakítják a budapesti dunai kikötők rendszerét. Jövő tavasszal kerülhet az országgyűlés elé a Velencei tó törvény. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 3 jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint jövőre vagyonadót vezetnének be az 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők számára. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kellene fizetni. A kormányfő elmondta azt is, hogy emellett átalakítanák a KATA rendszerét, ismét lehetővé tennék, hogy mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták is ezt választák, valamint a cégeknek történő számlázást is engedélyeznék. A tervek szerint az éves bevételi határ 18-szól 22 millió forintra emelkedne. Változnának az ECHO szabályai is. A hivatásos sportolókra jövőben ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozna, mint más érintett foglalkozások esetében. A 3 adóváltozást a kormány hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátja. Jövőre jelentősen szűkül a miniszter közvetlen döntési jogköre a Nemzeti Kulturális Alapnál. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy az eddigi 20% helyett a támogatási keret mindössze 5%-áról határozhat majd közvetlenül a tárcavezető. A miniszter szerint a kulturális közpénzek elosztásáról elsősorban szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok mentén. Tar Zoltán felidézte, hogy elődje Hankó Balázs 2025. februárja és 2026. április között csak nem 5,5 milliárd forint támogatásról döntött egyedi határozatokkal. A választások előtti hónapokban ráadásul jelentősen felgyorsult a támogatások kiosztása. Átalakítják a budapesti dunai kikötők rendszerét a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint egységes állami és fővárosi kikötői rendszert hoznak létre. Jelenleg az állam rendelkezik a meder használati jogokkal, míg a főváros a partfalak használatáról dönt. A két rendszer azonban nincs összehangolva. A tervek szerint a jövőben egységes működés valósul meg, a cél az, hogy a dunai hajózásból származó bevételek nagyobb arányban szolgálják Budapest fejlesztését, elsősorban a rakpartok és közterületek megújítását, emellett a belvárosi Dunapart egyes szakaszait, a közösségi
0: most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Népszavazás nem lesz december 24-éről. Megnyílt a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a 9. kerületben a Dunából. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem gyűlt össze a szükséges 100 000 aláírás a december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáról szóló országos népszavazási kezdeményezéshez. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által összegyűjtött aláírások száma nem ért el a szükséges küszöböt. A kezdeményezéshez május közepe és szeptember eleje között lehetett csatlakozni. A kérdés ugyanakkor továbbra is napirenden van, mert a Tisza párt képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezett társadalmi egyeztetése, amely szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőknek az 1 milliárd forint feletti vagyonrész 1%-át, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész 1,5%-át kell megfizetniük, olvasható a kormány.hu oldalon. Az első befizetés a törvénytervezet szerint 2027. augusztus végén lesz esedékes, a 2026. december 31-i állapot alapján. Az adóalapot a teljes vagyon alapján határozzák meg, beleszámít van minden Magyarországon és külföldön birtokolt, személyes vagy vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonelemet az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. Az egyeztetés határideje október 14-e. Második világháborús robbanótesteket találtak a Dunában Budapest 9. kerületében a nemzetközi 7-es kikötő közelében. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletének tájékoztatása szerint a helyszínen több különböző típusú német és magyar gyártmányú lőszert azonosítottak. A megtalált eszközök között volt német repeszaknagránát, páncéltörő gránát és repeszgránát, valamint egy magyar légvédelmi repeszgránát is. Emellett egy üres német repeszgránát hüve is előkerült. A katonai tűzszerészek a robbanótesteket elszállították, majd biztonságos körülmények között megsemmisítik. Iskolai késelés történt Isztambulban. Egy 15 éves diáklány támadt késsel társaira kedden reggel. A támadásban 8 diák sebesült meg, egyikük később belehalt sérüléseibe. A feltételezett elkövető egy 10. osztályos diáklány, akit a rendőrség őrizetbe vett. Isztambul tartomány kormányzója közölte, a lány iskolai egyenruhában érkezett az intézménybe, majd válogatás nélkül támadt rá az ott tartózkodó diákokra. A támadás indítékát vizsgálják. A házi macskák vadászatát térképezik fel a Hunren kutatói, akik a lakosság segítségét is kérik a Macska Préda projektben. Arra kérik a gazdákat, hogyha a macskájuk vadon élő állatot ejtett el, sebesített meg vagy hozott haza, fényképpel a helyszín és az időpont megadásával töltsék fel megfigyelésüket. A projekt célja, hogy pontosabb képet kapjanak a házi macskák vadászati szokásairól. Hamarosan a mozikba kerül a Kék napsugár című dokumentumfilm, mely egy olyan harcművész közösséget mutat be, amelyben autista, Down-szindrómás és más fogyatékossággal élő fiatalok sportolnak együtt. Pálfai Károly alkotása a Down-szindrómások hónapjához kapcsolódva kerül a mozik műsorára, és a közösség erejére, valamint a társadalmi befogadás fontosságára irányítja a figyelmet. Az alkotást korábban San Franciscóban is bemutatták, a magyarországi premier előtt pedig Budapesten tartottak vetítést. Október 8-e és 10-e között a Toldi moziban rendezik meg a 10. szlovén filmnapokat, amely programjában három kortárs szlovén alkotás kap helyet. A filmeket eredeti nyelven magyar és angol felirattal vetítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Népszavazás nem lesz december 24-éről. Megnyílt a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról szóló törvénytervezet társadalmi egyeztetése. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a 9. kerületben a Dunából. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem gyűlt össze a szükséges 100 000 aláírás a december 24-e munkaszüneti napá nyilvánításáról szóló országos népszavazási kezdeményezéshez. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által összegyűjtött aláírások száma nem ért el a szükséges küszöböt. A kezdeményezéshez május közepe és szeptember eleje között lehetett csatlakozni. A kérdés ugyanakkor továbbra is napirenden van, mert a Tisza párt képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról. Megnyílt a vagyonadóról szóló törvénytervezett társadalmi egyeztetése, amely szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőknek az 1 milliárd forint feletti vagyonrész 1%-át, a 100 milliárd forint feletti vagyonrész 1,5%-át kell megfizetniük, olvasható a kormány.hu oldalon. Az első befizetés a törvénytervezet szerint 2027. augusztus végén lesz esedékes, a 2026. december 31-i állapot alapján. Az adóalapot a teljes vagyon alapján határozzák meg, beleszámít van minden Magyarországon és külföldön birtokolt, személyes vagy vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonelemet, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. Az egyeztetés határideje október 14-e. Második világháborús robbanótesteket találtak a Dunában Budapest 9. kerületében a nemzetközi 7-es kikötő közelében. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletének tájékoztatása szerint a helyszínen több különböző típusú német és magyar gyártmányú lőszert azonosítottak. A megtalált eszközök között volt német repeszaknagránát, páncéltörő gránát és repeszgránát, valamint egy magyar légvédelmi repeszgránát is. Emellett egy üres német repeszgránát hüve is előkerült. A katonai tűzszerészek a robbanótesteket elszállították, majd biztonságos körülmények között megsemmisítik. Iskolai késelés történt Isztambulban. Egy 15 éves diáklány támadt késsel társaira kedden reggel. A támadásban 8 diák sebesült meg, egyikük később belehalt sérüléseibe. A feltételezett elkövető egy 10. osztályos diáklány, akit a rendőrség őrizetbe vett. Isztambul tartomány kormányzója közölte, a lány iskolai egyenruhában érkezett az intézménybe, majd válogatás nélkül támadt rá az ott tartózkodó diákokra. A támadás indítékát vizsgálják. A házi macskák vadászatát térképezik fel a Hunren kutatói, akik a lakosság segítségét is kérik a Macska Préda projektben. Arra kérik a gazdákat, hogyha a macskájuk vadon élő állatot ejtett el, sebesített meg vagy hozott haza, fényképpel a helyszín és az időpont megadásával töltsék fel megfigyelésüket. A projekt célja, hogy pontosabb képet kapjanak a házi macskák vadászati szokásairól. Hamarosan a mozikba kerül a Kék napsugár című dokumentumfilm, mely egy olyan harcművész közösséget mutat be, amelyben autista, Down-szindrómás és más fogyatékossággal élő fiatalok sportolnak együtt. Pálfai Károly alkotása a Down-szindrómások hónapjához kapcsolódva kerül a mozik műsorára, és a közösség erejére, valamint a társadalmi befogadás fontosságára irányítja a figyelmet. Az alkotást korábban San Franciscóban is bemutatták, a magyarországi premier előtt pedig Budapesten tartottak vetítést. Október 8-e és 10-e között a Toldi moziban rendezik meg a 10. szlovén filmnapokat, amely programjában három kortárs szlovén alkotás kap helyet. A filmeket eredeti nyelven magyar és angol felirattal vetítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsönálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

után. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben került bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bűnügyi felügyeletbe kerül a Felsi családhoz köthető dokumentumfilmügy két gyanúsítottja. Együtt fejleszti Rákos rendezőt a kormány és a főváros. Hét ország versenyezhet a 2036-os olimpia rendezéséért. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, a megbízás 44 milliárd forintért az autópályát korábban megépítő és két évtizede működő konceszor kapta meg további 11 évre, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, ezzel hivatalosan is lezárták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának ügyét. Megszüntette a Kecskeméti járásbíróság annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Felsi családhoz köthető dokumentumfilm ügyben vettek őrizetbe még szeptemberben. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelte velük szemben, így engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen. A nyomozás szerint egy dokumentumfilm sorozatra elnyert 82,5 millió forintos támogatással, valótlan tartalmú számlák segítségével számoltak el, miközben a forgatás még nem kezdődött el. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik. A jövőben együtt viszi tovább a Rákos rendező projektet a kormány és a főváros. Az erről szóló döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a cél, hogy a jelenlegi rozsdaövezet helyén egy európai léptékű, élhető új budapesti városrész jöjjön létre. A tervek szerint megfizethető lakások, új zöld felületek és jól használható közösségi közlekedési kapcsolatok szolgálnák az ott élőket. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lakásépítéseknek illeszkedniük kell a Vekerle Sándor lakásépítési program célkitűzéseihez is. A fejlesztés részleteiről ugyanakkor továbbra sincs teljes egyetértés, mert Zugló képviselőtestülete egy saját fejlesztési tervet fogadott el a terület jövőjével kapcsolatban. A kormányhoz fordul az újpesti önkormányzat annak érdekében, hogy 4 beruházás elveszítse korábban megkapott kiemelt státuszát. Trippon Norbert polgármester közlése szerint a kerület csak azokat a fejlesztéseket támogatja, amelyek hosszú távon is Újpest érdekeit szolgálják. A kifogásolt projektek között van az Aradi utcai beruházás, ahol a helyi szabályozásnál jóval magasabb épületek épülhetnének, valamint az Íves utca tervezett 300 lakásos fejlesztés is. A 4. kerületi önkormányzat a Népsziget beépítését tartja a legaggályosabbnak, mivel ott mintegy 3000 lakás épülhetne, akár 56 méter magas épületekkel. Szerintük a közlekedési és infrastruktúra feltételek nem teszik lehetővé ekkora fejlesztés megvalósítását. Újpest most a kormány döntésére vár az ügyben. Összesen 7 ország érdeklődik a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint Magyarország mellett India, Katár, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is jelezte rendezési szándékát. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként, míg a többi jelentkező között szerepel például Isztambul, München, Szöul, Doha és Fokváros is. A kandidálóknak novemberben kell bemutatniuk pályázatukat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testületének, és várhatóan 2029-ben hirdetik ki, mely város rendezheti a 2036-os játékokat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: Verandán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Programajánló.
2: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 3 jelentős adóváltozást jelentett be a miniszterelnök. Átalakítják a budapesti dunai kikötők rendszerét. Jövő tavasztal kerülhet az országgyűlés elé a Velencei tó törvény. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 3 jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint jövőre vagyonadót vezetnének be az 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők számára. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kellene fizetni. A kormányfő elmondta azt is, hogy emellett átalakítanák a KATA rendszerét, ismét lehetővé tennék, hogy mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták is ezt választák, valamint a cégeknek történő számlázás is engedélyeznék. A tervek szerint az éves bevételi határ 18-szól 22 millió forintra emelkedne. Változnának az ECHO szabályai is. A hivatásos sportolókra jövőben ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozna, mint más érintett foglalkozások esetében. A három adóváltozást a kormány hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátja. Jövőre jelentősen szűkül a miniszter közvetlen döntési jogköre a Nemzeti Kulturális Alapnál. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy az eddigi 20% helyett a támogatási keret mindössze 5%-áról határozhat majd közvetlenül a tárcavezető. A miniszter szerint a kulturális közpénzek elosztásáról elsősorban szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok mentén. Tar Zoltán felidézte, hogy elődje Hankó Balázs 2025. februárja és 2026. áprilisa között csaknem 5,5 milliárd forint támogatásról döntött egyedi határozatokkal. A választások előtti hónapokban ráadásul jelentősen felgyorsult a támogatások kiosztása. Átalakítják a budapesti dunai kikötők rendszerét a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint egységes állami és fővárosi kikötői rendszert hoznak létre. Jelenleg az állam rendelkezik a meder használati jogokkal, míg a főváros a partfalak használatáról dönt. A két rendszer azonban nincs összehangolva. A tervek szerint a jövőben egységes működés valósul meg, a cél az, hogy a dunai hajózásból származó bevételek nagyobb arányban szolgálják Budapest